0: képeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Czako Borbála, Kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió Dik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Hogy tervezed a jövőt? Hogy látod magad 5-10 év múlva? Mondtad például, hogy jövőre is akár szeretnél egy új CD-t. Hova akarod tenni a hangsúlyt? Mert azért Varga Tivadar Trió, Budapest Ragtime Band, Mága Zoltán zongoristája, hát ez nem kevés feladat.
7: Igen, meg
6: és az, akkor még a tanítás.
7: Igen, tanítás, meg ott van a család, meg a Sabaccunk Klezmer Band, ez is ott van, ugye még, meg a duókba, ugye a Csapó Krisztián, meg van a Kelemen Angelikával is egy duóm, amivel megyünk elég sűrűn. Figyelj, nagyon aktívnak érzem most jelenleg magam minden szempontból. Most mondanám, hogy így sziporkázik így a gondolatom, jönnek így zenei gondolatok, több ötletem van, hogy a trióval is, hogy lehetne, merre lehetne menni, de az, hogy 5-10 év múlva mit látok, figyelj, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Megmondom neked őszintén. Az biztos, hogy lemezt azt veszünk fel, minél több lemezt akarok csinálni, nem tudom, nekem ez most ilyen cél, hogy akár egy szóló lemezt kiadjak, lehet a következő albumom, egy szóló lemez lesz. Sőt, szerintem biztos is, hogy bemegyek a stúdióba, és egy napig zongorázom, és abból csinálok egy lemezt. Most én szerintem ez a következő lépés, és a családi zenekarom, mert ugye van 4 fiam, és nekem mindig nagy tervem volt, hogy egy Jackson 5 legyen nekem otthon. Az még hiányzik egy, most van egy Jackson 4-om, Jackson 4-esem. Ugye teszem ki őket internetre, hogy játszunk, hát ugye dobolunk, basszusgitározunk, énekelünk, zongorázunk jelenleg. Kisebb rúvokat megtanulunk, jazzesebb dolgokat, figyelj, van meló velük, de nagyon szeretik a zenét, már az egyéves is Luis Miguel fan, énekli a Luis Migueleket, meg dobol, úgyhogy van feladat, van terv, és talán ambíció is van bőven. De mindez nem menne, hogyha a feleségem nem támogatna, ugye? Mindig mondja, és én ezt neki nagyon szeretem, és én ezt neki nagyon szeretném megköszönni itt is, és innen mondom neki, hogy nagyon szeretem.
6: És ez tényleg így van, tehát nélkülük ez természetes, hogy nem működne, hiszen azért, aki egy koncertező művész, mert még tanítasz is, annak nem biztos, hogy van ideje mindenre otthon és minden gyerekkel foglalkozni. De azért mesélj nekem, adj tanácsot, igazából azt szeretném tőled kérni, nekem is, hiszen Andriskám 21 hónapos, hogyan neveljem a zenére? Te mit csinálsz? Te hogyan neveled a gyermekeidet a zenére? Hogyan próbálod őket motiválni? Vagy hát nyilván, mivel téged is egész nap abban látnak, hogy te egész nap zongorázol, így nem kell nagyon motiválni őket, hiszen hogyha leutánoznak téged, már az is egy nagy dolog.
7: Szerintem pont ez a lényeg, hogy most te is pont a riport előtt mutattál nekem egy videót, ahogy hegedül. Figyelj, ez ennél nincs fontosabb, hogy a gyerek mit lát. Ugye a példa. Az, hogy én például hazamegyek, és nem tudom, sört iszom, meg nem tudom, mit csinálok, hanem leülök, és zenét hallgatok például, vagy komponálok, vagy most például benne vagyok egy gyerekkönyv, ilyen zongorás gyerekkönyv készítésbe, erről még talán nem beszélhetek, de majd ezt is behoznom hozzád, hogyha elkészül. Szóval oda is zenét készíteni, gondolkodni, figyelni a gyerekeim reakcióját arra, hogy ők hogy viszonyulnak egy dallamhoz például. Ez nagyon fontos, mert azokat a dallamokat én beviszem a könyvbe. Uh-huh. Szóval, hogy meg az, hogy én azt szoktam egyébként csinálni, hogy beteszek egy zenét, és bulizunk rá. Például beteszem most a Luis Miguel nálunk egy pár ideje a nagy favorit, előtt a Michael Jackson volt, nagyon fontos, hogy jó zene menjen, és bulizunk rá, szóval, hogy táncolunk. És ugye a tánc az már beviszi a testükbe a ritmust. Uh-huh. És nekem ez nagyon fontos, hogy és akkor azt egy idő után rávisszük a dobra. És akkor hogy hoz le egy 2-4-et a dobbal?
6: De ezt te mutatod neki?
7: Persze, megmutatom, hogy ugye táncolunk rá, ugye bizonyos, nyilván hogy egy apa táncol a fiával, nyilván.
6: Igen,
7: és aztán idő után bemegyünk a szobába, és megmutatom neki, hogy kell arra dobolni. Van is egy dal, amit nagyon szeret a gyerek. Szájjal ledobolja. Szóval, hogy 15 hónapos, és mondja, hogy tú, csá, tú, tú, csá. Tudod? És tudod, ezt nézem, hogy belé hívódik a zene a gyerekbe. És ez a legfontosabb, hogy példa, és minél több jó zene. Ez, szerintem ez. Mert hogyha beleerőlteted, én a nagyobbik fiamra próbáltam ráerőltetni, és láttam, hogy kezdi nem megszeretni. Uh-huh. Szóval, hogy kezdi inkább így eltolni magától ezt az egészet, és abba hagytam. Uh-huh. Úgyhogy inkább zenét hallgatunk, ha úgy van, akkor felvételeket készítünk, élvezni kell, bulizni kell, játszani kell. Ez a lényeg, játszani kell.
6: Hát ez játék tulajdonképpen, és tényleg erről szól. Aztán majd lehet, hogy visszatalál egyszer a zenéhez, hogyha esetleg egy időre el is fordul valamelyik tőle. Lehetségesnek tartod egyébként?
7: Konzit el kell végezni. Uh-huh. Nekem ez ilyen alap dolog. Ugye van egy belsős kisfiam, ő most jelenleg dob és vibrafonórára jár, mert nem tudtam sajnos beiratni zongorára, mert betelt a hely. De ez nem is probléma, mert én ezt tudom pótolni otthon, bár nyilván más az, mikor az ember a saját gyerekét tanítja, mint hogy egy tanár tanítja, és te segítesz neki. Uh-huh. Most dobot tanul, szereti, csinálja, nagyon ügyes volt a vizsgán is, megdicsértem, de azért mégiscsak a zongora lesz a fő irány, és alig várom, hogy jövőre járjon, és én majd csak hátulról ugye tolom, és segítek neki, mert tőlem talán nem is, nem tudom, én nem is tudom, hogy fogadtam én édesapámtól az instrukciókat. Nem emlékszem rá, de az én gyerekeim nem feltétlenül akarnak szót fogadni. Tudod, ha apa mondja, akkor az nem olyan.
6: Persze, de a legtöbb zenész egyébként így van vele, legalábbis amit hallok a környezetemben is, hogy ők nem biztos, hogy tudnak foglalkozni úgy a gyerekükkel, mint egy mondjuk idegen tanár.
7: Igen.
6: Tehát, hogy kell az idegen instrukció, és akkor az otthoni segítség az persze nélkülözhetetlen, és az nagyon sokat számít a gyerek fejlődésben, de azért mégiscsak kell egy kívülálló tanár, aki tanítja a gyereket.
7: És persze, meg tudod, azért te is aktívan tanítol. Igen. Tudod azt, mikor ilyen 6-7 óra tanítás után hazamész, akkor nem akarod még a gyerekedet is tanítani.
6: Ez is benne.
7: Mert kimerült vagy, meg talán már otthon nem is úgy úgy vagy motiválva, hogy nem tudom, én ezt nem akarom.
5: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Gypsy Blues című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában az újonnan megjelent albumról.

0: A Gypsy Blues című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című új albumról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet. Engem nagyon érdekel mostanában a digitális oktatás, természetesen ezzel foglalkozok már egy ideje, és én Andriskának szoktam mutatni olyan videókat, oktató videókat, ahol például van egy hölgy, és mutatja mondjuk a hegedűnek a részeit, mutatja, hogy persze angolul, hogy a csigát hogy hívják, meg a hátlap, meg hogy miből készül, megkocogtatja, mutatja a vonót, tehát, hogy, és megmutatja, hogy hogyan kell húzni, és Andriska ott ül és nézi tátott szája. Tehát nyilván kell egyfajta olyan inspiráció is, hogy ilyet már azért látott nagypapájától, de egyébként leköti ez a fajta videó, és miután mondjuk mostanában Gypsy Devils-t hallgatunk otthon, és meglátta ezt a zenekart a tévében, és ment a hegedűért, amit úgy hívja egyébként, hogy violin. Persze, hiszen angolul nézi. És megy a hegedűért, és megfogta, és egyből a nyaka alá tette, tudod? Tehát, hogy próbálta leutánozni. Hát mivel én nem tudok hegedülni, úgyhogy ez alapján, de hogy szerinted ezek az oktató videók, ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire épülhetnek be az otthoni tanításba, az inspirációba, vagy esetleg te használsz ilyeneket otthon a gyerekeidnél?
1: Én max annyira használom ezeket, nem így oktató jelleggel, de például beteszek egy koncertet.
0: Tehát akkor inkább a zenei inspirációt.
1: Igen, igen. Szerintem jó ez, hogyha ezt használjátok, szerintem, de ez nyilván nem helyettesítheti azt, hogy valaki oda menjen és megmutassa neki, és megfogja. Persze. Személyesen. Én ezt annyira nem ismerem, ezt a részét a dolgoknak. Én a Covid idején a digitális órákat is se szerettem. Szóval, hogy én inkább bementem egy héten kétszer, ha lehetett, és nagy nehezen felvettem az anyagot, de én nem tudom. Én nekem nagyon fontos a személyes, személyes óra.
0: Képzelt, ha már így a digitális oktatásnak erre a terére is rátévettünk, hogy a Covid időszaka, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az Egressi Konziban például számos diák sokkal jobban fel tudott készülni kötelező zongorából, így online oktatáson keresztül. Egyrészt ugyebár úgy jöttek az órára, ahogy éppen, hát, hogy is mondjam, kényelmesebb volt nekik, hiszen nem kellett várni mondjuk egy órára, nem kellett külön ezért bemenni, és hanem otthon felcsatlakoztak, ez nyilván egyfajta kényelmet jelent. Visszanézhették az órát, de ami külön pluszt jelentett, hogy meg is követeltük tőlük, hogy vegyék föl havonta egyszer a megtanult anyagot. Ha akár csak jobb kézzel játsszák föl mondjuk a Bach kis preludiumot, majd utána a következő hónapban csak bal kézzel, harmadik hónapban két kézzel. Ez valahogy olyan motivációt adott nekik talán a gyakorlásra is, és egyfajta rendszerességet, ami azt eredményezte, hogy sokkal jobban fel tudtak készülni a Covid alatt, legalábbis zongora kötelező tantárgyból. Úgyhogy megvan ennek, én azt gondolom, a saját kerete, ahol ezek kiválóan alkalmazhatóak. Nyilván a főtárgyoktatás egy picit más, mint ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg ott azért szükség van a személyes kapcsolatra. És csak egyfajta kiegészítés lehet. Én legalábbis így tartom. Aztán nem tudom, hogy neked akkor milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
1: Én ezt, ahogy lehetett, próbáltam elkerülni. Nekünk az iskolában úgy volt, hogy minden hétre kellett készíteni videót, és próbáltam minél tömörebben, minél célratörőbben megmutatni, elmondani, de sose éreztem azt, hogy tudod, az mikor eljátszod, és mondjuk a gyerek nem úgy veszi át. Nem tudom, én ezt nem maxoltam ki, ezt a digitális oktatást. Nyilván te ennek a mestere vagy, ahogy látom. Én sajnos ebben nem mentem bele. Úgyhogy erről nem is tudok így nagyon neked mit. Nekem nagyon fontos az, hogy a gyerek ott jön előttem, és meg tudjam fogni a kezét, hogyha valamit nem úgy sem, meg tudjam mutatni neki. Lehet, hogy velem van a probléma, hogy nem tudok ezzel így azonosulni, de én inkább a személyes órákra orientálódtam talán.
0: Nekem gyakran jönnek növendékeim, hogy ezt meg azt hallották az interneten, és biztos láttad már te is, amikor így a levegőből így potyognak le a hangok, és akkor egyszer csak az ogra billentyű az ér.
1: Igen,
0: és,
1: igen.
0: Tehát, hogy,
1: igen.
0: És ezeket nagyon szeretik, és gyakran onnan tanulják meg a dalokat.
1: Igen,
0: a dalokat. Igen, tehát, igen. Hogy ez a generáció már egy picit másként áll hozzá ezekhez a,
1: figyelj,
0: az anyagokhoz.
1: Nekem a legalapabb, ugye kicsiket tanítok főleg, zongoriskola 1-2.
0: És tulajdonképpen pontosan róluk beszélünk, tehát őket inspirálja ez,
1: igen,
0: a dolog.
1: Igen, és aztán ugye vannak most már ezek a YouTube videók, amiket te is mondol, hogy lepotyognak a hangok, és akkor azok a billentyűk kivillognak, és amiket le kell ütni. És ő ezt le tudja utánozni. Ez akkor van, amikor a gyerek olyat akar játszani, amit ismer. Mert nagyon sok gyereknél azt látom, hogy elvész a motiváció, mert az zongoriskola egyből a Bartók látta le már valahát játszuk, és nem akarja játszani, mert ez nem buli. Uh-huh. És akkor ezt most már én is alkalmazom az elmúlt években, hogy akkor játszunk valami olyat, amit ismersz. Karib-tenger kalózai földcímdal, Harry Potter, Rózsaszín Párduc, Mr. Bean, és ugye ezek is jó darabok, mert valaki ezt leírta, szóval megkomponálta a gyerekeknek új rendel, és ezek fejlesztik is a gyerekeket. Én ezt nagyon sokat használom, és a gyerekeket is motiválja. Most például egy olyan fiú jött vissza hozzám a kiiratkozott zongorából, mert vizsga előtt 3 héttel nem tudta eljátszani a darabot, és hát szigorúbb voltam vele, mint szoktam, és ő egy nagyon visszafogott fiú, és kiiratkozott, mert szigorú voltam vele, és aztán pár hónap múlva felkeresett, hogy nagyon hiányzok neki, de szeretné, hogy olyan darabokat tanulnánk, ami jó. És hát mi az, ami jó, tudod? Hát akkor ne tanuljuk a 62-es, hanem az 58-as, hát tudod? És nem, arra gondolt, hogy jó az, amit ismer. És akkor megtanultuk a Mézga Géza főszímdalát, és azt viszont szárnyalt. Úgy megtanulta olyan gyorsasággal, és annyira szerette játszani, hogy megszerette újra a zongorát. Szóval, hogy meg kell találni ezt az arany középutat, hogy fejlődjön, szeresse játszani, de kedves legyen a tanár, a gyerek az szeresse járni. Szóval, hogy ez egy rögös út, de hát ez a szakma.
0: De tulajdonképpen ez is egy nagyszerű választás volt, hiszen a népdaloknak, a hagyományának az átörökítése ugyanolyan fontos lehet, mint akár a magyar filmtörténet egyik jeles alakjának, a főcímdalának az átadása, megtanulása. Úgyhogy ez is értékközvetítés, amit mi itt tulajdonképpen véghez viszünk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív kicsengésű ebben a tekintetben. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg erről az albumról a Jaj, de jó a habos sütemény című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában.

0: Jaj, de jó, a Habos sütemény című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című albumáról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet. Hogy tervezed a következő időszakot? Hol lehet téged esetleg hallani a következő néhány hétben?
1: Van egy állandó helyünk a Varga Tivadar trióval, a Mazeltov étterem az Akácfa utcán, ott mindig játszunk minden héten egyszer vagy kétszer, de mindig az egy ilyen fix hely. A Sabacon Glezmer Bandel, a Spinoza színházban vagyunk minden két hetente pénteken. A Cifra Fesztivál által most júniusban Brüsszelbe megyünk ki 3 napra koncertezni, a trióval május végén Prágába megyünk 2 napra, szóval, hogy elég sok sűrű a naptár, hál' Istennek, sok koncert van, és ha bekövetnek a kedves hallgatók a Facebookon és hasonló ilyen internetes oldalakon, akkor értesülni tudnak a koncertekről, mert szokták egyébként kérdezni így a koncertek után, és aztán mondjuk, hogy be kell követni, de aztán többnyire nem történik ez meg. Ezért is jó például a CD, hogy az úgy előveszik, és ugye látják, hogy jó, akkor bekövetem, és megnézem a jelenlegi koncerteket. Szóval be kell követni a Facebookon, mert most nekem a Facebook az főleg az ilyen főbb oldalam, amit használok, és oda mindig felteszem a koncerteket.
0: És hogyha mondjuk szeretné meghallgatni valaki a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című új albumot, ami tulajdonképpen a napokban jelent meg, és csak röviden felolvasom, hogy akik még szerepelnek rajta: Robi Lakatos, Gyárfás István, Botos Lajos, Csapó Krisztián, Kovács László, Csárics Sándor, és akkor még mondhattam volna Gajer Ferenc és Veszeli János személyét is, akik a Varga Tivadar Triónak az állandó tagjai. Akkor hol kereshetnek még rád, ahol meg lehet hallgatni ezt az új albumot?
1: Figyelj, ez tulajdonképpen az összes ilyen digitális platformon fent lesz, ugye a TomTom a kiadó, és hál' Istennek ezt nem nekem kell most intéznem. Úgyhogy Spotify, Apple Music, YouTube-on is fent lesz, ugye YouTube az egy ingyenes oldal, ott is meg lehet hallgatni. Nekem nagyon, nagyon tetszik ez a lemez, én erre kifejezetten büszke vagyok most. Nem csak a Robi miatt, ha bár ő nagyon sokat nyom a büszkeségem mi voltával, hanem azért, mert ez a lemez, ez tényleg valóban az én ízlésem és az én gondolataimat tartalmazza teljes mértékben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk az új albumodról, az új CD-dről, és további szép életet kívánok ennek az albumnak, hogy remélhetőleg sokan fogják hallgatni, és nagy sikert fog aratni. És akkor várunk vissza téged természetesen legközelebb is.
1: Köszönöm a meghívást, és én is kíváncsi vagyok erre a lemezre, hogy mi mit fog produkálni, remélem, hogy szeretni fogja a közönség.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. A műsor befejezéseképpen hallgassuk meg a Keresztapa című film zenéjét, Nino Rota szerzeményét, melyet most a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában hallgathatunk meg a Gypsy Colors című albumról. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki Andrást hallhatták. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!

0: Művészet, kultúra, hagyomány.
1: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
2: Sa se taj baktale ta mi shavale sogodi fine. Devle sara

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azon lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Solgó-Tarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgó-Tarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 30-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem a Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész, aki az Operaház első koncertmestere többek között. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Ernő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
4: Először is hadd gratuláljak a Liszt-díjhoz, amelyet március 15-e alkalmával tulajdonképpen a napokban vehettél át. Ez a legmagasabb szakmai díj, amit kaphat egy művész. Természetesen azért a Kossuth díj azért e fölött van, de az egy állami kitüntetés. Ezt viszont egy szakmai zsűri ítéli meg. De hogy élted meg ennek az átvételét? Milyen érzés volt?
5: Köszönöm a gratulációt, hát természetesen nagyon örültem neki, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvettem ezt a díjat. És hát az időzítés is nagyon jól sikerült, hiszen 2 héttel a 40. születésnapom után történt a díjátadás, úgyhogy még emlékezetesebbé tette ezt a kerek évfordulót. Minden díjnak örülök, nagyon szép díjakat kaptam már eddig is, de természetesen ez egy nagyon különleges díj számomra is, és tulajdonképpen egy nem csak a múlt munkájának elismerése, de egyben egy felelősség is a jövő felé, hogy ezt a legmagasabb színvonalban tudjam szolgálni a magyar zenei kultúrát, és hogy egyfajta zenei örökséget tovább vigyem.
4: Milyen ennek a procedúrája, milyen ennek a folyamata? Téged értesítettek például előre erről, hogy ezt meg fogod kapni?
5: Igen, de csak 1 héttel előtte tudtam meg én is, tehát nagyon rövid az idő, mielőtt megkapom a díjat, és zajlik az értesítés. Kaptam egy hivatalos e-mailt, és tulajdonképpen ennyi volt. Tehát nagyon nagy meglepetés volt számomra is, hiszen igazából nem számítottam rá, meg nem is nagyon gondoltam rá az utóbbi 1-2 évben. Így meglepetés volt, és nagyon, így még jobban tudtam neki örülni, azt hiszem.
4: És hogy látod, azóta azért megváltozott az életed? Tudom, rövid idő telt el, de azért érzel már valamit ebből?
5: Hát az, hogy megváltozott, azt talán nem tudom elmondani, de mindenféleképpen azért sok helyen azért ez segítségemre lesz ez a díj is, hiszen esetleg olyan ajtókat, amik eddig nehezebben nyíltak, talán most ezzel így könnyebben tudom, akár fesztiválok, vagy tanítás, stb. Úgyhogy mindenféleképpen ez azért a szakmai térben is egy nagy segítség és előrejutás.
4: Alapvetően azért most elsősorban az opera zenekarnak vagy az első koncertmestere. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen te vagy a zenekarnak az egyik vezér alakja, hiszen a karmester után a koncertmester a legfontosabb poszt, illetve beosztás a zenekarban. És ezek közül is, mert hiszen több koncertmester is van egy zenekarban, ezek közül is te a kiemelt, vagyis az első helyen szerepelsz, ha azt jól értelmezem.
5: Igen, az operaházban most már 10 éve vagyok koncertmester, és az első koncertmester pontosan ezt jelenti, amit te is mondtál nálunk. Tulajdonképpen 6 koncertmester van az operaházban, hiszen egy hatalmas zenekarról beszélünk. Több mint 200 ember csak a zenekar tagja, tehát azt hiszem, hogy 3 zenekarnyi ember van nálunk, hiszen mi úgy dolgozunk, hogy egyszerre több produkciót csinálunk, tehát amíg mondjuk az egyik fele próbál, a másik tud játszani előadást, sőt, vannak, akik esetleg még turnén is tudnak lenni, hiszen olyan nagy az előadás mennyiség és a próba mennyiség, hogy szükség is van ennyi ember foglalkoztatására.
4: Tehát az operaházban majdnem minden este valamilyen előadás van. És akkor ezek szerint nem minden este ti játszotok, illetve a te zenekarod, ha lehet ezt így mondani, hanem akkor ezt rotációban váltakozva vállaljátok.
5: Igen, rotáció van, de nincsenek külön zenekarok, tehát hogy egy zenekar, második, harmadik zenekar, hanem mindenki forog, és mindenki játszik mindenkivel. Ez csak beosztás függvénye, hogy épp melyik darabban, melyik produkcióban szerepelek.
4: Tehát akkor mondjuk nincs az, hogy mondjuk egy második hegedűs csak Wagnereket játszik,
5: hanem
4: egyszerűen a teljes repertoárban valahol azért mindig feltűnik.
5: Igen, ez biztos.
4: Ez mondjuk az előnye is, hiszen akkor így nem válik unalmassá egy pozíció, egy beosztás, viszont ez adja a nehézségét is, hiszen akkor hihetetlen mennyiségű repertoárt kell kézben tartani. Mert ezek a darabok azért persze le vannak írva kottába, tehát nyilván azért egy ilyen zenekari zenésznek van blattolási tapasztalata, tehát elsőre le tudja olvasni a kottát, de azért mégis vannak olyan állások, amiket ki kell gyakorolni. Tehát azért ezekre készülni kell, még otthon is.
5: Hát hogyne. És hát főleg mondjuk nekem, mivel én vagyok a koncertmester, a zenekarnak még inkább fel kell készülni a próbákra. Úgyhogy hát talán a legtöbb idő a felkészülés, és a legfontosabb része egyébként a munkámnak a felkészülés. Úgyhogy rengeteg új darab van. Az utóbbi 10 évben azért nagyon sok operán túl vagyok, úgyhogy a nagy klasszikusokat már nagyjából játszottam, de azért mindig van még olyan, ami előjön, amit még nem játszottam természetesen, úgyhogy azokat mindig meg kell tanulni. És hát nem elég csak a saját szólamomat megtanulni, de azért kell ugye egyrészt megnézni a partitúrát, hogy a többiek mit csinálnak, ahhoz képest az én szerepem micsoda, az, hogy a különböző ritmikai belépések hogy vannak, tehát ezeket azért nagyon kell tudni. Attól függetlenül, hogy ott van előtted a karmester, és természetesen ő mindent mutat, meg int, és nagyszerű karmesterekkel dolgozunk, de az operában mindig vannak meglepetések. Tehát ez egy olyan műfaj, ahol ugye színpad van, énekesek vannak, és ott esténként változhat akár a tempó, akár az időzítések, úgyhogy mindig nagyon résen kell lenni. Tulajdonképpen nincsen két egyforma előadás, így abszolút nem unalmas a mi munkánk. Tehát még hogyha egymás után 10-szer is játsszuk azt az operát, valószínűleg nem ugyanúgy fogjuk eljátszani 10-szer.
4: Hogy néz ki egy napod, azért ezt meséld el, hiszen a rengeteg próba az nálatok alap. Mikor van időd még gyakorolni is?
5: Az én beosztásom nagyon változó, tehát nincs két ugyanolyan hét, amikor ugyanazokon a napokon, vagy ugyanazokon az időkben kellene mondjuk próbálnom, vagy előadást játszani. Tulajdonképpen a próba az lehet reggel, délután, de este is, sőt akár néha a hétvégén is. Előadás az vagy délelőtt, vagy este szokott lenni az operában. De hát nem minden nap vagyok beosztva, úgyhogy, és nem minden nap van próba. Vannak olyan időszakok, amikor sokkal jobban összesűrűsödik, és aztán vannak olyan hetek, ami pedig sokkal szellősebb, és ezeket tudom akkor kihasználni a gyakorlásra, vagy mondjuk a elkövetkezendő szólókoncertekre való felkészülést, hiszen azért fontosnak tartom az opera mellett, a zenekari muzsika mellett, hogy a szólójátékot sem, azt se hanyagoljam el. Egyrészt nagyon szeretem csinálni, és nem tudnék talán meglenni anélkül sem. Másrészt pedig hát technikailag is karban tart, és így abszolút nem laposodok el. Úgyhogy nagyon fontos ezt a kettőt összeegyeztetnem, a zenekari játékot is, a szólójátékot, vagy a kamarazenét.
4: Milyen különbségeket érzel e között? Más felkészülést igényel, más koncentrációt, más befektetett mennyiségű energiát esetleg?
5: Ez attól is függ, hogy mit játszom. Tehát ez nagyon függ szerintem a darabtól, hogy mennyire ismerem az adott művet, hányszor játszottam, nekem mennyire könnyen jön. De természetesen más. Amikor szólista vagy, akkor sokkal inkább a te akaratod tud érvényesülni zeneileg. Zenekarban pedig a karmestert kell kiszolgálni, meg akit kísérsz, például az énekeseket, vagy a hangszeres szólistákat. Tehát így ez egy sokkal rugalmasabb játékmódot kíván, de én nagyon sokat tanultam mind a kettőből, és mind a kettő hozzáad a másikhoz. Tehát amióta zenekarban játszom, azóta sokkal jobban rálátok arra is, hogy egy hegedű versenyben milyen fontosak a kísérő szólamok, vagy mennyire meghatározzák például a karaktert, ami az én szólamom alatt szólal meg. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy kicsit így még mélyebben tudok belelátni a zenébe, így, hogy ezt a többfajta stílust megismerem.
4: Uh-huh. És akkor emellett még van tulajdonképpen a kamarazene, hiszen a Kálai Vonós 4-es, ha jól emlékszem, az már 2012 óta működik.
5: Igen, a kamarazene valahol a kettő között van, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mindennek az alapja, hiszen kicsiben ugyanaz, mint egy nagy zenekari játékmód, hiszen ott is megvan például a négy hangszer, egy két hegedű brácsa cselló, ugye a zenekarban csak ott mindenkiből több van, de ugyanazok a dolgok fontosak, ugyanazok az egymásnak való intések, azok a apró rezgések levétele, ami fontos, és tulajdonképpen ez a szóló hangszerhez is egy a szóló játékhoz is egy híd a kamarazene, hiszen ott egyedül játszod el a saját szólamodat, úgyhogy ez valóban a kettő között helyezkedik el. Így ezt is már nagyon, nagyon régóta szeretem, és már tulajdonképpen a tanuló éveim alatt is nagyon sok kamarazenét játszottam, és ebből is rengeteget tudtam fejlődni.
4: Gondolom nem is tudnál választani a három közül, hiszen ezt teszi teljessé egy művésznek az életét.
5: Pontosan, azért is szerettem volna tudatosan így alakítani a karrieremet, hogy ne kelljen választani, hiszen mindegyiket nagyon élvezem, és szeretném kivenni a részem a zenének ebből a több rétegűségéből. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így meg tudom oldani.
4: Azért valljuk be, hogy szólistaként megélni a legnehezebb, hiszen Magyarországon azért korlátozott lehetőségben áll rendelkezésre a szólistáknak olyan koncert, ahol igazán meg tudják mutatni magukat, és akár bevétel szempontjából is jelentőséget tudhat be a művész ezeknek. Hogyan tudod mégiscsak úgy egyensúlyban tartani ezt a dolgot?
5: Tulajdonképpen a szóló játékot csinálom már a legrégebb óta. Tehát ugye ez, amit elkezdesz tanulni zeneakadémiai éveid alatt már, ugye az a repertoár, amivel foglalkozol egész végig, és azért már a tanuló évek során is vannak koncert lehetőségek, kisebb, nagyobb, és aztán ezt próbálod továbbvinni, amikor már nyilván lediplomáztál, és tulajdonképpen én is azóta játszok szóló koncerteket is, úgyhogy megtalálnak a felkérések, még hogyha nyilván nem is minden héten van egy koncert, de azért vannak szép száma koncertek, de azért mégis fontosnak tartom, hogy legyen egy biztos alap, az pedig az operaház és a zenekari játék, és akkor ez a kettő egy elég jó egyensúlyba tud kerülni szerintem.
4: Kicsit mélyebb szakmai kérdés, mert hiszen azért az ember mondjuk 6 éves korától beiratkozik a zeneiskolába, azt elvégzi szépen mondjuk 8 év alatt, tehát 2 év előkészítő, aztán 6 év zeneiskola. Optimális esetben valaki tovább megy mondjuk konziba, veled ellentétben, de ezzel erről majd még beszélgetünk. Tovább megy konziba, az 4-5 év, ezek után megint csak 5-6 év mondjuk a zeneakadémia, és miután ezeket elvégezte, hát mondjuk legkorábban 24-25 éves korában, utána kikerül az iskolapadból, és utána tulajdonképpen egy ilyen önképzőkör indul be. Te ezt hogy érzed? Hogyan tud már egy végzett művész fejlődni, amikor már nem iskolai keretek között dolgozik? Hogyan tud szakmailag magasabb szintre emelkedni a szólista karrierben elsősorban?
5: Több része van szerintem ennek a kérdésnek. Zeneileg szerintem ami meghatározó az, hogy milyen tanárod volt. Tehát az, hogy megtanít téged gondolkodni. Tehát nem csak a darabokat tanítja meg neked, meg nem csak hegedülni, de az, hogy te magad is később rá tud jönni dolgokra, és hogy tud, hogy mit fogsz csinálni. Úgyhogy nekem ebből nagyon nagy szerencsém volt, hiszen mindig nagyszerű tanáraim voltak, és hát amikor kikerültem Amerikába, ott pedig hát a legnagyobbtól volt szerencsém tanulni, Itzhak Perlmantól, aki nekem mindig is egy hatalmas példaképpen volt, már gyerekkorom óta tulajdonképpen az ő felvételein nőttem fel.
4: Mondjuk el, hogy most a 20. század és hát a 21. század egyik legkiválóbb hegedűséről beszélünk. Ez ő egy világsztár.
5: Igen, tehát igen. Azt mondhatjuk, hogy a világ első számú hegedűse.
4: Így van.
5: Most Már olyan 80 év körül van a mester, de még mindig aktív, és még mindig játszik. Tehát ez az első dolog. A másik az, hogy akár miután már végeztél, hogy milyen zenészekkel veszed körül magad. Tehát ezért is fontos például a kamarazenélés. Nagyon fontos például az, hogy olyan emberekkel találkozni, akik inspirálnak, és így tudsz még utána is tovább fejlődni. Szerintem nagyon fontos, sőt, nem hogy megáll, hanem talán inkább akkor kezdődik el igazából a zenei fejlődésed, szerintem a szakmai fejlődésed, miután már lediplomáztál, amikor megtanultál, úgymond megtanultad a repertoárt, tudod kezelni a hangszert, és utána tényleg a zenével tudsz foglalkozni. Tehát, de ahhoz kellenek a külső behatások. Kellenek azok a fontos emberek, akik inspirálnak, vagy akár csak kollégák, akikkel nagyon jól érzed magad együtt, és nagyon jól tudtok játszani egymással. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Az pedig, hogy a karriert hogy lehet építeni, az már inkább a menedzselés kérdése. Tehát az egy külön szakma, az a zenének az üzleti része.
4: Erre a témára még visszatérünk. Most térjünk vissza azonban egy picit a gyökerekhez, a kezdetekhez. Édesapád Prímás, és hát természetesen nagypapádat sem kell bemutatni, aki Kossuth Díjas klarnétművész. Milyen volt ebben a zenei közegben felnőni?
5: Tulajdonképpen nekem mondhatni, hogy teljesen természetes dolog volt, hogy a hegedűt választom. Így nem is nagyon kellett választanom, hanem valahol csak úgy ott volt. Hiszen láttam édesapámat otthon gyakorol, este megy muzsikálni, és én is kisgyerek koromban ezt azonnal elkezdtem utánozni. Tehát voltam egy ilyen, azt hiszem, hogy 2 éves koromban már volt egy pici hegedűn, és azt mindenhova vittem magammal. Még akkor is, hogy ez nem szólt, akkor is játszottam rajta. Imitáltam a mozgásokat. Tehát tulajdonképpen ez nagyon természetesen jött nekem a hegedű választása. Aztán természetesen később zeneiskola, gyakorlás. Nyilván akkor már nem mindig olyan öröm, főleg egy kisgyereknek, amikor órákat ott kell állni, vagy ülni egy hangszer mellett, mert akkor még nem nagyon jövünk rá, hogy ez miért jó, miért kell ezt csinálni, de a hangszernek a szeretete az mindig ott volt bennem.
4: Mikor vált a gyerekjátékhegedű valódi hangszeres elköteleződésé?
5: Igen, hát szerintem ez olyan, amikor ilyen iskolás koromban lehetett, körülbelül 7 éves koromban, amikor nyilván, amikor komolyabban kezdesz el gyakorolni, meg tanulni, és nem csak mint játék. Úgyhogy azt mondanám, hogy ebben az időszakban, és utána viszont már elég gyorsan történtek a dolgok, és azt hiszem, hogy elég gyorsan is tudtam fejlődni, hiszen 12 éves koromban már felvételiztem a Zeneakadémiára, ott a különleges gyermekek képzőjében, ami egy ilyen egyfajta előkészítő osztály, ami tulajdonképpen a konzi helyett van, és hát ami nagyszerű benne, hogy ugyanazoktól a tanároktól tudunk tanulni, akik az egyetemen tanítanak. Tehát ilyen kiskorban is már komolyabb tanároktól tudunk órákat venni, és természetesen a többi órát, szolfés, zeneelmélet, zenetörténet, azokat is mind a Zeneakadémián végeztük.
4: Ennek azért több az előnye, mint a hátránya, habár nem mindenkinek való, én legalábbis ezt tapasztaltam.
5: Biztosan egyénfüggő, de nekem nagyon jó volt, és én nagyon élveztem. És ott úgy éreztem, hogy még jobban tudok fejlődni, és még jobban inspirált tulajdonképpen a gyakorlásra. És azt hiszem, hogy akkor kezdtem úgy igazán komolyan elkezdeni magát a zenélést is, és a hegedülést. Hát azért kell ahhoz egy érettség, hogy egy más szinten tud csinálni akár csak a gyakorlást.
4: Most térjünk vissza megint egy picit a kezdetekhez. Gondolom, mielőtt zeneiskolába kerültél, előtte édesapád azért foglalkozott veled.
5: Igen, természetesen.
4: Tehát akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy mondjuk tudták ott átolvasni?
5: Szerintem igen, bár olyan nagyon élénk emlékeim nincsenek erről, de természetesen édesapám már tanított engem nagyon kis korom óta hegedülni.
4: Talán nem is tanulás volt, hanem játék
5: volt. Először mindenféleképpen játék volt, aztán utána az folyamatosan alakul át a tanulásra.
4: Igen, nagyon érdekel ez a téma, hiszen Andriskám most 21 hónapos, de ott tartunk, hogy nyitogatja a kis tokját, van neki ugyebár egy 8-os hegedűje, nyitogatja a tokját, csukogatja, kiveszi a hegedűvonót, és nézi természetesen a hegedűsöket a tévében, és megpróbálja leutánozni.
5: Nagyszerűen, szerintem ennél jobb módja nincs is annak, hogy elkezd.
4: És képzeld, találtam az interneten egy oktató videót egyébként, ahol egy hölgy, egy szőke hölgy, angolul természetesen mutatja, hogy miből van a hegedű, megkocogtatja, hogyan kell rajta játszani, és teljesen lenyűgözi, és csodálattal nézi, hogy játszik a hegedűs néni. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel, hogy hogyan indulnak el a nagy hegedűseink.
5: Mindenféleképpen így, tehát szerintem ez az első lépés. És aztán utána kialakul.
4: Persze.
5: Magától kialakul.
4: Kinél kezdtél a zeneiskolában?
5: Először
4: hiszen a meghatározó személyek azok nagyon fontosak az életünkben, és minden kezdet így tulajdonképpen meghatározó édesapád után.
5: Hogyne, nekem mindig nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam etéren. Először nagyné Szirom Aranka volt az első tanárom a Szent István gimnáziumban, utána a Tóth Taladár zenéiskolába folytattam a tanulmányaimat Ácsné Szili Évánál, és ezután a Zeneakadémián pedig Csonta András, majd később Perényi Eszter növendéke lettem, és ez vezetett az amerikai évekre, ahol, ahogy már említettem, Itzhak Perlman volt a mesterem.
4: Tehát elvégezted akkor a Zeneakadémia különleges tehetségeinek a képzőjét, ahol 18 éves korodig voltál.
5: Igen.
4: Majd ha jól sejtem, akkor még egy évet tanultál a Zeneakadémián.
5: Igen, itt még felvételiztem, és még első évre itthon jártam, és utána adódott ez a lehetőség, hogy ki tudtam menni Amerikába tanulni.
4: Fontosnak tartottad, hogy külföldön is elkezdj valamiféle tanulmányokat? Vagy csak úgy jött a lehetőség?
5: Először tulajdonképpen, tehát ez úgy kezdődött, hogy egy kurzusra mentem ki, akkor voltam 17 éves, és van a Perlmannak van egy nyári kurzusa, ez egy 6-7-es kurzus, ez is Amerikában van, egy nagyon szép szigeten, az neve, hogy Shelter Island, ez ott Long Island környékén van, egy gyönyörű hely, és erre jelentkeztem, elküldtem a videófelvételt, és beválasztottak. És majd a következő évben szintén visszamentem. Ennek volt aztán egy ilyen téli verzió is, az csak egy 2 hetes kurzus volt, az Floridában. És akkor ez a nyár 6 hét, télen 2 hét, tehát tulajdonképpen én 2 hónapot már tőle tanultam 2 évig, mielőtt kimentem volna végleg hozzá tanulni, és aztán ő mondta, hogy nem lenne kedvem folytatni a közös munkát, és így felvételiztem a Juilliard iskolába. Hogy nyilván fontosnak tartottam azt, hogy külföldön tanulni, de leginkább az ő személyisége volt, és az ő személye volt, ami engem vonzott. Tehát az a lehetőség, hogy egy ilyen nagy hegedűstől tudok tanulni, ez volt a döntő.
4: Ha úgy veszük, akkor ez minden hegedűsnek az álma, hogy legalább a közelébe kerülhessen, nem hogy még tőle tanuljon.
5: Igen, tehát akár még, hogy csak egyszer halljuk az életbe koncerte, már az is nagy dolog.
4: Így van.
5: Főleg annak, akinek tényleg gyerekkor volt a példaképe, volt, mint nekem. És tényleg mai napig is az a hegedűs, aki leginkább közel áll hozzám.
4: Lisztdíjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki többek között az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk többek között magáról, a gyökereiről és tanulmányairól. A műsor második felében pedig szeretnék önöknek bemutatni néhány fővárosi zenekar vezetőt még a 19. századból. Méghozzá Markó Miklós Cigányzenészek albuma segítségével fogom ezt megtenni. Elsőként ismerjük meg egy picit Radics Bélát. Radics Béla, Vilmos fia, a nagyhírű Boka Károly unokája, a tánc és klasszikus zene mestere. 1867-ben született Miskolcon, hol már 6 éves korában ügyesen forgatta a vonót. Majd 4 elemi osztály elvégzése után 1878-ban Kassára került. Ott Béla, mint 11 éves gyermek, tiszteletbeli prímás lett. Játékát be akarván mutatni Schuster, akkori kassai püspök előtt, Béla gyerek audienciára jelentkezett. A takarékos egyházfő el is fogadta. Béla gyerek egy nagy köpönyekben oly ügyesen helyezte el a hegedűjét, hogy azt az agg püspök a belépésnél nem vette észre. A kis Béla nagy szerényen előadta, hogy egy pár jó nótát szeretne játszani, mire Schuster püspök mosolyogva jegyezte meg, hogy mi egyház nagyok, nem muzsikáltatjuk magunkat. De ha itt vagy, fiam, gyere velem, megáldalak. És erre bevezette a házi kápolnába, hol megáldotta Radics Bélát, kit ezen felül még néhány arannyal is megajándékozott. 1880-ban Debrecenben, és később Pesten látogatta a zenedét, és 1882-ben, 15 éves korában atya mellett Berlinben a német császár előtt játszott. 1885-ben átvette atyától a banda vezetését, és megnősült. Feleségül vette Erdély Náci, a híres szegedi cigányprímás unokahúgát, Rózát. Radics Béla fokozatosan szép sikert ért el bandájával, és a fővárosi ifjúság számos báján muzsikált évek óta. Az ezredéves kiállítás idejére a Dreher féle sörgyár pavilonjában van szerződtetve. Következő fővárosi zenekar vezetőnk Kuti Vince. Kocsandli Kuti Vince fővárosi zenekarvezető 1864-ben született Dunaföldváron, nemesi családból. Már 10 éves korában Pestre jött fel a kis Vince, hogy itt zenei kiképzést nyerjen. Néhány évi tanulás után, 16 éves korában Péter Gyurka zenekarához került Paksra, hol a hangjegyekkel megismerkedett. Majd Pestre jött fel, hogy mint segédprímás működött. Kuti néhány év múlva Pécsre kapott meghívást, hol zenekarvezető lett, s mint ilyen bejárta Zágrábot, Szarajevót, Mostárt, míg végre Siklóson telepedett le. Majd egy 4-es társulatot alakított testvéreivel, kik szintén jeles zenészek voltak. Belők beutazta az egész Dél-Magyarországot. Mindenütt köztetszésben részesült játékuk. 1885-ben az országos kiállításra jöttek fel, és itt a kiállítás egyik kisebb vendéglő helyiségében hangversenyeztek. 1888-ban a Lugosi első zenekar vezetője lett, és mint ilyen a Buziási fürdőben játszott. Majd 1889-ben Budapestre jött fel, és itt Balázs Kálmán segédprímása lett. Balázzsal nem sokára kiment Angliába, hol akkoriban a Velszi herceg udvarában volt szerződtetve. 1892-ben bandát alakított a fővárosban, és itt nagyobb éttermekben játszott. 2 évvel később ismét Londonba ment ki, hol díszes magyar csikós ruhában többször játszott Viktória királynő előtt. Majd néhány előkelő lord házánál hangversenyezett, és egy fél évi ott tartózkodás után újra visszatért a magyar fővárosba. Zenekarát kiegészítve Odesszába ment, hol egy első rangú szállodába szerződtették. Itt nagyon jól ment a dolga Kuti bandájának, mindaddig, míg harmadik Sándor orosz cár meghalt. Ekkor az országos gyász miatt hónapokig vesztegeltek, míg végre szerencsére megjött az engedély, hogy ismét játhatnak. Kuti oly szépen keresett, hogy dacára a 4 hónapi pihenésnek adósság nélkül került haza. Azóta folyton Budapesten tartózkodik, s a Nemzeti és a Metropol szálloda állandó zenésze. Jelenleg az ezredéves kiállítás tartama alatt pedig a Frissau féle étteremben játszik állandóan. Befejezésül pedig ismerkedjünk meg Bogdán Bertalannal. Bogdán Bertalan fővárosi zenekarvezető 1850-ben született Füleken, ahol már 12 éves korában oly tökéllyel kezelte a hegedűt, hogy zenekarvezetővé, s így családjuk fenntartójává lett. Csak hamar a legjobb hírnévre tett szert, olyannyira, hogy az akkor megyeszerte hírneves és csak nemrégiben itt a fővárosban elhalt Radics Vilmos zenekarvezető szerződtette az 1885-ös országos kiállításra a fővárosba készülő zenekarát. Később, mint önálló zenekarvezető hódította meg úgy a fővárosi és vidéki, mint a külföldi közönséget és zeneművészeket mesterkélten, sima és elegáns előadásával. Mindenütt ovációk tárgya volt, ahol csak megfordult, úgy itthon, mint a külföldön. 1891-ben a Velszi herceg egyenes meghívására Londonba ment hangversenyezni, ahol a királyi hercegeket és fejedelmi vendégeket bűvölt el játékával, s hol folyton ünnepelték. 1895-ben az angliai kiállításon a zenezsűri által neki ítélték a dicső oklevelet. 5 év óta a londoni szeszönök alatt ő mindig szerepel társaival, magyar csikós öltözetben, mert ezt a Velszi herceg nagyon szereti. Ez idő szerint az Emke kávéházban játszik a jeles zenész. Az imént Markó Miklós Cigányzenészek albumából idéztem, mely 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. A mai műsorunk első részében a Liszt díjas Kálai Ernő hegedűbűvész volt a vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében pedig mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik, a hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 31-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész a mai vendégem ismét, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítás alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Milyen volt Itzhak Perlman osztályába járni? Hogy tapasztaltad? Mit adott ő, amit máshol nem lehetett megtanulni?
5: Nagyon sok mindent tanultam tőle, nyilvánvaló, de a legfontosabb dolgot mindig a zenére tette. Tehát a technika az talán így az első egy-két évben volt róla szó, de utána már csak a zenéről, csak a hangképzésről, és hát az ő tudása annyira kimeríthetetlen, hogy amikor már ugye a hatodik évben, az utolsó évenbe vittem neki az utolsó órákon olyan dolgokat, amiket már nagyon sokat játszottam, akkor is mindig úgy megálltam, hogy még mennyi mindent tud nekem mondani ez az ember, és hogy még mennyi mindent tudnék tőle tanulni. Tehát ez tényleg felfoghatatlan. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon részletesen tanít, természetesen nagyon inspiráló, már csak maga a személye. És egy nagyon-nagyon jó humorú ember, tehát ő nem egy ilyen szigorú tanár egyébként, de valahogy mégis megvan a komolysága, amivel tudjuk, hogy mekkora a hegedűs, így nyilván mi is máshogy vesszük, és nem is kell neki szigorúnak lennie, hanem nagyon normális keretek között működik minden vele.
6: Tehát nyilván, aki már az ő osztályába jár, az nem csak hogy kellőképpen felkészült, mint ahogy nem véletlenül nem tanított már az első két év után neked már technikát, hiszen már aki ott van, bekerül az ő osztályába, az szinte már egy kiforrott művész. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az ő osztálya tulajdonképpen nem arról szól, hogy szigorral kell a növendékekhez állni, hanem maguktól próbálják elszívni azt a fajta tudást, amivel ő rendelkezik.
5: Igen, és a másik nagyszerű dolog szerintem az ő tanításában az, hogy minden növendékhez egyénileg állt hozzá. Uh-huh. Tehát nem az volt, mint vannak sok nagy tanár, akik tényleg nagyon elismert tanárok és nagy tudású tanárok, de inkább azt a koncepciót választják, hogy sablonokat húznak a növendékekre, és mondjuk van egyfajta előadásmód, amit mindenkinek ugyanazt megtanítják. De, és akkor így azt eredményezi ez, hogy általában nagyon hasonlóan játszanak ezeknek a tanároknak a növendékei. Na most a Pörman osztályában az volt a jó, hogy nagyon különböző stílusú hegedűsök voltak nála, és mindenkit a saját maga értékeivel tudott formálni, és úgy tudott minket inspirálni, hogy megmaradt mindenkinek az egyénisége. És ez nagyon fontos szerintem, és ez az ő tanításában is egy fontos koncepció, hogy ne csak egy ilyen vak utánzássá alakuljon ki, főleg amikor egy olyan nagy művész van, akinek egy olyan erős egyénisége van, mint neki. Így még inkább fontos szerintem olyankor, hogy nekünk is meglegyen, vagy megpróbáljuk tapasztalni azt, hogy milyen, amikor nekünk is van valami véleményünk a zenében, vannak gondolataink, van egyéniségünk, és hogy erre ráérezzünk, hogy ő ebbe segített minket.
6: Mi volt a legnagyobb kulturális különbség, vagy zenei különbség Budapest és New York között, hiszen egészen más az élet ott?
5: Igen, ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam már. Nagyon nehéz összehasonlítani. Talán ami az első nagy különbség volt az, hogy itt, tehát főleg ebbe a Juilliard iskolában, tehát rengeteg ember tanul, hiszen itt nem csak zene van, hanem volt, ugye van egy balett, egy modern tánc tagozat, és van színi tagozat. És ez mind ugyanabban az iskolában működik, ugyanabban a kollégiumban lakunk, tehát tulajdonképpen a művészetek között is van átjárás, látjuk, hogy mit csinálnak a többiek, onnan is vehetünk inspirációt, sokkal többfajta emberrel tudtam találkozni, úgyhogy sokkal színesebb az egyetemi légkör.
6: Miben változott a játékod az amerikai évek alatt?
5: Talán ami a legfontosabb dolog, amit megtanultam, az, hogy kell ránézni a zenére, hogy látok rá egy darabra, hogy mi az, amit meglátok, amit meghallok benne, és az, hogy rájönni, hogy mit szeretnék. Tehát ez a fajta, mondjuk a belső hallásomnak a kifejlesztése, és az, hogy ezt, ami bennem van, az hogy tudom átültetni a hangszerre. Hiszen ez a legfontosabb, mert sokan úgy vannak vele, hogy igazából nincs kapcsolat. a belső és a hangszer között. És úgy nagyon nehéz zenélni, hogyha nincs meg ez a kapcsolat, az olyan, mint hogyha nincsen wifi jel, tudod. Úgyhogy szerintem ez. És a másik pedig az, hogy maga a zeneiségnek a stílus érzékek megtanulása.
6: Ha egy kicsit visszatérünk New Yorkhoz, és ezen belül a Carnegie Hallhoz, ahol te tulajdonképpen debütáltál 2008 környékén. Ez mit jelentett számodra? Miben változtatta meg a karrieredet? Hiszen Itzhak Perlman, akinél tanultál, ő egy legenda, tulajdonképpen egy olyan álma minden hegedű művésznek, hogy tőle szeretne tanulni. A Carnegie Hall pedig egy olyan hely, egy olyan szentély, ahova minden művész szeretne eljutni és ott játszani. Neked ez akkor megadatott, és a Juilliard School of Musicnak a zenekarával játszhattál.
5: Igen, ez egy verseny után volt ez a lehetőség. Az iskolán belül van egy verseny, aminek az neve, hogy Concerto Competition, és én ezt megnyertem a Prokofjev G-moll hegedű versenyével, és így ennek az egyik díja az volt, hogy akkor ezt a darabot eljátszhatom az iskola zenekarával a Carnegie Hall nagy termében. Úgyhogy ez nyilván ez egy álom vált valóra, hiszen tényleg, tehát amióta ott voltam, mindig ez volt az egyik álmom, hogy ott játszak ebbe a terembe, ahol tényleg a legnagyobb hegedűsöktől kezdve a legnagyobb karmesterek, énekesek, mindenki fellépett, tehát egy nagyon fontos kulturális helyszín. Aztán később volt alkalmam visszatérni és többször is játszani, ugye van annak egy középső terme, egy kis terme, úgyhogy hát nagyon-nagyon nagy érzés volt.
6: A New York-i filharmonikusokkal való fellépésed milyen tapasztalatot szült számodra?
5: Igen, ez is az iskola évek alatt volt ez a felkérés. Kiválasztottak az iskolából erre a koncertre. Ez egy nagyon-nagyon nagy, hát hatalmas élmény volt ez is, egy ilyen top zenekarra játszani.
6: Hát ez a világ első számú zenekara, mondjuk.
5: Igen, mindenféleképpen. És velük a Brahms hegedű versenyt játszottam el az Every Fisher Hall-ban. Úgyhogy ez is egy fantasztikus élmény volt. Tehát azért azt látni kell, hogy azért lehetőségek azok nagyon nagyok Amerikában. Tehát és az, hogy nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon-nagyon segítettek, és ilyen lehetőségeket kaptam. De természetesen ehhez tenni is kell, tehát ehhez nagyon sok munkát kell belefektetni, és nagyon komolyan kell venni a karriert ahhoz, hogy ezek a lehetőségek elém jöjjenek.
6: Én, mint zongorista, azért hadd mondjam el, hogy nekem az egyik kedvenc CD-m az Itzhak Perlman előadásában a Brahms D-moll hegedű verseny. Tehát ebben benne van minden, ami benned is koncentrálódott, amiről eddig beszéltünk. Milyen különbséget érzel a nagy nemzetközi és a hazai közönség között? Tehát nyilván más egy ilyen nagy teremben, mint a Carnegie Hallban játszani, mint mondjuk itthon a Zeneakadémián, hiszen a Zeneakadémia az viszont az itthoni közönségnek, az itthoni kulturális életnek a szentélye.
5: A közönségben én igazából nem nagyon érzek úgymond különbséget, hiszen embereknek játszunk, és bárhol is jársz a világon, az embereknek hasonló érzelmeik, hasonló gondolataik, hasonló gondjaik vannak, úgyhogy megértjük egymást, akkor is, hogyha a világ legtávolabbik pontján élünk egymástól. Úgyhogy ebből a szempontból minden közönség hálás, és én minden közönség nagyon szeretek játszani. Itt tulajdonképpen ami változó az maga a terem, vagy a teremnek az akusztikája, a teremnek a légköre, ami vagy könnyíti a dolgomat, vagy nehezíti. De általában az emberek mindig könnyítik, hiszen azt meg kell értenünk nekünk is, hogy azért jönnek a koncertre az emberek, hogy élvezik a koncertet, hogy valami jót halljanak, és nem azért jönnek, hogy minket kritizáljanak, vagy azért, hogy valami elcsípjenek egy rossz hangot. Hát ez szerintem...
6: Általában legalábbis.
5: Általában. Legalábbis a 99%-a szerintem. Úgyhogy ez fontos megértenünk. hiszen ugye amikor ennyi ember előtt játszunk, nyilván mindenkiben van egy kis izgulás, és ez teljesen természetes, de hogyha belegondolunk ebbe, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy jót adjunk, hogy olyan érzelmeket, érzéseket tolmácsoljunk a zenénk által, amik megérintik a hallgatót, és ez a legfontosabb.
6: Térjünk rá egy picit a versenyekre, elismerésekre. Mit adott neked például akár Flash versenynek a megnyerése, hiszen azt hiszem, hogy ez volt az egyik rangos verseny a listádon, hiszen te azért több versenyen is részt vettél.
5: Igen, a tanuló éveim alatt részt vettem egy pár versenyen, bár nem mentem el olyan nagyon sok versenyre. Tulajdonképpen én főleg most, de mindig is a versenyhez ilyen kettős érzéssel álltam hozzá. Azt hiszem, hogy talán a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy egy szükséges rossz. Hiszen a verseny a zenétől nagyon idegen dolog. Mert ez nem olyan, mint a sport. Tehát ez nem olyan egyértelmű. És nem nehéz összehasonlítani két teljesen különböző művészt. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket könnyebb összehasonlítani, akár például technika, intonáció, ritmika, hangképzés, nyilván lehet osztályozni ezek alapján, és nyilván a versenyeken ilyen dolgokba is kapaszkodnak inkább bele. De tehát ebből a szempontból kicsit életidegen a zenészeknek a verseny, viszont nagyon fontos, mert ez főleg a növendékeknek ez egy olyan hely, ahol meg tudod magad mutatni, ahol egy olyan nemzetközi közönségnek vagy zsűrinek tudsz játszani, akik máskülönben nem hallanának téged játszani. És egy-egy versenygyőzelem hozhat olyan koncertfelkéréseket, amiket szintén nem lehet megkapni anélkül, hogyha nem mész el egy versenyre. Úgyhogy ez a kettősség van a versenyekben. Úgyhogy ezért én mindig inkább kevesebb versenyre mentem, és talán ami nekem is a legemlékezetesebb, az a Car Flash verseny volt, ahol első díjat nyertem.
6: Én rendszeresen viszem egyébként a növendékeimet versenyekre, főleg a piciket, hiszen ez valahol motiválja őket. Hogyha van egy célunk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, mire gyakorolunk például, akkor azért mégiscsak egy rendszeresebb munkát végez, mert ez arra ösztönzi őt, hogy akkor minden nap leüljön a hangszer mellé, és felkészüljön valamire. Ez általában óriási tapasztalatot szokott jelenteni. Aztán persze gyakran előfordul, hogy a versenyek az időnként csalódást jelentenek. Tehát ezt nem nyerheti meg mindenki, hiszen pont ez a versenynek a lényege. De valahogy ezen kell túllendülni utána a növendékekkel, hogy akkor a következő motivációt meg kell találni, akár egy koncert, akár egy másik verseny formájában. Mennyire tartott fontosnak a fiatal hegedűsök életében a versenyeket? Illetve hogyan látod a versenyek szerepét ma? Hiszen azért sokkal több lehetőség van mondjuk manapság, mint régebben volt. Hiszen nem csak a Covid óta, de a Covid idejétől kezdve nagyon erősen megnövekedett például az online versenyeknek a száma, illetve a lehetősége.
5: Igen, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy 50 évvel ezelőtt volt mondjuk 2-3 nagy verseny, ma pedig 10-20 nagy verseny van, és van 80 kisebb verseny. Uh-huh. Tehát tényleg sokkal több lehetőség van, és ahogy említetted, online versenyek is vannak már, vagy ahova csak elküldesz egy CD-t, egy felvételt, vagy egy YouTube linket. Uh-huh. Tehát rengeteg lehetőség van. Ami szerintem pozitívum egy ilyen versenyen való játékban az, hogy megszokja a növendék azt, hogy milyen egy ilyen extrém stressz helyzet alatt játszani, hiszen azért a verseny, meg a vizsga, meg a próbajáték az mindig feszültebb hangulat általában, mint mondjuk egy koncert, hiszen ott direktbe tudod, hogy téged zsűriznek, összehasonlítanak a többiekkel, és nyilván ezzel a tudattal nagyon nehéz produkálni és jól teljesíteni. Tehát ez is egy külön eleme az előadásnak, az előadó művészetnek megtanulni ennek a pszichológiáját, hogy ezt hogy tudod kezelni a színpadon, hogy tudod a stresszt kezelni, hogy tudod kiiktatni ezeket a gondolatokat, hogy esetleg most ezen múlik az állásod, vagy ezen múlik a karriered. Mert hogyha erre rágölcsölsz, akkor biztos, hogy nem tudsz olyan nagyon jót teljesíteni. Úgyhogy, de viszont ez egy olyan dolog, amit szerintem csinálni kell, és egy idő után megszokod, megtanulod, ha nem is tudod teljesen kiiktatni, de legalább az érzés ismerős lesz.
6: Vegyünk most egy nem online versenyt, tehát egy jelenléti versenyt, ahol számos versenyző van. Van mondjuk 5-10 percet, hogy megmutasd azt a tudást, amit éveken keresztül magadra szedtél. Tehát mondjuk készülsz egy anyaggal, hónapokat, mert hiszen azért ezeknek hónapos felkészülései vannak, és abban az 5-10 percben kell megmutatnod. És ez őrülten nehéz. És tényleg, hogyha mondjuk egy felvételiről van szó, mondjuk egy zeneakadémiai felvételiről, akkor ezen múlhat a jövőd.
5: Igen, nagyon-nagyon nehéz dolog.
6: De egy őrült szakma
5: egyébként. De nincs más. Nem találtok még ki jobb utat ezekhez, úgyhogy addig viszont marad. De azért nyilván azért van egy olyan szakmai zsűri, aki tisztában van mindezzel, amiről beszélünk, és azt is érzik, hogyha valaki egy kicsit jobban izgul, de viszont több van benne. Úgyhogy, és az is igaz, hogy tulajdonképpen pár perc után, vagy pár hang után is már lehet érezni egy zenésznek a kvalitásait. Uh-huh. Azt, hogy hogy nyúl a hangszerhez. Az, hogy milyen a zenéisége. Hát akkor is, hogy egy kicsit jobb napja van, kicsit rosszabb napja van, de azért ezt már lehet. És azért fontos a felkészülés ilyenkor, hiszen nem elég 100%-ra felkészülni, hanem inkább 110%-ra kell ilyenkor felkészülni, mert úgy is tudjuk, hogy egy olyan 20-30% le fog menni a stressz miatt, de akkor még mindig elég ahhoz, hogy esetleg megnyerd, vagy hogy felvegyenek.
6: Egy hegedűsnek egészen más a kapcsolata még a hangszerével is, hiszen az a sajátja. Egy zongorista azért otthon gyakorol a saját hangszerén, de aztán amikor egy koncerten játszik, akkor az már természetesen nem a sajátján van. Tehát szokták mondani egyébként a hegedűsöknél, hogy már abból is látszik, hogy milyen egy kvalitás egy hegedű művésznek, hogy hogyan nyitja ki a tokot. Igaz ez?
5: Biztos, hogy van benne valami igazság, mondjuk ezen nem szoktam gondolkodni, de nyilván az, hogy tiszteled a hangszeredet, aha, szeretettel nyúlsz hozzá, gondosan, rendbe tartod, karban tartod, igényes vagy rá. Ez mind nagyon fontos, hiszen ez a te hangod.
6: Neked milyen hangszered van? És te milyen kapcsolatban vagy a saját hangszereddel?
5: Én most abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy két nagyon jó hangszerem is van. Az egyik az egy alapítványtól, a Schumartium alapítványtól, az egy Testor hegedű, és az Operaháztól pedig egy Nemesányi, egy nagy magyar mester hegedű. Ugye ezt a két hegedűt használom felváltva tulajdonképpen. Nagyon más a két hangszer. Tulajdonképpen nem is lehetnének különbözőek egymástól. Mind akár a méretezés, vagy a hangszín tekintetében is, de mind a kettőt nagyon szeretem. Nekünk az is nehéz, hogy azért ilyen kvalitású hangszereket nehéz megvásárolni. Főleg ma. Tehát mondjuk még a 70-es, 80-as években tudtak venni a művészek maguknak Stradivárit is, amikor már nagyon sokat koncerteztek. Ma már a legnagyobb művészeknek is mondjuk egy bank adja a hangszert, vagy valamilyen alapítvány, hiszen annyira felmentek ezeknek a hangszereknek az árai, hogy több millió dollárokba számolnak. Tehát egészen asztronomikus árak vannak már a főleg ezekben a régi olasz hangszereknél. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés. Viszont amikor meg kapunk hangszert, mint ahogy én is kaptam, akkor az meg általában egy időkorláthoz van tűzve. Tehát akkor még attól kell félni, hogy lejár, lehet utána nem hosszabbítják meg, akkor utána keresni kell egy másik hangszert. De természetesen ez még mindig egy sokkal személyesebb kapcsolat, mint ahogy említetted az zongora, ahol esetleg minden koncerten egy más hangszeren játszol. Nekünk azért hosszú évekre adott egy hangszer. De nekem is nagyon sok szép hangszerem volt az utóbbi 20 évben. Tehát amióta kimentem Amerikába tanulni, azóta nagyon jó hangszerelken játszottam. Főleg amikor kint tanultam, az iskolának hatalmas gyűjteménye van. Tehát ott igazából játszottam Guarneri hegedűn, Stradivari hegedűn is, tehát az ottani évek alatt mindig el voltam kényeztetve nagyon jó hangszerekbe, ami utána azért probléma, mert megszokod ezt a fajta minőséget, és utána pedig ezt keresed, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy egyelőre ezeken a hangszereken van lehetőségem játszani, és ennek nagyon örülök.
6: Zongoristáknál mondjuk tudom, hogy én például sokkal jobban szeretek Chopint egy Bösendorfer zongorán játszani, meg mondjuk Bartókot inkább egy Yamaha zongorán játszok. Nálad, vagy a hegedűsöknél általában ez hogyan működik? Tehát, hogy van ilyen fajta különbség, hogy más hangszeren játszod a Bach darabokat, illetve a, mondjuk a Wagner operákat?
5: Nem. Én mondjuk így nem bontanám le zeneszerzőkre, de még így stílusokra sem. Viszont inkább úgy mondanám, hogy van olyan hangszer, ami inkább mondjuk inkább egy kamara hangszer, és van, ami pedig szólisztikusabb hangszer. Tehát, és ez inkább nem is egy kis szobába derül ki, és nem is fül mellett derül ki, hanem az, hogy visz egy nagyobb terembe. Hiszen ott azért már nagyon-nagyon fontos az, hogy az utolsó sorokba is eljusson az a hang. Tehát van olyan hegedű, ami nagyon szépen szól, nagyon-nagyon nagy minősége van, de lehet, hogy nem visz annyira hangja, nincs benne az a vívő erő. És akkor azt inkább mondjuk zenekari használatban vagy kamara koncerteken lehet használni.
6: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A műsor vége felé szintén folytatom budapesti kávéházi prímások bemutatását, melyben Markó Miklós cigányzenészek albuma lesz a segítségemre. A következő prímás Csóka József. Csóka József, budapesti zenekarvezető, az ifjú generáció egyik jeles tagja. 1871-ben született Komárom városában, hol atya akkoriban nagybőgős volt. 1872-ben felköltöztek a fővárosba, és a kis Jóska itt nevelkedett. Atya korán észrevette nála a zene iránti hajlamost, és 13 éves korában bunkóékhoz adta tanulni, kikkel 3 évig játszott a nagyobb fogadókban. 1887-ben Banda Marci szerződtette, mint helyettes prímást. 4 éven keresztül játszotta nála a Budapest Kávéházban. Azután Radics Vilmoshoz ment át, mint segédprímás, kinél 1894-ig játszott közmegelégedésre. Ekkor önálló bandát alakított, mellyel Párizsba ment ki, és itt a Music Revue-ben játszott. Itt egy alkalommal meghallotta őt Rothschild báró, és annyira megtetszett neki játéka, hogy szerződtette őt kaszinója számára. Párizsból visszatért a fővárosba, s a Jókai Kávéházban játszott bandájával egy évig. 1895-ben megnősült. Fenka Pista váci prémás, Teréz nevű lányát vette el feleségül. Csóka a kiállítás tartama alatt délutánonként a Gruber kioszkban játszik, este pedig a Budapest Kávéházban saját zenekara élén. Most következzék Balázs Pista.
3: Balázs Pista Balassagyarmaton született 1852-ben. 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni édesatyjától, és egész 14 éves koráig játszott vele. 1876-ban jött fel a fővárosba, és itt Patikárus Ferkó bandájába állt be. Azután pedig felváltva, majd Rácz Palival, majd Kecskemétivel játszott. Később zenekart állított össze, és a külföldre ment ki. Bejárta Poroszországot, Szászországot, Hollandiát, Svédországot és Oroszországot, és többnyire fejedelmeknek és hercegeknek játszott. Játékáért mindenütt szép elismerést aratott. Paderbornban Metternich herceg több más hercegekkel együtt mulatott, és nem engedték Balázsnak a programot tovább játszani, hanem Metternich herceg így szólt magyarul Balázshoz. Húzd el nekem, Pista, azt a nótát, hogy rágyújtottam a pipámra. Koncert után elvitte Metternich Balázst a saját lakására, és ott egész reggelig mulatott, húzatva a hercegné kedvenc nótáit. A hercegnek annyira megtetszett Balázs játéka, hogy egy 500 márkás bankjegyet adott neki, míg a többi vendégek arannyal fizettek, nevüket pedig beírták Balázs könyvébe emlékül. Ezután több külföldi fürdőhelyen játszott, mint Karlsbadban, Marienbadban, de felkereste a magyar fürdőket is. Jelenleg a Hunnia kávéházban játszik. Most következzék Dombi Rudi életrajza. Dombi Rudi zenekarvezető 1862-ben született Szolnokon, hol atya népzenész volt. Zenei tehetsége folytonosan emelkedett, és több bandába, mint segédprímás működött, majd 1882-ben Pásztón bandát alakított. Kisvárosi zenekarát oly jól vezette, hogy az arra utazó gróf Károlyi Gyula halván játékát azonnal 10 évi szerződéssel kínálta meg. A Parádi fürdőnek a nyári szezon alatt állandó zenésze lett. 1884-ben történt, hogy a dúsgazdag főúr táviratilag rendelte fel Dombi Rudit, hogy őt, mint udvari zenekarának prímását a főúraknak bemutassa. Megérkezése után gróf Károlyi azonnal Berkeshez küldte, hogy gyakorolja be magát és úgy jelenjen meg a Nemzeti Kaszinóban, de ez a bemutatkozás elmaradt, mert a grófot családi gyász érte. Dombi a szerződés letelte után feljött a fővárosba, és itt a Nemzeti Szálloda és Metropolban játszott zenekarával, jelenleg pedig a Nádor Szálloda állandó zenésze. Következzék Pege Károly. Pege Károly szabadkai zenekarvezető 1861-ben Jászberényben született, hol atya szinte népzenész volt. Mint fiatal fiú feltűnést keltett, mert rendkívüli érzéssel játszott. 1878-ban már mint segédprímás működött a zentai Bindiget féle zenekarban, melyet egy fél év múlva átvett és önállóvá lett. Csak hamar Óbecsére költözött át, hol 1881-ig működött. Pár hónap múlva a 86. ezredhez sorozták be, a katonaságtól kiszabadulva újra bandát alakított és Szabadkán telepedett le. Néhány évi ott működés után azonban a fővárosba jött fel, s itt pompás játékával nagy tetszést aratt az Andrássy úti Andrássy kávéházban. Jelenleg az ezredéves kiállítás alatt a Bellevue nyári helyiségében mulattatja a nagy közönséget. Befejezésül pedig hallgassuk meg Babári Jóska életét. Dombovári Babári Jóska a Siófoki Balatonfürdő zenekar vezetője. 1869-ben született a Tolna megyei Tamásiban. Már 9 éves korában úgy kezelte a hekedűt, mint egy felnőtt. Ügyes cigány és egész fiatalon, 17 éves korában egy 12 tagú bandát alakított. Ő a legfiatalabb prímás a fővárosban, és kitűnő tehetség. Ki sokra viheti még, ha ügyel magára és játékára, és vigyáz, hogy fővárosi divat cigány ne legyen. 17 éves korában Midőn bandáját megalakította, kiment Abbásziába a téli szezon alatt, hol hercegek előtt játszott. Itt a mostani német császár abban a kitüntetésben részesítette, hogy eljátszotta vele a Kék Duna című valcert, mely annyira megtetszett neki és az asztalánál ülő hercegeknek és hercegnőknek, hogy zajosan megtapsolták. Babári 7 éven keresztül a téli szezon alatt folytonosan Abbáziába játszott, a nyári idényt pedig Siófokon tölti, 8 év óta, hova a főigazgatóság által állandóan van szerződtetve. 1892-ben megnősült, elvéve feleségül egy vagyonos pécsi kereskedő lányát. Babári 2 év óta Budapesten tölti az őszi és téli évadot, állandó zenésze a Hazám kávéháznak. A fővárosi mulató közönség teljesen meg van elégedve játékával, és ezen a farsangon már ő játszotta végig a kisebb polgári bálokat. Az imént Markó Miklós cigányzenészek albumából idéztem, budapesti kávéházi prímások életéből. A könyv 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. Akit pedig érdekel egy picit részletesebben, 2006-ban megjelent ennek a kötetnek a hasonmás kiadása. A műsor első felében a Lisztdíjas Kállai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt, a viszont hallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
7: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész lesz ismét a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a zenéről, élményeiről és gondolatairól, és majd hegedű játékát is élvezhetjük még a műsor folyamán. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Hogyan emlékszel vissza az első hegedődre, amit még egészen fiatalon használtál? És milyen hangszer volt ez?
6: Hát az első hegedűn valószínűleg egy játékhegedű volt, aztán utána pedig egy ilyen nagyon pici, ilyen negyedes, feles, háromnegyedes hegedű.
5: Amik azért nem szólnak úgy, mint
6: ne,
5: egy Stradivari.
6: Nem szólnak. És hát a másik dolog, ami nagyon nehéz a hegedű tanulásban, az, hogy az első 3-4-5 évben talán nem is tudsz olyan hangot kicsalni a hangszerből, ami tényleg hegedű hangnak nevezhető. Mert ezért a zongorával összehasonlítva, ott mondjuk, hogyha eljátszod a hullapelyhest egy ujjal akár, azért az mégis meg tud szólalni.
3: Igen, így van.
6: Nyilván nem tudsz több szólamot játszani, meg, és nyilván az is egy teljesen más nehézségek vannak az zongora játékban, mint a hegedű játékban. Csak hogy a hegedűn ez még nem is szól jól, amikor eljátszod a hullapelyhest gyerekként. Úgyhogy tehát ezt tanuljuk éveken át tulajdonképpen, hogy kell megszólaltatni ezt a hangszert, hogy kellemes hangja legyen, vagy az, hogy az intonáció rendben legyen, ami nagyon nehéz a hegedűn.
5: Visszatérve egy kicsit New Yorkra, 2006-tól 2012-ig tanultál akkor Itzhak Perlman osztályában New Yorkban, és utána hazajöttél. Mi motiválta arra, hogy végül is itthon kezd el a művészi életednek a kiteljesítését?
6: Abban az időben még nem tudtam, hogy végleg hazajövök-e, vagy csak egy kis időre jövök haza. Tehát én így magamnak is így nyitva hagytam ezt a gondolatot. Úgy éreztem, hogy akkor kell egy kis változás ismét, és így hazajöttem. Volt egy kis honvágy is benne természetesen. Így hazajöttem. Aztán valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy aztán pedig itt maradtam. És aztán már nem vágytam arra, hogy megint külföldön éljek. De egy zenésznek, tehát az hogy itthon vagy külföld, az azért mindig ott van szerintem az agyának valahol a leghátsó részében. Mert a mi szakmánk azért az egy nemzetközi szakma. Tehát mi utazunk, turnézunk, járunk koncertekre, külföldön is, úgyhogy nem mondom azt, hogy nem jöhet az életbe még olyan lehetőség, hogy esetleg ne döntenék úgy, hogy most akár visszamegyek Amerikába, vagy máshova, de jelenleg nem tartom ezt fontosnak, és nem dolgozom ezen, hogy máshol éljem az életem.
5: 2015-ben életre hívtad a Kálai Vonós 4-est. Mi motivált arra, hogy elkezdj egy ilyen kamarazenei formációt alakítani?
6: A Vonós 4-es tulajdonképpen nem az én ötletem volt, hanem a kamara partnereim ötlete volt.
5: Mondjuk el a nevüket mindenféleképpen.
6: Szajko Géza, hegedű, Dráfi Kálmán brácsa, és Balázs István cselló. Ugye tulajdonképpen ők kerestek meg engem, a kamaratanárunk, közös kamaratanárunk Devics János, legyen áldott emléke, ő ajánlott engem nekik, és így aztán csináltunk egy ilyen rögtönzött próbát, és ez annyira jól működött, annyira jól működött a kémia, hogy aztán rögtön kitűztünk egy koncertet, körülbelül 2-3 hónapra erre az időpontra, és akkor az első kvártett, amit megtanultunk, rögtön talán a legnehezebbel kezdtünk, Bartók. Aha. Tehát nem az volt, mint a legtöbben, akkor most egy Mozart, vagy valami Haydn, akkor legyen egy Bartók, és akkor ez volt tulajdonképpen az ismerkedés, ez a Bartók első kvártett, és ezt játszottuk az első koncertünkön, de hát ez azért nagyon jól összehozott minket, hiszen egy nagyon intenzív munkafolyamatnak kellett, hogy legyen, hogy megtanuljuk ezt a komplex művet. És aztán nagyon sok szép koncertet játszottunk, versenyeredményeink is voltak, Olaszországban is második helyen végeztünk egy zenei versenyen, itthon a Weiner versenyen első díjat kaptunk, úgyhogy nagyon szerettem a Vonós 4-est mint műfajt, mint repertoárt, hiszen gyönyörű zenék vannak benne, egészen a korai klasszikustól a késő romantikus, vagy akár kortás zenékig. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy a Vonós 4-es koncertek az utóbbi években egy picit úgy alul maradtak, főleg az opera és a szóló koncertek mögött. De egyébként nemrég volt ismét egy ilyen újra összejövés koncertünk, ahol a Cifra Fesztiválon játszottunk Balázs Jánossal, egy doknányi zongora ötöst, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó közös élmény volt.
5: Ez egy fantasztikus élmény volt számomra is, hiszen én is jelen lehettem ezen a koncerten. Ez egy hihetetlen élmény volt számomra, hogy játszottátok ezt a doknyáni darabot, és én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőségű koncert volt mindenféle szempontból.
6: Én is nagyon örültem a felkérésnek és a koncertnek is. Nagyon jó volt a koncert, hiszen Dráfi Kálmán vezette be a közönséget. Egyrészt a zongora, a zene rejtelmeibe, és hát Doknányiról is rengeteg szó esett, hiszen ő volt a koncertnek a középpontja. És tulajdonképpen ez, ami fontos volt, hogy ez a hagyomány, ami Liszt Ferenctől egészen a mai zongoraiskoláig megvan, ez tényleg a világon egyedülálló, és hát csak belegondolni is hatalmas dolog, hogy egy ilyen kulturális örökségünk van, hogy ez egy olyan lánc, ami folyamatosan a növendék, tanár, növendék egymásnak adott át. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit irigylem is a zongoristákat, hogy egy ilyen fantasztikus múlttal rendelkeznek itt Magyarországon.
5: És azért említsük meg itt Cifra Györgyöt is, hiszen Doknányinak az egyik növendéke volt Cifra György is, akiről a fesztivál is kapta tulajdonképpen a nevét.
4: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész a mai vendégem, aki a következő percekben Sarasate Cigány Nervajzen című művének egy részletét fogja nekünk előadni.

0: Alice díjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallgathattuk meg Sarasate Zigeunerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetésünket.
1: Térjünk vissza egy picit az operaház zenekarához, illetve hogy miben különbözik tulajdonképpen az opera zenekari munka egy szimfonikus zenekarnak a munkájától.
2: Tulajdonképpen a legnagyobb különbség, amit talán már egy picit említettem korábban is, hogy amíg egy szimfonikus zenekar sokkal kiszámíthatóbban dolgozik, tehát maga akár a próba folyamatok is, a koncertek időzítése is sokkal inkább követ egy sablont, és addig az operaházban pedig egy sokkal érdekesebb és változatosabb ütemterv van. És tulajdonképpen a szimfonikus játékmódban, ami az a jó, hogy nekem abban is van részem, nem csak azért, mert az operával is néha játszunk szimfonikus koncerteket, bár ezek elég kevés számmal vannak, de most már egy olyan 3-4 éve vendégkoncertmester vagyok Gran Canarián, ahol az ottani szimfonikusokkal szoktam játszani. Ez egy évben egy olyan körülbelül 2 hónapot szoktam kint tölteni, de nem egyben, hanem valamikor csak egy hetet, valamikor egy hónapot, 2 hetet, tehát attól függ, hogy tudom összeigazítani az operaházi feladataimmal, és ott pedig szimfonikus repertoárt játszunk. Tehát ez is nagyon, nagyon nagy élmény nekem, hogy ezt a repertoárt is meg tudom tanulni, nem csak az operai zenekari játékot. Talán az még a különbség, hogy amíg a szimfóniát tulajdonképpen egy előre meghatározott módon játsszuk el, addig az operát nem. Nem, mert ott, ahogy említettem, ott több tényező van. Tehát van színpad, színészi munka, énekes, változó zenészek, akár változó karmester, tehát olyan is van, hogy egy operát játszunk két különböző karmesterrel. Hát az is nyilván nagyon megváltoztatja az interpretációt. Tehát az operai zenekarjáték az természetesen szintén bepróbált, de mindig van egy kis improvizatív tényezője az előadásnak.
0: Mely szerzők állnak hozzád a legközelebb?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen.
2: Hiszen rengeteg olyan zeneszerző van, akit szeretek. Talán ez így változik is az évekkel. Meg attól is függ, hogy milyen fajta repertoárról beszélünk. De
0: mondjuk, akár ha mondjuk az opera repertoárt nézzük, akkor inkább Wagner, vagy inkább Puccini?
2: Nekem Puccini az operákban szerintem, aki a legközelebb áll hozzám, az nekem a zenének az egyik csúcspontja. Az annyira érzelemdús zene, annyira kifejező, és olyan gyönyörű színeket írt le. Nekem mindenféleképpen az egyik kedvenc zeneszerző. A másik talán Richard Strauss-t mondanám, tehát a nagy zenekari darabok, az viszont szintén óriási érzelmek, hatalmas romantika. Nagyon-nagyon szeretem. De ugyanúgy a klasszikusokat, Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók, szintén nagy kedvencem. Hát talán így ezeket, így első körre ezeket mondanám.
0: Ha egy operával most ismerkedő hallgatónak kellene ajánlani egy előadást, akkor inkább a Varázsfuvolára, vagy a Pillangó kisasszonyra küldenéd, illetve valami más operát nézzen meg.
2: Szerintem mindegy. Az a lényeg, hogy menjen el, és vágjon bele, vagy ne féljen tőle, vagy ne féljen az operától, vagy ne féljen a komoly zenétől, ne féljen a színpadi műfajtól, hanem hogy menjen, és élje át a darabot. Nyilván egy operára jó, hogyha úgy megy az ember, hogy egy kicsit azért előre felkészül, csak hogy átfutja esetleg a történetet, hogy nagyjából miről van szó, hogy könnyebb legyen mondjuk a cselekvésre, a zenére fókuszálnia, vagy még jobban tudja élvezni akár a darabnak a részleteit, vagy a rendezésnek a részleteit, de szerintem nincs nagy különbség ebből a szempontból, főleg, hogyha ilyen nagyszerű darabokról beszélünk.
0: Valóban az a legfontosabb, hogy az ember menjen el az operába, menjen el a művészetek palotájába, menjen el a zeneakadémiára, de azért bennem mindig ott motoszkál időnként az a kis kérdés, illetve az a kis ördög, hogy jó, elmegyünk, de hogyan? Farmerben? Vagy hát akkor most smokingot kell húznia annak is, aki kíváncsi egy varázsfúvolára?
2: Ez egy megosztó kérdés, főleg most, hogy rengeteg ilyen hírt lehetett olvasni. Vannak intézmények, akik előírják a dresszkódot, például külföldön, vannak, akik ezt lazábban kezelik. Nálunk az operázban nincs tulajdonképpen ilyen dresszkód, tehát van közönségbe teljesen vegyesen. Van, aki estéibe és smokingba jön, valaki hétköznapi utcai ruhába jön. Melyik illik inkább, ez egy nehéz kérdés. Nyilván magának az épületnek is van egy olyan stílusa, egy olyan varázsa, amihez inkább közelebb áll az elegáns viselet. Viszont ha valakit mondjuk pont ez attól nem tudna eljönni, mert épp nem olyan ruhában van, de viszont most van lehetősége megnézni egy operát, akkor meg lehet, hogy mégis jobb, hogyha farmerba és pólóba jön be, de ott van. Nem tudom erre, hogy melyik a pontosan a jó válasz, szerintem ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy ő hogy szeretne megjelenni egy ilyen eseményen.
0: Alisz Díjas Kálai Ernő hegedű művész a vendégem, és most hallgassuk tovább Sarasate Cigányerweisen című művének befejező részét az előadásában.

0: A Liszt-díjas Kálai Erdő hegedű művész előadásában hallhattuk Szálazáte Cigányerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetést. Számos helyen jártál már életed során. Melyek voltak azok a kiemelkedő koncertek, illetve helyszínek, amiket kiemelnél mondjuk a Carnegie Hallon kívül, hiszen azért erről már beszéltünk.
1: Amerikában több ilyen terem is van, akár Floridába, Chicagóba, New Yorkba, esetleg más koncerttermek, de Franciaországban a Louvre koncerttelme, ami nagyon érdekes volt számomra ott játszani. Spanyolországban is több koncertteremben játszottam, például az Auditorio Nacionalban, Madridban, szintén egy nagyon szép hatalmas koncertterem. Talán így ezeket emelném ki, de játszottam a Berlinbe is a filharmonikusoknak a termében, úgyhogy az is egy hatalmas élmény volt.
0: Mi volt a legnagyobb kockázat, amit valaha vállaltál a színpadon?
1: Ez jó kérdés. Nem hiszem, hogy volt olyan kockázat, amit így előre vállaltam volna. Inkább olyan volt, ami kockázat, hogy ami meglepetésszerű volt, mint például, amikor elszakad egy húr előadás közben. Tehát ilyen előfordult velem is. Emlékszem, volt egy ilyen koncert, amikor a Beethoven hegedű versenyt játszottam. Ha jól emlékszem, Pécset, a Kodály központban, és az első tétel közepén elszakadt az éhúr. Ugye az éhúr az a legmagasabb és a legvékonyabb húr, általában ez szokott elszakadni, és hát de az a jó, hogy amikor zenekarra játszol, hogy akkor sok hegedűs van mögötted, és így azonnal tudsz cserélni hegedűt, viszont akkor itt egy teljesen idegen hegedűn kellett végigjátszanom az egész művet. De szerencsére jó hegedűje volt a koncertmesternek, úgyhogy annyira nem volt nehéz rajta játszani. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy érdekes élmény volt.
0: És melyik koncerted volt az, ahol úgy minden összeállt és fantasztikusan sikerült, és olyan igazán jó élményt adott számodra?
1: Sokszor akkor történik meg ez, hogy minden összeáll, amikor nem a legjobban alakulnak a körülmények. Tehát amikor mondjuk lehet, hogy nem aludtad ki magad, vagy valami más probléma összejött még, vagy lehet, hogy te nem érzed magad a legjobban, akár volt egy kis betegség, vagy valami, de és akkor olyankor valahogy annyira koncentrálódik az összpontosításod, hogy arra a fél órára, vagy egy órára egy olyan körülménybe kerülsz, hogy mindent meg tudsz oldani, amire szükséged van, viszont utána megint vissza abba az állapotba, ahol előbb voltál. Tehát nagyon érdekes. Hát ez nagyon kiszámíthatatlan, hogy mitől lesz jó egy koncert. A legfontosabb része mindig, amit hangsúlyozok, hogy ez a felkészülés. Hát hogyha magabiztos vagy abban, hogy tudod a darabot, akkor máshogy mész ki a színpadra. Tudod, hogy megtettél mindent, felkészültél, tanultál, gyakoroltál, akkor tulajdonképpen nem lehet probléma. Az, hogy közben hogy érezzük magunkat, sokszor a közönség ezt meg se érzi. Hát ezek olyan nyuansznyi dolgok, amiket csak mi veszünk észre legtöbbször, és nem befolyásolja a koncert hangulatát.
0: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Egyelőre szeretném folytatni, amit eddig csinálok. Nekünk ugye ez azért, ugye a zene az azért jó, mert annak sosincs vége. Tehát az nem egy olyan dolog, hogy ezt már megtanultam, ezen a hangszeren tudok játszani, tehát ez sosem jön el tulajdonképpen, mert még akkor is, hogyha megtanultad az összes darabot, amit a világon írtak, ami természetesen lehetetlen, akkor is lehet még mélyebb értelmezéseket megtalálni ugyanazokban a darabokban, vagy akár a hangszer használatában. De ami a mi pályánknál, ami fontos, hogy minél jobb zenekarokkal játszunk együtt, minél jobb karmesterekkel dolgozzunk együtt, tehát hogy ebben tudunk így előre menni a ranglétrán, hogy a karrierbe tudjunk fejlődni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. minél jobb és nagyobb koncert meghívásokat kapjunk. Tehát ez egy fontos dolog. Természetesen ez inkább a szóló játékra értendő.
0: Mit tanácsolnál a mai fiatal hegedűs generációnak?
1: Minél több helyről szerezzenek inspirációt, és több járják a világot. Azért ez fontos, hogy többféle látásmódot tanuljanak meg a zenéről, akár a hangszerről, hiszen ugye ez annyira kis közösség a mi zenei közegünk, főleg itthon Magyarországon, ami természetesen nagyon-nagyon jó, de azt tudni kell, hogy a világ az élettől nagyobb, úgyhogy kell nyitni, és rengeteget lehet tanulni. Tehát minél több embert ismersz meg, annál többet tudsz tanulni, viszont ez a növendékeknek is nyitottnak kell lenniük, és olyanoknak kell lenni, mint egy szivacs, ami beszívja a tudást, és ez természetesen az elsődleges szempont, hogy érdekelje őket a zene, érdekelje őket, hogy fejlődjenek.
0: A legnehezebb kérdést mindig a végére tartogatom. Ha egy lakatlan szigetre kerülnél mondjuk holnap, akkor mi lenne az az 5 bakelit CD album, amit magaddal vinnél? Esetleg benne lenne a tanárod is, Itzhak Perlman?
1: Biztos, hogy benne lenne. Hát igen, ez egy hasonló kérdés, mint ki a kedvenc zeneszerződ. Ugye, olyan sok kedvenc felvételünk, meg művészünk van, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Hát hegedűsöket nézve, mondjuk az a 3 hegedűs, ami nekem mondjuk a hegedű hangban leginkább meghatározó, akit mindenféleképpen választanék, az egyik az a Jascha Heifetz, szerintem minden hegedűsnek az egyik nagy példaképe. A másik Michael Rabin, amerikai hegedűművész, aki szintén egy nagyon rövid életű, tragikusan fiatalon elhunyt hegedűs, de az egyik legzseniálisabb hegedűs volt, és hát nem utolsó sorban természetesen a volt mesterem, Itzhak Perlman. Hát talán van is közös a hármukban, ami főleg a hangképzésben ez a nagyon, nagyon kifejező hegedű hang, kifejező játékmód. Mit vinnék még? Biztos, hogy lenne közöttük valami zongorista is, biztos, hogy lenne akár olyan is, ami nem feltétlenül klasszikus zene. Én például szeretek jazzt is hallgatni, például Bill Evansnak a felvételét nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg őt beleraknám még ebbe, és szerintem valamelyik nagy Puccini opera is elférne, vagy a Bohém élet, vagy a Pillangó kisasszony, valamelyik.
0: Ez azért sokat elárult a személyiségedről, úgyhogy ez mindig nagyon izgalmas kérdés számomra, és szerintem ezen keresztül is egy picit jobban bepillanthatunk a személyiségedbe. Hol hallhatunk téged szólóban legközelebb?
1: Most májusban és júniusban lesz 3 koncert, ahol játszok 3 különböző hegedű versenyt, 3 különböző helyszínen. Május 7-én Miskolcon játszom a helyi szimfonikusokkal Korn Gold hegedű versenyét. Aztán pedig május 12-én Debrecenben a debreceni filharmonikusokkal Mozart hegedű versenyét játszom, és aztán pedig június 4-én az Eiffel műhelyházban Csajkovszki hegedű versenyét az opera zenekarával. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak, hiszen nagyon rövid időn belül 3 teljesen különböző hegedű versenyt játszom el. Nyilván erre a felkészülés is nehezebb, hiszen általában egy rövidebb időszakban ugyanazt a hegedű versenyt szokták játszani többször, de ez most valahogy így jött ki, hogy a repertoár változik, de így még inkább érdekes számomra, hogy ezeket a darabokat mind kézbe tartsam.
0: Akkor ezeket a dátumokat érdemes már most felírni, és aki teheti, az menjen el mindenféleképpen. Köszönöm szépen az interjút, a beszélgetést, számomra egy élmény volt. Sokat megtudtunk rólad, és természetesen várunk téged vissza a jövőben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. A Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Most pedig befejezésként hallgassuk meg Sarasate Carmen Fantázia című művének egy részletét a művész előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik, a hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak

A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az az íló.
2: Íló. Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.
1: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 21-e csütörtök 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió DIK Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében. A roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrájukat és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos bizonyos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük. Fesztiválok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Magyarországon és Európa számos országában. Ezek az események nem csak kulturális programok, hanem a roma identitás, a hagyományőrzés és az összetartozás fontos ünnepei is. A fesztiválok lehetőséget teremtenek arra, hogy a cigány közösségek bemutassák gazdag zenei, táncos és gasztronómiai kultúrájukat, miközben közelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket és kultúrákat. Az egyik legismertebb rendezvény Magyarországon a Roma Kulturális Fesztivál, amely évről évre sok látogatót vonz. Ezeken az eseményeken híres cigányzenészek, tánccsoportok és művészek lépnek fel, akik megmutatják a roma kultúra sokszínűségét és az értékeit. A fesztiválok hangulatát különlegessé teszi az élő zene, a tradicionális cigány táncok és a közös ünneplés öröme. A látogatók ilyenkor megismerhetik a cigány ételeket, a hagyományos viseleteket és a roma emberek életének fontos szokásait is. Az utóbbi években Európában is több jelentős roma fesztivál vált népszerűvé. Spanyolországban például a flamenco fesztiválok kötődnek szorosan a roma kultúrához, hiszen a flamenco műfaj kialakulásában nagy szerepet játszottak az ott élő cigány közösségek. Franciaországban és Szerbiában szintén rendeznek olyan eseményeket, ahol a cigányzene és a hagyományos roma művészet kerül a középpontba. Ezek a fesztiválok sok turistát vonzanak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra nemzetközileg is elismert legyen. A roma fesztiválok legfontosabb eleme mindig a zene. A cigányzene különleges érzelmi világot hordoz, amely egyszerre szomorú, szenvedélyes és örömteli. A hegedű, a gitár és a cimbalom hangja sok ember számára a roma kultúra egyik legismertebb jelképe. A fesztiválokon fellépő zenészek nem csak szórakoztatnak, hanem továbbadják őseik hagyományait a fiatalabb generációknak is. Ezek az események társadalmi szempontból rendkívül fontosak. Segítenek csökkenteni az előítéleteket, hiszen a látogatók személyesen találkoznak a roma kultúra értékeivel. Sok ember a fesztiválokon keresztül érti meg igazán, hogy a cigány közösségek milyen gazdag hagyományokkal rendelkeznek. A közös ünneplés és a művészet ereje közelebb hozza egymáshoz az embereket, függetlenül attól, hogy milyen származásúak. A modern roma fesztiválok ma már nem csak a hagyományokról szólnak, hanem a fiatal tehetségek támogatásáról és a roma kultúra megújításáról is. Egyre több fiatal zenész és előadó ötvözi a hagyományos cigányzenét a modern stílusokkal, például poppal vagy hip-hoppal. Ez azt mutatja, hogy a roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit. A cigányfesztiválok az utóbbi időben nagyon fontos kulturális eseményekké váltak. Nem csak a roma közösség számára jelentenek ünnepet, hanem minden ember számára lehetőséget adnak arra, hogy megismerjék a cigány kultúra szépségét és gazdagságát. Ezek a fesztiválok erősítik az összetartozást, segítik a hagyományok fennmaradását, és hozzájárulnak egy elfogadóbb, nyitottabb társadalom kialakulásához.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
7: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-25 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Jó reggelt mindenkinek. Csütörtök van, május 21-e, 7 óra múlt pár perccel. Hellóka! Ma van a Magyar Honvédelem napja, kérem tisztelettel az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. 1951-ben a minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg napjának bevezetéséről, illetve megünnepléséről szeptember 29-én a pákozdi győzelem emlékére. Később a Magyar Honvédség napja volt ez az ünnep. 1992-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel ezt az ünnepet a magyar kormány május 21-re Buda 1849-es visszavívásának évfordulójára helyezte át, és a Magyar Honvédelem napjának nevezték el. Szóval ma 34 éve van. Illetve ma van Szeged napja is, ugyanis 1719-ben harmadik Károly király aláírta Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának oklevelét. Az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. Ez pedig 307 éve történt. Ma 555 éve 6. Henrik meghalt a londoni Towerben. Feltehetően riválisa 4. Edward ölette meg. Aztán szintén 555 évvel ezelőtt született Albert Dürer, német festő, grafikus. És végül, de nem utolsó sorban, 182 éve kapta meg az orvos doktori diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. Na, hát akkor jöjjön a zene, ahogy azt megszokhattuk, utána jövök vissza a közlekedési hírekkel.

0: Tenas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Digoberci. Ciao, Bartaleta, men.
3: Nevadej.
4: Soy Berci Kajas.
2: A ich schystali ma te žapi balanga.
5: Kirva.
6: Konsi.
5: A vispi balanga.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek! A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmai Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Ezen a héten éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. A 9-es és a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz mindkét irányban a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Astoria M megállójában áll meg. A 6-os villamos helyett éjszakai karbantartások miatt pótlóbuszok közlekedhetnek, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Ezen a héten minden nap 22 órától üzemzárásig a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Ezekkel tudtam most szolgálni, jöjjenek is a roma hírek, de izében...

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés, fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis sporthír. Az angol labdarúgó bajnokság 37. fordulójának keddi mérkőzésén a Manchester City a Bournemouth otthonába látogatott. A második helyen álló manchesteriek csak győzelemmel őrizhették volna meg esélyüket a bajnoki címre. A találkozón azonban 1-1-es döntetlen született, így biztossá vált az Arsenal elsősége. Hatalmasak voltak a tétek mindkét csapat számára a Bournemouth Manchester City bajnoki. A hatodik helyről induló hazaiak a bajnokok ligája indulást érő ötödik pozícióért, a második vendégek pedig a bajnoki címért küzdöttek. A manchesteriek csak győzelemmel őrizhették volna meg az esélyüket az elsőségre. A találkozó első találata a 39. percben született. A Bournemouth francia támadója Eli Junior Kropi 14 méterről remekül tekert a kapu bal oldalába, majd látványos szaltóval ünnepelt. A 90. percben egyenlíteni tudott a City. Rodri 11 méterről eltalálta a jobb kapufát, majd a kipattanót Erling Haaland pofozta be. Az 1-1-es végeredménnyel azonban elszálltak Pep Guardiola csapatának bajnoki reményei, az Arsenal előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlanná vált. Az ágyusok 22 év után ünnepelhetnek újra bajnoki címet, ez a klub történetének 14. elsősége. A magyar válogatott Tóth Alex amúgy végig a cserepadon ült a Bournemouth-nál. Andoni Iraola együttese a megszerzett egy ponttal biztossá tette, hogy legalább az Európa Ligában indulhat a következő szezonban, ugyanakkor a BL helyen álló 5. Liverpool megelőzésére kevés esély maradt. Na hát ennyit erről, gyerekek, ezt a 7 órás blokkot én be is zárom, legközelebb 8 után jövök hozzátok vissza, méghozzá egy programajánlóval.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Buko. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a Buko az ugye a tüdőnk, a Kálo Buko a májunk, és most mivel folytatjuk?
1: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
2: Íló.
1: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
2: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
1: Zeneszövegben.
2: Zeneszövegben. Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
1: Jó, íló. Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrát, és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartozás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-25 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió D. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jön a programajánló kis szegmensem. Hát most már itt van lassan a nyár a nyakunkon, úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsi szabadtéri színházat is ajánlok nektek, ugyanis megnyitja kapuit a szegedi szabadtéri játékok is, mint ahogy minden évben. És egy június 26-27-ei programot ajánlanék nektek. Ez a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka, ami nem más, mint az Oscar. Igen, aki látta a Stallone filmet, arról van szó színpadi adaptációban. Lányos apának lenni nem egyszerű dolog. Ezt tapasztalhatja meg Bernard Barthier, gazdag párizsi szappangyáros is. Egy szép napon kényelmes otthon a bolondok házává változik. Teherbe esett lányokról, csalásokról és elsikkasztott pénzekről érkeznek a hírek. Lassacskán mindenkiről kiderül, hogy nem az, akinek látszik, már-már úgy tűnik, az őrület soha sem ér véget. A világhírű bohózat filmváltozatát eredetileg a legendás francia nevettető Louis Dauphiné vitte sikerre, később pedig Sylvester Stallone jutalomjátéka lett. Szőcs Artúr rendező a Miskolci Nemzeti Színház előadásában a napjainkba helyezi át az eredetileg több mint 60 éve játszódó történetet, és ekképp egy okos otthon technikai csodái is tovább komplikálják a bonyodalmakat. Na és akkor nézzük egy kicsit a szereposztást is. Bernard Barnier szerepében Gáspár Tibor, Madame Barnier Seres Ildikó, Christian Martin Budoki Márk, Colette Rudolf Sonja, Jacqueline Baranyi Emma, Bernadette Prohánszki Fanny, Philip Tóth Dominik, Charlotte Molnár Anna és Oscar szerepében Rácz János látható és hallható. Az előadás rendezője pedig a már említett Szőcs Artúr. Na, szóval ezt ajánlom nektek, ha akarjátok, már most tudtok rá jegyet venni, tehát június 26 és 27-én lesz a szegedi szabadtéri játékokon, az új szegedi szabadtéri színpadon, ugye ez a kisebb színpad, tehát nem a dómtéri. Itt fog majd ez a bohózat bemutatásra kerülni. Na, most pedig zene következik, az kerül bemutatásra, és utána pedig friss közlekedési hírek.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt 8:30, jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 8. kerület Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerület Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerület Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Donát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ezekkel tudtam most szolgálni. Jönnek Hajnival és Ármándóval a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on. El ne kapcsoljatok!

0: 98.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
1: Tegnap megtanultuk azt, hogy hogy van, hogy papa.
3: Papó.
1: Így van. És most jön utána a mama.
3: Na, ő gondolom nem mamó lesz.
1: Nem, hanem mámi.
3: Mámi. Ezt is sokszor hallottam. Ez olyan érdekes, hogy mi azok, akik nem vagyunk romák, hogy mi is nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat, amiket ti is. Tehát tulajdonképpen a roma nyelvet a nem cigányok is nagyon sokszor használják és beépítik a hétköznapi beszédükbe.
1: Így van, ma már szinte szlengnek számít a magyar nyelvben. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: mutatom.
1: Rádiódi. Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt mindenkinek, mi nem sokára jön a süsfelnap. Egy kis hírrel zárjuk a mai Beckert, ahogy már megszokhattuk. Brutálisan összevertek viperával egy férfit, percekig ütötték. Súlyosabb büntetés szabott ki a bíróság a debreceni fellebbviteli főügyészség indítványára, tekintettel arra a két férfire, akik viperával verték meg ismerősüket. Egyiküket 6 évre, másikukat 4 év 6 hónapra ítélték. Családi vétó készül az Exatlon férfi győztesének szerettei nem kérnek a nyereményből. Egész életében a családja jólétét tartotta szem előtt az Exatlon Hungary férfi győztese Koplányi Gábor. A kihívók versenyzője éppen ezért a 15 millió forintos nyereményét is rájuk költené. A szerettei azonban testületileg úgy döntöttek, nem engedik, hogy a pénzt, amelyért Kopi 2 hosszú hónapon át küzdött, nekik adja. Aztán nagy titkokról rántotta a leplet Tóth Andi, már 3 éve szakítottak, de most is használja a Marics Petitől kapott ajándékát. Tóth Andi legutóbbi TikTok videójában nem csak új zenei terveiről rántotta rá a leplet, hanem egy váratlan részletet is megosztott a magánéletéből, amely azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Kiderült ugyanis, hogy 3 évvel a szakítások után még mindig használ egy ajándékot, amit Marics Petitől kapott. És ez az ajándék nem más, mint egy parfüm. Az ember ugye egy picit nagyobb volumenű dologra gondolt, én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy kapott tőle egy Mercedest, amit azóta is használ, mert hát nyilván hülye lenne.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
1: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Magyar Péter Budapestre hívta Donald Tuskot, a magyar kormányfő a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján azt mondta, a meghívást a cseh és a szlovák miniszterelnöknek is elküldi, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek magyar elnöksége alatt. Magyar Péter szerint Magyarország partnere lesz Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak abban, hogy a V4-ek visszanyerjék korábbi erejüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő fontosnak nevezte az együttműködés bővítését többek között Skandinávia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia és a nyugat-balkáni országok felé is. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztési alapba is fizetnie kellene Budapestnek az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működő képességét. 10 Intercity kocsit bír el a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsia van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdei táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban, teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölte a szervező. A zánkai és fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra a jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több tízezer gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
6: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-25 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, csütörtök van, és május 21-e. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vigyázzatok, hogy Kansasbe el ne fújjon benneteket a szél, mert olyan szél van, erőszakos, hogy engem majdnem felemelt. Pedig az azért, nehéz lenne. Még neked is, Gyuszi.
1: Ja, ne, nekem abszolút. Erőszakos szelek vannak. Ma délutára itt-ott-amott zápor, zivatart is mondanak, de nem fog sokáig tartani. Ma reggel is megnyugtatott mindenkit de héten akartam mondani, az időjárás, a meteorológus hölgy.
2: Mihály.
1: Hogy ne, hölgy volt, aki mondta is, hogy ha esik is, akkor majd ilyen délután 3-4 óra fele, és ilyen 1 óra hosszát. Szóval az még azért úgy bírható, úgyhogy reméljük, hogy csak tényleg ennyi lesz az esőzés. De a szél az van, igen, de a szél az van, és az marad is velünk egészen szombatig, azt írják, hogy tehát ma meg holnap
2: nem
1: fog
2: megy el, nem vonul el. Neked a szél lőtte be ilyen szépre a hajadat? Nekem igen, látod?
1: Nekem a vax.
2: Nem. Tudtad, hogy szél lesz, én és levaxoztad, mi?
1: Metróztam, ott nem érintett. Amikor itt jöttem meg fönt, meg jól is esett egy picit, mert úgy azért jó idő van, hála jó Istennek, tehát nincs hideg, de...
2: Celsius fok?
1: 20 most per
2: korán tír. Reggel, aha.
1: Azt mondja, most 19 van, de fölmegy 23-ra ma.
2: Úgyhogy nagyon
1: majd délután, igen.
2: Az nagyon jó.
1: De hétvégén lesz, a hosszú hétvégén csodaszép idő lesz most. Tehát aki most esetleg tervezett valamit, hogy Balatonra megy, vagy Velencére, vagy bárhova, csodaszép lesz ez a pünkösdi hosszú hétvége. Végig 27-28 fok magas UV-sugárzással, alig lesz felhő fölöttünk, tehát gyönyörű napsütés, és... ennyi igazából. Úgy te is még éjszakára is csak 17 UV-t fokig hűl le a hőmérséklet.
2: Na, nagyon jó, ez egy farmer kabát. Úgy mondtad a magas UV-sugárzása, mint hogy az olyan pozitív lenne, magas UV-sugárzás.
1: Hát, hogy igen, hogy olyannyira fog sütni a nap, hogy már megész.
2: Naptejet kell kenni.
1: Hát, ha napozol, most már igen. Igen.
2: Igen, oda kell figyelnünk a bőrünkre, és nem csak kívülről kell a bőrünket ápolni, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy belülről sem árt odafigyelni, mert én mindig azt vallottam, hogy a bőrünk nem a külső ápolástól lesz szép, hanem attól, amit megeszünk, úgyhogy minden olyasmi érték, amit beviszünk, az jól látható a hajunkon, bőrünkön, körmünkön, úgyhogy most mivel eper szezon van, ezért fogyasszatok nagyon sok epret, mert az epernek kiváló C-vitamin és antioxidáns forrása van, amely nagyon jól erősíti az immunrendszert, támogatja a szív- és érrendszert, és hozzájárul a gyulladások csökkentéséhez. Hát nem véletlenül szívecske formájú az eper, látod? Mindig azt szoktuk mondani, hogy ami valami testszervünkre hasonlít, az mindig arra jótékonyul hat.
1: Akkor a banán az...
2: Igen. Jól mondod.
1: De, hogy is ez hülyeség.
2: Valójában nem, de egyébként nem hülyeség, mert tényleg szóval, hogy minden egyes kis valami kis olyan, mondjuk a dió az agyra, és látod, hogyha kibontasz egy diót, akkor nagyon jó az agy működésének, az elmének, és hasonlít is az agyhoz, amikor kibontasz.
1: Igen, csak azért mondtam a banánt, ugye, hogy azt tudjuk, hogy mire hasonlít, de hát semmi haszna nincs ilyen téren, úgyhogy azért mondtam, hogy ez nem
2: hát
1: feltétlenül
2: úgy,
1: igaz,
2: semmi
1: de,
2: haszna,
1: de
2: igen,
1: valóban
2: de,
1: igen.
2: De nagyon vicces vagy ma reggel már.
1: Nem, mitből mondtam. Na, mondj csak nyugodtan.
2: Na, hát az eper, mivel eper szezon van, nagyon sok helyen nem tudom, hogy van még ilyen, hogy szed magad eper akció, mert régen
1: fogalmam sincs.
2: Régen egy csomó ilyen, majd megnézem, hogy vannak-e ilyen helyek, egy csomó ilyen helyre ki lehetett menni ilyen eperföldekre, és akkor ott azért jóval olcsóbban letudtad, vagy jóval olcsóbban meg tudtad kapni az eper kilóját, mint mondjuk a piacon vagy a boltokban, de utána fogok nézni, hogy van-e valahol most ilyen szed magad akció.
1: A piacon biztos van, nem tudom.
2: Nem, a szed magad az eper földekre mész
1: ja,
2: ki.
1: Hogy úgy, ja, bocsánat, akkor meg pláne nem tudom. Ne tegyél föl ilyen keresztkérdés nekem.
2: Neked nem tettem
1: is
2: föl, csak magamnak egy költőit, hogy van-e még esetleg ilyen, mert régen mindig volt, és akkor sokkal olcsóbban meg tudtad kapni a gyümölcsöt. Na, hát immunerősítés céljából egy adag eper fedezi a napi C-vitamin szükségletünket, vagy hát jelentős részét, és serkenti a kollagén termelést, és ez nagyon fontos a kollagén, mert az ízületek, tehát hogy én mindig Tehát, hogy én hiszek az ilyen dolgokba, nagyon is, mert nekem nagyon erős visszacsatolás volt az, amikor a csípőm nagyon fájt, akkor mindenki mondta, hogy próbáljam meg, hogy egy kis kollagén bevitellel az helyre fog állni, és vettem, de én ivás formájában vittem be a kollagén, tehát ilyen folyékony likvid formában, és mondjuk én a marhacsontból kivont kollagént tartom a legjobbnak, amit emberi szervezet úgy be tud fogadni, meg úgy jól fel tud dolgozni. És két hét után, miután ittam a kollagént, el is múlt a csípőfájdalmam. Na, ezek szerint akkor most az eperből is nagyon jól. A kollagént ugyan nem tudjátok bevinni, de az, hogy serkenti a kollagén termelést, az egy nagyon-nagyon jó hír. Ezt mondjuk én se tudtam. Hát ugye már mondtam a szívvédelmet, és hát a vércukorszint szabályozásban sem utolsó az eper, mert nagyon alacsony glikémiás indexe miatt lassítja a cukor felszívódását, ezáltal támogatja a kettes típusú cukorbetegek étrendjét. Tehát, hogyha valaki cukorbeteg, akkor természetesen porcukor nélkül nyugodtan fogyaszthatja az epret, hát gondolom itt is ki van szabályozva, hogy hány gram epret lehet egy nap megenni. És az emésztésben és a fogyásban is segít, mert magas rost és víztartalma tisztítja a beleket, javítja az emésztés, miközben nagyon kalóriaszegény, mert egy szem eper csupán 5 és 8 kalóriát tartalmaz, az valójában meg semmi. Amit én
1: csípem
2: ajánlok...
1: Csípem az epret, amúgy én is.
2: Csíped? Idén még igazán jó epret nem tudtam enni, tehát olyan igazán finom édes epret még nem tudtam elcsípni, pedig vettem már piacról, vettem már boltból, tehát mindenhonnan. Viszont megkaptunk is epret, viszont azokat az epreket, amik nem voltak annyira édesek és finomak, azokat én beturmixolom, és ez egy tök jó ötlet, figyeljetek, mert elteszitek egy pár napot elbír a hűtőbe, hogyha be van turmixolva, egy nagyon picike, kevés kis cukrot adjatok hozzá, és akkor lehet csinálni belőle eperkrémlevest egy kis tejszínnel, egy kis tejjel, felhabosítva, egy picike cukrot vagy mézet hozzáadva, nagyon finom az eperkrémleves, azt lehet hűsít is, lehet reggelire is, egy jó eperkrémleves, meg egy nyári kaja, igen. Szokták így megtűzdelni mindenfélével, rebarbara, meg menta, ezek mind, meg egy kis bazsalikom, ezek mind adnak hozzá egy minimális kis pikánságot, picit befűszerezik, de elképesztő finom és nagyon laktató, és hogyha valaki még nagyon nagy gurmen, akkor egy kis túrógombóccal meg lehet dobni az eperkrémlevest. De a túrógombócot ne úgy képzeljétek el, hogy azt a gríze, tehát azt a sűrű, amit anyukátok kifőz vízben, és aztán utána megforgat tejfölbe, tehát ne azt az epergombócot, vagy túrógombócot rakjátok az eperkrémlevesbe, hanem egy sokkal lazább, igen, egy sokkal lazább túrókrémet keverjetek ki egy kis citrommal, és elképesztő finom reggelit tudtok varázsolni az asztalra.
1: Na, tessék, még nemhogy csak egészségperceket hallottatok, hanem még recept ötleteket is kérem tisztelettel, tehát, hogy itt azért meg kellett ezt bolondítani itt a végére. Én nem tudok ezzel az egészséges dolgokat, mit odafülni, én abszolút hiszek ezeknek a jótékony hatásaiban. Én az epret csipázom, és mivel most már szezonja van, ezért ilyenkor ez jó, mert nyáron például még, amit nagyon csipázok, a jó hideg dinnye, például a görög majd szigorúan, nem tartunk, a sárga.
2: Majd amikor ott tartunk, hogy szezonja van a dinnyének, akkor elmondom.
1: Mikor
2: a dinnye.
1: Mikor szokott lenni? Júli? Augusztus? Augusztus.
2: Majd akkor elmondom. Hát melyik dinnyét, a görög dinnyét szereted, vagy a sárgát?
1: Most mondtam, hogy csak a görög dinnyét.
2: Mind a kettő egyébként nagyon jó, és mind a kettőnek úgy körülbelül júli vége, augusztus eleje, akkor van szezonja, de majd amikor ott tartunk, akkor majd arról is mondok egy pár jó szót.
1: Mindenképpen említsd meg a pár jó szót hozzá. Na, most kettő darab zenére fussunk el, aztán jövünk is hozzátok vissza Iziben.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 9 óra 31 perc van, ahogy ígértem, kettő zene után visszajöttünk, volt itt egy Csík Laci, meg egy Radics Gigi, aztán most meg itt van a Völgyi Zsuzsi, meg a Maka Gyuszi, értitek, polímmet.
2: Mi emberi valóságunkban, ők pedig az éterből szóltak hozzátok.
1: Igen, hát végül is mi is az éterből, de mi speciálitunk.
2: De mi realben itt igen, ülünk.
1: Ők meg ezt egyszer megcsinálták ezt a zenét. Na, képzeljétek el, kijött gyerekek a bruttó átlagkereset nemzetgazdasági ágankénti listája a medián bér szerint. A medián az ugye azt jelenti, hogy középérték. És kiderült, hogy kik keresnek a legjobban. Hát nem mi. Oda nincs odaírva, hogy a rádiós műsorvezetők, úgyhogy azok nem mi vagyunk. Kérem szépen, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók keresik a legjobbat, ugyanis nekik a bére már egy márciusi felmérés szerint bruttó 1,5 millió forint, az nettóban mondjuk olyan 1,2 millió körül érheti
2: el. Ez mindig így volt. Mindig így volt. Igen. Mindig azok az emberek kerestek sokkal jobban, akik a pénzzel foglalkoztak.
1: Igen. Hát ez milyen érdekes, nem? Tehát ez milyen ilyen szép átfedése az egésznek, hogy pénzzel foglalkozol, és cserébe a te szakmád, vagy a több terület, ugye, tehát ez a pénzügyi szolgáltatás terület, ez rengeteg dolgot így lefed tulajdonképpen. És ezt azért teszem hozzá, hogy ezek ugye középértéket mérnek, tehát ennél kereshetnek nyilván vezérigazgatók sokkal, de sokkal jobban, és természetesen ha már pénzügyi szolgáltatás, mondjuk egy banki ügyintéző egy plázában lévő bankfiókban, meg nyilván nem keres ennyit. Tehát, persze, hogy ott meg egy bruttó, mit tudom én, 600 000-700 000 forintos fizetése van. Látod, egy belépő ügyintézőnek.
2: Pályát tévesztettünk.
1: Szóval ez egy ilyen mediánbér, tehát ezt azért fontos elmondani, a medián meg, mint ahogy elmondtam, már középértéket jelent. A következő szakma az információ és kommunikáció területén dolgozók, ők 1,3 millió a bruttó.
2: Végül is mi is kommunikáció területén vagyunk, tehát mi nem lehetünk ugyanezen a szakterületen? Hát nem, mi is kikommunikálunk valamit minden reggel.
1: Az igaz, de nem, nincs odaírva, nem, sajnos nem.
2: Kik a következők?
1: Következő az energiaipar területén dolgozók, őnekik szintén, hát ilyen egy bruttó 1,250 millió forint a mediánbér. A következő a tudományos műszaki tevékenység. Figyeljetek, a ötödik helyen bányászat, őnekik bruttó közel 1 millió forint.
2: Mondjuk bányászokkal nem cserélnék.
1: Fú, nem. Az nagyon kemény meló, gyerekek.
2: És ráadásul szegények nagyon, nagyon korán halnak, és na nem azért, mert szakad a bánya, hanem azért, mert nagyon egészségtelen az a por, az minden is, amit hát föld alatt, ott lent belélegeznek.
1: Igen, meg a meleg van nagyon, ugye, tényleg nem nagyon jó. Kemény, úgyhogy minden tisztelet.
2: Sőt, azt hallottam, és kicsit elkanyarodva, hogy a séf szakma is hasonlóképpen egészségtelen, mert hogy egész nap egy olyan konyhában állsz, ahol nagyon nagy a forróság, és az sem tesz jót a hosszú nem életnek. Tizert.
1: Mindjárt megnézem, hogy ők hol vannak. Mindjárt ott vagyunk mi is. Ez volt ugye az ötödik, a bányászat, utána közigazgatás jön, feldolgozóipar, oktatás. Az oktatásnál, azt mondja, csak meg kell néznem így a csíkot pontosan, azt mondja, bruttó 800 000 forintot keresnek az oktatók. Most az már. Akkor nettóba olyan 550 és 600 között, attól függ, hogy ekósan van bejelentve, vagy nem. Szóval ilyen, mondjuk legyen 600 000 nettóba az oktatás. Aztán egészségügy, szociális ellátás, ez már csak bruttó 730 000 havi szinten, és mi pedig itt vagyunk, hogy művészet, szabadidő. Vigyázz, ez így van ki, művészet és szabadidő.
2: Akkor csak fel vagyunk sorolva valami kategóriába benne vagyunk.
1: Len, igen.
2: Nem vagyunk az alján.
1: Bruttó 700 átlag. Aztán, mit mondtál, a szakácsokat, ugye? Mm-hmm. Hol vannak?
2: Séfek,
1: szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás, ugye? Aha. Hát igen, az ott nagyon az alján van. Azt írja, hogy bruttó 600 000 forintos átlag mediánbérrel kell számolni. Mm-hmm. Hát az bruttó 600 000 forint az ilyen 400-450 000 nettó.
2: Mondjuk én a számítás után. Jó, mondjuk egy séf esetében.
1: De várjál, megint elmondom akkor még egyszer, hogy ez egy mediánbér. A mediánbér azt jelenti, hogy középértéket vesz. Tehát ennél keresnek sokkal jobban, és keresnek sokkal rosszabban. Ezért mondtam el a legelején is. Tehát, hogy ez nem azt mondtam, hogy mindenki ennyit keres, meg a cikk se ezt mondja.
2: Átlagár.
1: Ez egy közép, ezt úgy mondják. A mediánbér az középértéket mér, ami azt jelenti, hogy hogy ennél jobban is keresnek. Nyilván egy séf, amit te mondasz, aki egy jó helyen dolgozik, 1000 éves séf, mit tudom én, az nyilván nem bruttó 600 000-et keres, hanem mondjuk bruttó 2 milliót, most mondtam valamit.
2: Mondjuk egy jó helyen dolgozó pincér is annál sokkal többet keres, persze. Azt viszont fixen tudom.
1: Persze, egyértelmű, persze, azért mondom, hogy ez egy átlagolva van a bér, mert hogyha átlagolod azt, hogy mondjuk, mit tudom én, mi fizetésünket is átlagolnák mondjuk egy Wabererével, aki meg mit tudom én mennyit visszazalvonta, akkor abból is egy nagyon rossz medián bér jön neki, mert a miénk alacsony, az övé nagyon magas, és annak az átlagát kell venni. Tehát ez nyilván a vendéglátásnál is így van, mert most a vendéglátásban ne csak abba gondolkozzunk ilyenkor, ugye, hogy vannak a Liszt Ferenc téri gyönyörű szép éttermek, ahol napi 14 órán át dolgoznak komoly szakemberek, hanem vendéglátásnak számít mondjuk a Mekibe. Az is vendéglátó, érted? Meg az ilyen kis kifőzdékbe, uh-huh. az is vendéglátózásnak uh-huh. számít. Ők nyilván nem keresnek olyan jól, mint mondjuk a Liszten a barátod, vagy barátaid, hiszen az egy menő étterem. Uh-huh. Tehát, hogy azért mondom is, itt kell venni a medián bérét ennek a dolgoknak, szóval és ezekből jön ki ez a mérlés. Na mindegy, szóval a pénzügyi területen dolgozók a királyok, meg az IT-sek. Hát igen, az is most ugye nagyon fölkapott szakma lett az elmúlt időszakban.
2: Hát mindig, a programozó szakma az már régóta menő szakterület.
1: Igen.
2: Mondjuk nem egy női szakterület. Tehát.
1: Miért? Az IT?
2: Hát,
1: miért? Dehogy is.
2: Hát nem tudom. Ez inkább férfiakat látok, akik ugye programozásban jól jelen vannak.
1: Mert előtted még az izé van szerintem, ezek a régi filmes, ezek a kocka, szemüveges, pufi csávók. Nem, ez nem igaz. Rengeteg IT is tudok, aki nő.
2: Tényleg?
1: Persze. Sőt, volt olyan, hogy hirdetik ilyen álláshirdetésbe, és nő ennek a cégnek a vezérigazgatója, aki IT céggel foglalkozik. Tehát ne, ez egyáltalán nem igaz. Ez berendezés kérdés, hogy ki mennyire. Nem csak azt képzeljük el már abból, hogy programozás van, hanem egy IT dolog sokkal szélesebb körbe van már most már ebben a modern világban, amiről mi nyilván nem tudunk, hogy pontosan mivel is kell ott foglalkozni, vagy mit kell ahhoz tudni, hogy te ott dolgozhassál, mert mi nem értünk hozzá. Én annyira értek hozzá, hogy bekapcsolom a számítógépet, meg ki. Tulajdonképpen ezzel nem tudnék ott csak max portás lenni, vagy nem tudom. Úgyhogy az nyilván nem. De nem, ezben nem értek egyet. Én megvédem azt, hogy ez egy abszolút egyenjogú szakma szerintem. Tehát nyilván nagyon sok nőt is. Sőt, hát gondoljunk abba bele,
2: hogy... Én keveset ismerek. Lehet, hogy ez én ismerem. Körömben nincs, de én nem nagyon látok női programozókat a környezetembe. Vagy nem hát is tudom.
1: Programozó lehet, hogy férfi van, de maga az IT területe, mondom, az nem csak abból áll, hogy te programozó vagy, hanem mit tudom én, teljesen más a számítógép alapú, meg ez az AI alapú dolgok, de az a nők is foglalkoznak. Tehát, hogy ez nem... Lehet, hogy igen, így kimondva én is azt gondolom, hogy olyan pasi is, de közben meg nem. Nem, szerintem nagyon sok nő dolgozik ebbe a szakmába, és sok nőt érdekel is ez. Ugyanúgy, ahogy akár most vegyünk egy olyat, hogy vannak ezek a konzoljátékok. Elsősorban férfiaknak készült, de azért én nem egy nőt láttam már, hogy játszik ilyennel.
2: Persze, én is látok minden nap, ott van a lányom. Aki egyébként nagyon kenivágja ezeket. Olyan
1: igen.
2: Érdekes, hogy ebben a cikkben, amit felolvastál, a szépségipari szolgáltatók nem szerepelnek. Hogyan?
1: Hogy szerepelt, csak átugrottam, mert olyan középen voltak igazából.
2: Pedig én azt gondolom, hogy ma már egy szépségipari szolgáltató az jól tud keresni. Tehát ott nem egy rossz fizú van, amikor bemész a belvárosba, és te tudod a legjobban, hogyha a feleséged elmegy, és leszőkíteti a haját, azért igen. Simán fölugrik egy 50-esre.
1: Bizony.
2: És,
1: ja, jó
2: és nem egy mesterfodrász kezei között ült akkor, hanem csak egy belvárosi fodrászszalomba betévet.
1: Igen. Hát igen. Sajnos ez így van. Nem, valóban nem láttam, vagy csak ellapoztam, nem tudom,
2: de... Nem sorolta oda.
1: Lehetséges amúgy. Figyelj, azért, mert most az, hogy igen, tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy igen, mesterfodrászok esetében például mondjuk először nem egy mesterfodrásznál volt, utána mesterfodrásznál volt, és azért van különbség, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy ez is megint egy olyan dolog, hogy a barbereknél is, hogy van, aki már fölemelte például egy férfi haj, most abban mit tudsz olyan nagyot vágni, főleg, hogyha nem váligérő hajról beszélünk. Van olyan barber, aki nem 10 000-ért vág már, meg szakállat igazít, meg mit tudom, 20 meg 25-ért. Uh-huh. mi van abban? Mi aranyollóval csinálja? Vagy nem tudom, tehát hogy hát, ezek irreálisak.
2: A szakmai gyakorlat, vagy a szaktudás, vagy a sok papír lehet, hogy azért kérnek el annyit, mert hogy tele van, tudod, a dicsekedő fal hát diplomával, igen, de... meg megszerzett igen. továbbképzésekkel.
1: Hát de miért itt van a közös ismerősünk, aki ez ugye én már számtalan szó jártam, ugye Alakatos Ferike, aki egy mesterfodrász.
2: Abszolút.
1: És ő sem dolgozik elszállt árakkal.
2: Nem ezt mondtad.
1: Ja, persze. Alig akarom kifizetni néha, hogy jó van, már Ferike, majd odadom, tudod én.
2: Igen, hát nyilván.
1: Nem dolgozik elszállt árakkal a
2: vannak,
1: Ferike. Tehát,
2: jó, de ez egy pici ból, tehát hogy ott is azt hiszem, tehát, hogy figyelembe kell venni, hogy mekkora szalont üzemeltet valaki. Igen.
1: Sokat elvesz az értékből, igen.
2: Helyfüggő, valójában. Tényleg amúgy tényleg helyfüggő.
1: A Ferikének, bocsánat, a Ferikének az ötödik kerületbe kéne lenni szalonjának amúgy. De ezt én már mondtam neki amúgy, de nem hallgat rám.
2: De ő jól el van ott, ahol
1: ő jól
2: van.
1: El van ott, persze, ő szereti ezt a hangulatot, ami ott a nyolcat körülveszi. Hát ízlések és pofonok,
2: nyilván,
1: ugye.
2: Hát nyilván, már egy ötödik kerületben lenne ugyanez a szalon, akkor az már tehát egy kicsit kiemeltebb helyen fekszik, és ott már lehet, hogy el lehetne kérni sokkal többet is egy barber munkáért, egy vágásért. Szóval,
1: vágás, tudod,
2: szóval
1: meg, ezen, szakál,
2: ezeken
1: mosás,
2: is múlnak
1: tudod,
2: dolgok, ide. Hogy a szolgáltató házhoz jár, vagy van-e kis szalonja.
1: Van, aki még házhoz jár.
2: Anyukám.
1: Mert mint ja, de ő nem fodrászként jár házhoz. Most a fodrász,
2: de fodrász is jár házhoz. Nekem tényleg. Van fodrászom, aki házhoz jár, igen.
1: Ne idegesíts.
2: De. Főleg vannak olyan hajhosszabbítók, akik simán járnak házhoz.
1: De nagy.
2: Ne. Sőt, az én hajhosszabbítom, ő házhoz jár.
1: Házhoz jár.
2: Uh-huh. Vannak van
1: házhoz, hát ez nagyon 90-es jár. Évek. Nagyon 90-es évek.
2: Gyógypedikűrös, nézd meg, anyukám is házhoz jár, tehát ő pedig gyógypedikűrös,
1: ja.
2: Jár házhoz, és azért jár ki házhoz. Nem azért, mert mondjuk nem tudna üzemeltetni egy kis helységet, hanem azért, mert az idős embereknek, akiknek mondjuk beteg a lábuk vagy a körmük, nekik azért egyszerűbb az, hogy anyu oda megy, és ott a helyben megcsinálja a dolgokat, és akkor viszi a kis cuccait. Uh-huh, tehát ez egy ilyen pakolással jár, cuccolással,
1: de ezt azért bele lehet kalibrálni az árba is, gondolom.
2: Nyilván,
1: tehát,
2: igen,
1: hogy ez nyilván,
2: meg az
1: nincs stúdió ugyan, ahol vagy, de igen.
2: Igen, úgyhogy így a könnyebbség érdekében azért, főleg az idős embereknél ez nagyobb könnyebbséget jelent, hogy ki megy házhoz.
1: Na ez így van, de ez a fodrász, hogy
2: fodrász
1: ki megy házhoz,
2: jár.
1: Síró.
2: Mamámhoz jár házhoz fodrász. Igen. De látod, szóval muszáj, mert van rá igény.
1: Hát ha van rá, igen, én nem gondoltam volna. Hát annyi fodrász szalon van már, hát én csak én, amíg hazaérek, elmegyek, vagy 10 mellett.
2: Igen, csak vagy idős ember, tehát te még el tudsz menni.
1: Nem az, csak hogy mennyi szalon van.
2: Igen, de ha belegondolsz, akkor az idős emberek már nem tudnak úgy mozogni, közlekedni,
1: persze.
2: Tehát nekik, és nekik is van igényük nyilván arra, hogy normális rendezett
1: legyen
2: haj.
1: A haj.
2: Hát
1: persze.
2: Így van, igen.
1: Jogos. Na jó, hát szóval ezek voltak a medián bérek a márciusi kimutatás szerint, úgyhogy nem vagyunk benne. Ha
2: reméljük, hogy
1: évvégén
2: majd egy kicsit magasabbak lesznek.
1: Reméljük a legjobbak.
2: Majd
1: után,
2: majd megnézzük megint évvégén, megint ránézünk.
1: Igen, és ott lenne első hely rádiózás. Olyan nem lesz volt. Na, megyünk, zenélünk egy hosszút, és...

0: teszek én, mert te vagy az, akiért bármit megteszek én.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3.

0: te vagy a felelős, te...
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, káló búkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a káló búkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
3: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
4: Íló.
3: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
4: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. Dehogy nem.
3: Zeneszövegben. Íló.
4: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
3: Jaj, íló. Így van. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-25 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 18 perccel, csütörtök van, május 21-e, és itt vagyunk veletek újra, sziasztok!
2: Hello, még jó, hogy elmondod nekem, hogy milyen dátum van, mert egyébként fogalmam
1: sincs. Igen, tudom. Mentségemre szóljon, hogy itt van előttem a monitor, és arról nézem.
2: Te bár... is annan tudod?
1: Nem, azért a napokkal én mindig tisztában vagyok. A dátumokkal vagyok néha úgy felejtőbe, de a napokkal mindig tisztában vagyok. Azok úgy képben vagyok, hogy ma szerda van, csütörtök van, péntek van. Azt mondjuk a legjobb, amikor már péntek van, azt külön érzi az ember, vagy nem tudom, az úgy valahogy így beleivódik az emberbe.
2: Hogy péntek van.
1: Igen, és a hétfőti ugyanez.
2: Főleg a hétfő, hát pünkös hétfő lesz,
1: most, közeledik. Most pont az ellenkezője jön. Most pont jó, igen.
2: Ja, úgy a hétfőt,
1: most úgy mondom, hogy az mindig érzed, hogy az
2: utálom
1: rossz.
2: A hétfőt. Én egyébként valójában egy Garfield vagyok. Rájöttem.
1: Én is utálom a hétfőt mindig. De most kifejezetten igen, most jó lesz a hétfő, mert pünkösdi hétfő lesz, de alapvetően igen, érzi az ember, hogy amikor hétfő van, hogy az olyan nagyon lapos mindig, az olyan nagyon uncsi.
2: Nem sokára lesz megint szóbeli érettségi. Ugye? Már az írásbelik lementek, mert a Gyuszi foglalkozott ezzel, tudom, a Wekkerben is külön, úgyhogy te update vagy ezzel kapcsolatban, ezzel
1: június
2: az információval.
1: Június eleje fele van a szóbeli mindig, igen.
2: Az a vége. Emlékszem, hogy nagyon meleg van már olyankor az osztálytermekben, és akkor az a vége a szóbeli, és akkor utána jobb esetben megkapod
1: az érettségit. Megkapod a rossz hírt, hogy mehetsz pótvizsgázni, az meg azt hiszem augusztus. Igen, az augusztus, mert ugye szeptembertől kezdődik az új évad, vagy hogy mondják, ez tanév.
2: Új évad!
1: Hát évad, én színháziban nyomom. Kezdődik az új évad.
2: Tetszett nekem. Te láttad azt a filmet? Nagyon-nagyon régi film, nem is az én generációm filmje, hanem édesanyám és édesapám generációjának volt a filmje. Az volt a címe, hogy Éretlenek. Ez egy francia film, a mai napig nagyon jó, nagyon-nagyon szórakoztató és mulatságos. Persze egy kicsit elavult dolgok vannak benne, de valójában arról szól az egész, hogy van egy negyedikes osztály, akik mindig az érettségin direkt elhasalnak és elbuknak, mert annyira szeretik a függetlenséget, nem akarnak elmenni dolgozni, szeretnek iskolába járni, szeretik azt az iskolai közösséget, és hát a tanárokat kicsinálják idegileg. Aztán valami történik, most így nem tudom pontosan, hogy valami történik, valami rendőrségi ügy, ami miatt megfenyegetik őket, ezt az osztály közösséget, hogy bizony, hogyha nem érettségiznek le, akkor börtönbe kell menniük. És mivel nem tanulnak soha semmit, és ilyen gyagyások, meg ilyen mondhatni azt is, hogy buták, ezért úgy készülnek fel az érettségire, hogy mindenki puskázik valahogy valamilyen szinten, és hát nagyon-nagyon szórakoztató, mivel francia film, régi film ugyan, de rendkívül szórakoztató, hogy mit művelnek, mit csinálnak, hogyan puskáznak. Még akkor régen ilyen ötleteket is adnak valójában a puskázással kapcsolatban, hogy van egy ilyen férfi cipő, aminek egy kicsit magasabb a sarka, tudod, hát vannak ilyen alacsonyabb férfiak, és akkor abban egy kis könyv rejtőzik, amit így lehet lapozgatni. Tényleg óriási, tényleg nagyon jó film, mindenkinek ajánlom, Éretlenek, ez volt ez
1: címe
2: a címe.
1: Címe ismerős, de nem láttam.
2: Nagyon jó újra nézni is, tehát hogyha valaki látta, akkor vegye elő újra. Én kimondottan szeretem az ilyen elfeledett filmeket újra nézni, mert tényleg világi szórakoztató.
1: Hát ezek jobbak, igen. Csak gyorsan akkor már dátumok, hogy azért tisztálásuk, igen, a középszintű szóbelik lesznek később, az júni 15 és júli 1 között van, az emelt szintű szóbeli az előbb van, az júni 3-tól lesz júni 10-ig. Tehát aki emelt szinten szóbelizik, annak előbb tud rajta túlesni, míg a középszintű, ami ugye például én is azon voltam, meg gondolom te is, meg nagyon sokan ezt a sima középszintűt választják, úgymond, az viszont jóval később, az júni 15-től júli 1-ig tart majd, igen.
2: Na és hát nem véletlenül mondtam ezt a filmet, ugye puskázás miatt, mert milliós nézettségű videókban terjednek azok a legújabb eszközök, okos eszközök, amelyekkel a lusta diákok végleg búcsút inthetnek a tanulásnak, meg hát a puskázást segítik. Tehát a puskázás mostantól egy újonnan megjelent mesterséges intelligencia, ami teljesen más szintre emeli az oktatóknak a puskázását. Én ezt tudom, mert nekem azért van a családi körömben olyan fiatalember, aki egyetemre jár, és ő már azért nekem mesélt ezekről a dolgokról.
1: A diákok puskázása, nem az oktatók.
2: diákok.
1: Ja igen, azt mondtad, hogy az oktatók puskázása. Hát az
2: oktatók puskázása max abban terjed ki, hogy lelövik a diákokat, ja, nem mert az, már nem bírják.
1: Azt mondtad, azért így gondoltam át, hogy aztán mondom, biztos a
2: ja, diákok. Az oktatási így. Rendszerben.
1: Azért, igen. Mert uh-huh.
2: Az oktatók tehetetlenül nézik ezt, ezeknek az új eszközöknek a térhódítását. Úgyhogy úgy néz ki, hogy teljesen még le is áldozott a vizsgákon való lebukások korának, mert most a mesterséges intelligencia egy teljesen új technológiával állt elő, amely közvetlen lehetőséget biztosít a diákoknak arra, hogy minden eddiginél könnyebben átverjék az oktatókat. Régen emlékszel még, hát régen az én időmben, már akkor volt pici füles.
1: Igen.
2: Akkor még nem volt ennyire elterjedt ezek a bluetoothos fülesek.
1: Hát, sőt, nem is létezett szerint. Vagy bluetooth, de létezett.
2: Létezett, vagy lehet, hogy drótosan.
1: De igen.
2: De sose felejtem el, hogy voltak olyan diákok, akiknek súgták a fülükre.
1: Igen.
2: Súgták kintről. Hát nem tudom, osztálytársak, vagy családtagok, rokonok, tehát így próbálták így átrugdosni az embereket a vizsgákon, és hát szóbeli vizsgákat is meg tudtak így csinálni, hogy hallották a kérdést, és
1: hát azért nagyon ritka
2: nagyjából.
1: Volt ez, azért nagyon ritka volt, mert
2: de
1: azért
2: tudod, azért a szóbelit is úgy kell, hogy kapsz előtte egy papírt,
1: tudom, leírod,
2: és szépen leírod magadnak a vázlatot, igen, hogy meglegyenek azok a támpontok.
1: Persze, de azért ez, legyünk őszintén, hogy azért ez nem volt régen, pont hogy ez, hogy ma már sokkal könnyebb ezt megoldani, mint mondjuk
2: ma
1: régen, azért
2: durva.
1: Régen ez nem lehetett azért ilyen egyszerű, hát azért egy, nem volt telefonunk, tehát hogy ott kezdődik a történet, vagy ha volt is, akkor ezek a nagyon old school 3310-es Nokia, meg stb., hát ott ahhoz nem tudtál csatlakoztatni fülest, és akkor máskülönben hogy hallottad volna, hogy mit tesz, milyen füles tesz be az ember a fülébe, érted?
2: Tehát hát drótosat.
1: De hova kötöd a drótot?
2: Ja, hát azt így elvezették így.
1: De hova kötöd, hova teszed be a drótot? Mert miből hallod, érted, arra gondolok. Tehát van egy drótos fülesed, oké, és az mibe dugod be a végét?
2: Figyelj, én emlékszem,
1: régi időkről beszélek.
2: Hogy voltak ilyen, hát mit tudom én, megoldották, már akkor is voltak ilyen, hát a telefonnal. Volt telefon.
1: Volt, de nem, azt mondom, hogy
2: de
1: nem volt 30.
2: Volt mobiltelefonunk, ilyen pici telefonunk volt, elfért bárhol.
1: Igen. Jó, mindegy, értem, hogy mire gondolt, csak azért régen nehezebb volt, ez
2: hát
1: azt akartam mondani.
2: Hát egy ekkora telefonunk volt,
1: tudom,
2: ilyen,
1: ezek a 10 izék.
2: Centi volt.
1: Igen.
2: Simán farzsebetbe befért, fölhívtál valakit.
1: Hát igen, csak azért hallottak... régen nehéz volt. Régen nehezebb volt, ezt akartam ebből kihozni, hogy azért ma már igen, az okos eszközök miatt azért ez egy jóval könnyebb, meg nincsen, van ez a vezeték nélküli füles, nektek nőknek könnyű is, mert állóg a hajatok, nekünk nem. Nekünk ez is necces,
2: de
1: mert azért rohadtul látszik,
2: hogy a fiúk úgy csinálták meg, hogy így a drótot így elvezették így a fülük mellett, és akkor, mert hát ugye drótos volt a füles,
1: persze.
2: De volt már rajta vevő, tehát mikrofon volt rajta, mert tudtunk beszélni olyan fülesekkel, amin volt drót.
1: Igen.
2: Már a 90-es évek vége fele már simán tudtunk ilyen eszközökkel kooperálni,
1: igen.
2: De azért most úgy tűnik, hogy örökre búcsút intetünk a hagyományos csalási technikáknak, mert az új mesterséges intelligencia már egy profi szintre emeli a puskázás szokását is.
1: Hát igen, bár azért nem akarunk ezzel tippeket adni senkinek se, hogy puskázzanak, mert szerintem azzal, ha lebukik az ember, az sokkal rosszabb.
2: Te nem adsz már tippeket, mert ezek a fiatalok már régóta űzik, már ők régóta
1: tudom,
2: csinálják, úgyhogy te ezekkel a kis lemaradt, igen,
1: tudom.
2: Kis boomer tippeiddel már hagyjad. Itt már hiába hallgatnak bennünket.
1: Mi még padnak
2: a
1: belsejébe írtuk be a dolgokat, úgyhogy én nagyon
2: tenyeredre, meg ilyen pici
1: kecetnikre. Ugye izgultam, és elmosódott. Volt olyan, hogy próbáltam a kezemre ráírni csak ilyen tőszavakat, és hát úgy nézett ki a kezem, mint aki a bányába dolgozott, és ilyen el volt mosódva az egész, mint hogyha izé lenne, nem tudom, ilyen szenes lenne a kezem konkrétan, úgyhogy nem.
2: Hát most már lenyűgöző kütyük társulnak. Például van olyan, hogy lábujjhegyjel irányítható, láthatatlan fülhallgató.
1: Na jó,
2: ez a láthatatlan.
1: Hát most na. Tudom, csak mondom, hogy jó, van
2: már ilyeneket kitalálni. A mesterséges intelligenciával vezérelt okos szemüvegek,
1: az van,
2: a rezgő kutyanyakörvek, a különböző nyelveken fordítani képes bluetoothos tollak, az mi meleg?
1: Az jó.
2: Ugye?
1: Az jó.
2: Akkor a láthatatlan tinta.
1: Milyen ilyen Harry Potter feeling ez, nekem tök ilyen Harry Potteres ez.
2: Valamint a rejtett képernyővel és élő funkcióval ellátott órák, számológépek mind ennek a gyorsan bővülő globális iparágnak a részét képezik, amely egyre kifinomultabb eszközöket kínál a rendszert kiátszani kívánó diákoknak.
1: De mondjuk ez a láthatatlan tinta mi értelme? Most ezen gondolkoztam közben.
2: Nem tudom.
1: Láthatatlan a tinta, igen, leírsz valamit, és?
2: Nem tudom.
1: Hát láthatatlan.
2: Nem tudom.
1: Ja, hogy föl tudod írni valahova.
2: És akkor meg tud világítani.
1: Ja, meg ilyen jogos, biztos, hogy ilyen UV-val.
2: UV-val.
1: Igen.
2: UV lámpával, tudod. Úgy van, hogy a toll, amivel írsz, leírod, és aztán utána így UV lámpával megvilágítod, és akkor látod.
1: Na látod, én még erre is hülye vagyok, hogy ilyenekre rájön. Meg úgy gondolod, ott ülnék, le van írva nekem valami láthatatlan tintával, és nem tudnám elolvasni, mert nem tudnám, hogy álljak neki.
2: Figyelj, vannak ilyen, hát persze. Nekem a lányomnak volt már ilyen láthatatlan tintájú tolla, most eszembe is jutott, és akkor ilyen titkos...
1: Nem egy elérhetetlen történet.
2: Nem, de hogy is már
1: de ez
2: bármely...
1: a lábujjhegyel irányítható,
2: az meleg.
1: Láthatatlan igen. Fülhallgató.
2: És ez az apró, nagyon apró bluetoothos fülhallgató, és úgy dobták piacra, figyelj, ilyen nagyon pofátlan szlogennel, hogy szlogeneket akarsz majd írni, Gyuszi, akkor figyelj, végre a Streber osztálytársaid megmondhatják az összes választ.
1: Nem annyira jó szlogen, de jó, elfogadom. Igazából nem, az a bluetoothos fülhallgató dolog szerintem azért nem opció, mert azért azt ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen most 2026 közepe van, ezek a bluetoothos fülhallgatók, amik ugye vezeték nélküliek, ezek már tulajdonképpen egy jó 10 éve velünk vannak. Legyen iPhone-od, legyen Samsung telefonod, teljesen mindegy, mindegyikhez kapható már ez a vezeték nélküli füles. Tehát ezt már a tanárok is tudják. Tehát ez nem
2: de
1: egy
2: vannak, olyan... vannak olyanok, amik vannak ilyen szilikonos tök átlátszó, ami
1: tudom,
2: nem is látszik,
1: persze,
2: bőrhatású, vagy van olyan, ami teljesen becuppan a picike kis füledbe.
1: Tudom, tehát kisebb, olyan, mint mondjuk a testőröknek az, ami... szokott lenni, az a nagyon pici ízé. Meg
2: kisebb,
1: a...
2: mint amin mondjuk beszélsz.
1: Igen. Csak közben meg valahol, nekem ilyenkor mindig az lenne a félelmem, de persze mondom, én boomer vagyok, hogy ezt azért a tanárok is tudják. Tehát, hogy itt azért valószínűleg egy ilyen érettségi vizsgánál, vagy menjünk még följebb, mert az érettségi az egy alapbelépő, ugye, bárhova, de mondjuk vegyünk egy diploma írásbeli, vagy nem tudom, meg hogy megyek, ez a megvédése, ugye, a diplomának,
2: hát
1: és mondjuk egy
2: mele.
1: Zárt helyi, ugye, egy ZH-ról beszélgessünk, hát azért ott én biztos vagyok benne, hogy a tanárok azért ilyeneket kiszúrnak, és rá van állva a szemük, rá van állva a fejük erre az egészre, hogy jó, 2026 van, technológiai csúcson vagyunk, mutassa csak a géz, ami van, aha, nagyon a füléhez nyúl. Érted?
2: Szerintem nem.
1: Szerintem meg de.
2: Nem foglalkoznak vele, mert nézd meg, látod, itt van a családtagjaimon belül egy fiatal ember, aki az egyetemet így viszi már végig.
1: És
2: most
1: nem
2: már
1: szúrják
2: harmad...
1: ki soha.
2: Nem.
1: De nagy dolog.
2: Nagyon kemény.
1: Miért nagyon érdekes, mert mondom, magamból indulok ki, hogy én hiába vagyok boomer, de mondjuk én tanár lennék, vagy professzor az egyetemen, én biztos, hogy figyelném ezt.
2: Foglalkoznál ezzel?
1: Tuti, mert hát ez alapvetően velünk vannak ezek a, főleg a nőknél, akik le tudjátok hajtani a hajatokat. Rohadtul nem látom, hogy mi van a fületeknél, érted? Én például biztos, hogy egy-egy olyan ZH-nál, vagy akár vegyünk egy érettségi szóbelizést, én biztos, hogy hátrafogatnám a hajukat a lányoknak. Például már csak ezért is, hogy lássam, hogy üres-e a fülük, vagy sem, érted?
2: De izé tanár lennél.
1: Hát még szép. Hát, tessék, figyelj, a mi időnkben haragudj, sem volt erre lehetőség.
2: A mi időnkben pont volt. Nekem volt. Én számos olyan tanár tudok elmondani a gimnáziumból, aki tök jó fej volt. Beraktunk egy sportlapot a kémia tanárnak, egy sportújságot imádta, kinyitotta, két oldalas volt, kinyitotta, direkt úgy nyitotta ki, hogy ne lásson minket. Hát
1: jó, nem azt mondom,
2: érte.
1: Hogy voltak ilyen faintanárok, csak azt mondom, hogy a mi időnkben nehezebb volt.
2: De nem lennél
1: sokkal.
2: Ilyen faintanár.
1: De amúgy jó fej lennék velük, de amikor ilyen helyzet lenne, akkor bizony-bizony szigorú lennék, de azért lennék szigorú, mert irigy vagyok arra, hogy a mi időnkben, mikor érettségi végigvégizni kellett, nem volt ilyen sok eszköz, amivel tudtam volna puskázni, és a maiaknak se legyen. Én ilyen szempontból egy kicsit szemét vagyok.
2: Az, igen.
1: Ilyen szempontból egy kicsit szemét vagyok.
2: Egyébként most már számos online tartalomgyártó reklámozza gőzerővel ezeket az okos eszközöket, ami mellé ráadásul a hogyan csaljunk az órákon jellegű oktatóanyagot is leforgatnak.
1: Szemétség.
2: Gyártanak. Igen, az egyik ilyen videó, amiben ilyen 8 titkos vizsgacsalós trükköt mutatnak be, már 10 milliós megtekintést is túllépte. Hát vajon miért?
1: Hát persze. Na, de én meg akkor elmondom a negatív részét, mert én mondom, hogy irigy vagyok, ugye, hogy azért nagyon súlyos árat kell ezekért az eszközöknek, vagy ezért eszközök használatáért fizetni,
2: na,
1: és nem feltétlenül anyagiakban mérve, hanem például a hosszantartó használata egy-egy ilyen fülesnek, amit most mondtál, a szédüléshez, fejfájáshoz, hallás problémákhoz vezethet. Ráadásul, mivel nagyon pici ez az eszköz, ezért a hallójáratunkba is szorulhat.
2: Júj!
1: Na, most gondold el, annyira nagyon hallgatod a sugást,
2: jó,
1: már nyomod
2: van, utána
1: be
2: elmegyek a izéhez, a füldokihoz.
1: Igen, fülorgégészetre elmész, aztán szedik ki neked ilyen mikrocsipesszel a füledből konkrétan, mert megsüketültél konkrétan arra a füledre.
2: És mit szólsz ehhez az AI szemüveghez? Van itt egy videó, hogy néz ki ez az AI szemüveg.
1: Igen, én láttam már hasonlót, meg hát a vasember filmekből tapasztalva. És én azt gondolom, hogy ezek jó dolgok, de azért...
2: De ez az AI szemüveg, ez azt csinálja, hogy ránézel egy lapra, és akkor hogy ránézel egy lapra, és akkor kiírja, vagy megjeleníti neki?
1: Megjeleníti, igen.
2: De kemény.
1: Megjelenítik általánosságot. De ez viszont biztos, hogy nagyon drága.
2: Na, megnézzük, tehát, mennyi egy AI szemüveg.
1: Ez biztos lehet, hogy ez nem olcsó mulatság, mert azért egy ilyen, ez olyan, mint az Apple, igen, azt hiszem az Apple csinálta ezt a VR szemüveget, amikor is úgy tudsz a telefonoddal nyomkodni, meg nem tudom, hogy kivetíti a szemed elé konkrétan. Tehát felveszed, és így kivetíti a menüpontokat, meg nem tudom. Tehát nagyon durva, tehát hogy tényleg olyan szintű technológia van már ilyen szempontból, de ezek meg is kérik az árát, tehát hogy ez ne úgy képzeljük, hogy 10 000 forint, mert
2: hát nem. Okos szemüveget már Magyarországon jelenleg lehet körülbelül 8500 forintért is vásárolni.
1: Az temus. Az akkor biztos, hogy nem...
2: És azért 200 ezer forint így mozog.
1: Na azért.
2: A tudásától és a márkájától, meg a beépített technológiától függően.
1: Jó mondtam.
2: A piacon lévő modellek alapvetően 3 különböző kategóriába sorolhatók. Van egy ilyen, na most nem mondom el, hogy milyen AI szemüveg, nem mondom el a kategóriáját, hogyha valaki akar ilyet venni, a kínálatban is meg tudja nézni, ez egy ilyen 10500 forintos ez HD kamerával felszerelt. Azért ez kemény, valós idejű fordítást kínál, az meleg, ez jó.
1: De hiába fordít, igen, és lefordít, és...
2: Hát most egy angol érettségi nem jó, nem segít
1: de.
2: Már, hogyha szarangolos vagy németes vagy.
1: De. De a történelemnél nem segít. Történelem érettségénél nem segít.
2: Attól függ, hogy mire programozott be, mert vannak beprogramozhatók is.
1: De az már biztos nem 10 000. Ezt mondom, hogy ez az alapmodell lehet, amit te mondasz, ami tök hasznos, mondjuk már fordít, meg vannak benne azért segítségek, e-mail álma, tehát egy ilyen mezei AI funkciója van tulajdonképpen
2: úgy
1: szerintem.
2: Úgy tudsz ezzel, nem akarok én se tanácsot adni, de mégiscsak fogok. Ezzel egyébként, mert hogy ebben egy komoly HD kamera van, és a HD kamera ugye kiadja az információt mondjuk annak az embernek, akivel összeköttetésben vagy, és megnézi a papírt, és aztán utána gondolom begépeli, és lehet, hogy így a lencsén látod a begépelt információt, vagy egy mini bluetoothos fülesbe elmondják az információt. Hát így tudom elképzelni. Ugye a kamera rögzíti, ami a szemüvegedben van, az a mini kamera, kutya nem vesz észre. A kutya
1: azt
2: nem
1: persze,
2: vesz észre.
1: Nem. Én csak azon kezdtem meg gondolkozni.
2: És a kis fülesedbe szépen már kintről az érettségizőnek már adják az információkat, akár a matek példák megoldásához, akár a történelemhez.
1: Jó, de ki segít kintről? Ez meg a másik.
2: Hát
1: ki tud segíteni kintről?
2: Figyelj, én már bárkinek tudnék segíteni, meg egy matek megoldásba is.
1: Mert ahhoz be kell vinni valakit akkor az épületbe, hogy segítsen.
2: Figyelj már ide, egy épületben miért kéne?
1: Hát mert nem egy épületben van az érettség, egy iskola épületben, de hogy
2: hát
1: nem.
2: És hát most
1: hát
2: már...
1: Hát kit viszel be,
2: hát érted, és a telefonod meg össze van köttetve a szemüveggel.
1: Az is igaz.
2: De hogy
1: az is igaz, be se kell hát vinni az épületig.
2: Meg matek zseninek se kell lenned, mert fogom, beírom a mesterséges intelligenciába azt a megoldandó feladatot, vagy bármit, aztán már meg is kapom a választ, kimásolom neki, vagy éppen besugom a fülébe. Uh-huh. Hát... Tök egyszerűen levezényeltem ezt a technikai csalást.
1: Látod, hogy én már ilyen aggodalmaskodom.
2: Mondom, boomer vagy.
1: Én boomer vagyok maximálisan, igen.
2: De te inkább készülnél, nem? Inkább felkészülnél?
1: Aha, hát amennyire
2: de
1: készültem
2: lehet,
1: az érettségimre is 2007-ben, nem volt ilyen nagy segítség nekünk, ez tény és való, de hát ezt tudjuk, tehát, hogy ott nagy dolognak tartott azt is, hogyha valami pici segítséget tudtunk kapni egymástól, és akkor
2: meg.
1: Már az nagy puskázásnak minősült.
2: Így néz ki egy AI szemüveg.
1: Láttam, ugyan, mint az én szemüvegem
2: veszek.
1: Konkrétan. Vegyél, próbáld ki, érdemes.
2: Jó.
1: Figyelj, de azt mondom, abban biztos lehetsz viszont, most hiába találtál 10 000-ért, elhihetted nekem, hogy az egy nagyon alap olyan modell, amivel azért nem jutsz messzire.
2: Ma 20 000-ért is.
1: Azzal ebbe se jutsz messzire. Ez szerintem
2: forintba...
1: 100 fölött kezdődik, ami a normális, hidd el.
2: Figyelj, 20 000 forintban van fényképezés, videó leját, rögzítés, akkor internetkapcsolat, voice recording, csekkolja az időjárást, voice assistance,
1: na majd mutasd meg, hogy hol lehet megnézni.
2: És válaszol a videóhívásokra, és még zenét is lejátszik. Ez egy 20-as. Ezt megkapod bármelyik beütöd árgép, és emagon, bárhol, ezt meg tudod vásárolni.
1: Na majd utána nézek. Na kíváncsi leszek azra, ami a 200-as, hogy az mit tud. Na mindegy is. Az már konkrétan lesmáról.
2: A Xiaomi-nak is van okos bluetoothos szemüvege 150 000.
1: Na azért mondom én, hogy ami már komolyabb, az
2: de nézd,
1: kezdődik.
2: Milyen, ez rendes pacek. Tehát ezen nem mondod meg, hogy okos szemüveg?
1: Nem, ez egy sima mezei szemüveg, mint ami most rajtam is van, igen, vagy rajtad.
2: Komoly. Média Marktba lehet kapni.
1: Na, tessék. Ez itt a reklám helye, ugye?
2: A műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.
1: Igen. Na, kaptál egy üzenetet, ezzel zárjuk ezt a 10 órás blokkot, de még a 9-es blokkra ugye kérdezted ezt a Eper dolgot, írta neked Taki bátya, így írta az SMS-t, hogy itt van nálunk Budakalászon a Szedd Magad Eper.
2: Igen.
1: A kedvenc strandod mellett a Lupa Beach-nél. Ezt írta.
2: Milyen aranyosak a hallgatóink, tudják, hogy melyik az a strand, amit nagyon szeretünk, ahová soha nem tudunk elmenni, mert nem tudjuk összeszedni magunkat
1: soha. Nem, azt nem tudunk, el tudnánk menni, csak tilos, ez a nem mindegy, ugye. Na jó,
2: hát
1: megyünk.
2: Hát a sertésjelmez van.
1: Nem ajánlott. Hogy nem farsangban, igen.
2: Inkább nem tilos, csak nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
2: Köszönjük szépen, tehát ott van Szedd Magad akciós Eperföld. Köszönjük szépen az üzenetet.
1: Na, most pedig zene következik, és 11 óra után jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sok felé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-25 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, még mindig csütörtök van, és május 21-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok! Közben itt a szomszéd bácsi szórakoztat bennünket mindenfélével, most éppen mutatja Baranyi Tamás kollégánk az ablakon keresztül, hogy mit eszik. Nagyon jól néz ki, Tomikám, hogy látjuk, hogy mit eszel. Egészségedre, drága Baranyi Tomi kollégánk, lakjál jól. Folyamatosan minket szokott itt szórakoztatni. Üveg ablakon
1: nevetünk,
2: keresztül.
1: Hát próbálkozik, aranyos, kedves.
2: Van egyébként, hogy bejön adásba hozzánk itt titokba, úgy kell neki befogni a száját, hogy
1: igen,
2: ne beszéljen vele.
1: Szórakozik.
2: Igen, velünk játszik. Na hát az előző, illetve hát a 9 órási megszólalásunkhoz visszacsatolva, kaptam igen egy nagyon kedves üzenetet, nagyon szépen köszönjük, hogy hol lehet epret szedni, szed magad akcióban. Egyébként a Szedd Magad Eperföldeknek megtaláljátok a bővített listáját a helyszínekről, például a startlap.hu-n is, és akkor ott minden megyében, vármegyében megtaláljátok azt, hogy éppen mi az, ami hozzátok a legközelebb van. Mindenhol van egyébként ilyen epres Szedd Magad lehetőség, és Pest vármegyében. Meddig vagyunk még vármegye?
1: Nem sokáig, most már szóba van, hogy sima megye leszünk majd, csak hát ezeket ez nem így működik, hogy egyik napról a másikra, de Magyar Péter miniszterelnök már bejelentette, de hát ez eddig is egy hülyeség volt szerintem ez a vármegye
2: nem
1: dolog.
2: Nagyon
1: hát
2: értettem én sem.
1: Nem vagyunk a Ludas Matyi korszakban, hogy ispánok döbrögik, meg izé vármegyék, meg mit
2: volt.
1: Tudom én. Hát azért az már volt. Most
2: nem,
1: már
2: nem nagyon értettem ennek, hogy mi volt a lényege, funkciója.
1: Semmi, mindegy is. De minden esetre úgy, igen, mert most már tényleg
2: hát
1: nagyon...
2: akkor maradjunk a Pest megyénél, igen, van. Itt a Lupánál megtaláljátok, a Lupa szigetnél van egy nagy eperföld, és akkor ott ki lehet menni, aztán nagyon jó áron kínálják ott az epret, mert 1060 forint kilója, hogyha magatoknak szeditek. Egyébként meg 3 és 4000 forint között van a piacon az eper kilója, úgyhogy szerintem megéri kimenni és energiát áldozni arra, hogy friss epret egyetek. Hűtőszekrényben egyébként általában 1-2 napig tartható, minőségi romlás nélkül az eper, az nagyon fontos, hogy tárolás előtt ne mossuk meg, mert a nedvesség az gyorsítja a penészedést, és hát le is lehet fagyasztani az epret, sőt kiválóan fagyasztható, mert nagyon magas a lédússága az epernek, úgyhogy hosszú távú tartósításra ez különösen jó ötlet, hogyha nagyobb mennyiséget szedünk fogyasztás előtt, pedig az epret alaposan meg kell mosni, miután kiengedtük, úgyhogy szárítani is lehet, úgyhogy mindenfélét lehet az eperből
1: és
2: csinálni.
1: És ha ittatok már eperpálinkát, nagyon-nagyon finom.
2: Júj, de jó.
1: Nagyon finom.
2: Aha.
1: De
2: én tudod,
1: komolyan?
2: Mit szeretek? Én az eperbort is szeretem. Van,
1: az is jó. Hát női ital, de jó.
2: Van kimondottan egy olasz márkás bor, amit nagyon szeretek, az egy olasz eperbor, hát az azt hiszem, hogy annál zamatosabb bort még, vagy hát eperbort még nem is ittam.
1: El is hiszem, de az tényleg inkább meg ilyen csajos ital, de nagyon finom állítólag, én is ezt hallottam női ismerőseimtől, akik ittak már ilyet. Meg én is megkóstoltam emlékeim szerint, de annyi minden ilyen italt kóstoltam már, hogy már nem emlékszek, hogy minek milyen íze van. Biztos jó. Ennyit tudok erre csak mondani, hogy biztos finom.
2: Igen, nagyon jó.
1: Amit viszont nagyon vigyázzatok, mert az nagyon dzsukel, a mákpálinka, ha mákpálinkánál jártunk. De nem az alkoholról akartunk ki beszélni, csak ha már szóba jött így az eper kapcsán.
2: Igen, az alkohol az ölbutit, romokba dönt.
1: Nyomorba.
2: Romokba.
1: Ide így van a mondás.
2: Persze, én ilyen mondás átíró vagyok, nem vetted még észre? Mindig átírom a szólásmondásokat. Na, hát az eperről egyébként ennyit szerettünk volna elmondani, és akkor most következzen valami egészen más téma.
1: Igen, például az, hogy képzeljétek el, rendeltünk otthonra egy személy mérleget, ami tudom, így elsőre nem tűnik olyan izgalmasnak, és valóban nem is az, de én nem tudtam, nekem 1000 éve nem volt mérleg, mert engem úgy nem nagyon érdekelt, hogy hány kiló vagyok, sőt jobb is talán, hogyha nem tudom, de ez most képzeljétek el, ez egy olyan mérleg lesz, ami okos mérleg, már ez is, és nem tudtam, hogy ez mit akar, meg minden, és így utána olvastam, meg mutatta a feleségem is, hogy hát nézd már meg, hogy milyen jó áron kínálja ez a idegesítő zöld figurás rekláma. Tára.hu! Nem mondom,
2: lemérted
1: ki,
2: magad?
1: És mi mondom, még most rendeltük meg.
2: Igen, azt hittem, hogy már az otthonodban van.
1: Na, Szóval úton van, de hogy egyelőre csak utána olvastunk, hogy miket, meg képzeljétek el, testzsír százalékot mér, vázizom tömeget, testvizet és csonttömeget.
2: Na tudod, kinek kéne?
1: És figyelj, van
2: csak
1: hozzá.
2: Csak a tömeget méri.
1: Van hozzá applikáció, és azon belül fölismer téged, tehát mi ketten leszünk értelemszerűen rákötve így a mérlegre.
2: Na már megint itt van ez a dagat.
1: Igen, konkrétan. Na ez a cigány, aki rám állt. És írja majd. Cigány? Persze. Megint izét halóztál? Megint a Mekiből rendeltél, tudod?
2: Nyilván nem bírtál megint magaddal. Én biztos, hogyha csinálnék egy ilyen tech guru lennék, akkor tuti, hogy ilyen jó pofa dolgokat csinálnék.
1: Hát, mint amit csináltak, nem is tudom, ki csinálta meg ilyen nem tudom, hogy nem lett az kiadva sajnos, pedig én esküszöm, most ugyan még nincs kocsim, de ha lesz, én megvenném, letölteném ezt elé, amikor a Paco a Waze-nek a hangja. Az megvan neked?
2: Megcsinálták.
1: Meg.
2: De azt mesterséges intelligencia csinálta meg, nem? Bement a Paco és fölmondta.
1: Bement a Paco és így mikrofon előtt, mint hogy most mi ülünk, fölmondta, hogy sírtam.
2: Aha.
1: Itt a kófogalomból fordulj jobbra. Ne ott menj, a Tamatónél. Tamatónél, és itt belenevet saját. Gyerekek, én
2: nem
1: mondom.
2: Nem bírom, de jó,
1: én
2: ez jó. Ez tényleg
1: nekem
2: jó.
1: Lesz kocsim, és ezt le lehet tölteni. Én a Paco hangjával ezt akarok menni.
2: Ezt meg?
1: Beírod YouTube-ra, hogy Paco GPS, vagy nem tudom, és ott fönn van. Nem tudom, kik csináltatták vele. Lehet a Balázsék, nem vagyok benne biztos, nem
2: Balázs
1: tudom.
2: Balázs imádja a Pacot.
1: Azért mondom, hogy szerintem ő lehet, hogy ők a felbújtók ebben az esetben. Na mindegy, egy szónak is száz a vége, hogy ez a mérleg, nekem még az maradt meg mérlegbe, de javíts ki, ha tévedek, hogy nekünk volt, tudod, régen az a...
2: A kiakadós.
1: Igen, ez a műanyag, fehér, vagy hát ilyen vajszínű volt, és egy piros ilyen inga...
2: Szerintem az volt a legpontosabb.
1: Hát igen. Lehet, de hogy nem azt, hanem, hogy nekem annyira az van bennem, hogy Újpest, panel, és ott volt a fürdőszobába a kád és a mosógép közé berakva.
2: Nekem az állandó súlyom is előttem van azon a mérlegen. Én állandóan 6. korom óta állok mérlegre, és 6. korom óta 60 kiló voltam.
1: Igen?
2: Már nem. De...
1: Már nem.
2: De már nincs is mérlegem. Hát nem találtuk meg a Pákónak a GPS-ét.
1: De megtaláltuk, csak be kell jelentkezni, erősítsd meg, hogy nem vagy robot. Ezt kéri a YouTube, úgyhogy integettem a Zsuzsinak, hogy én nem adom meg a benti gépen az én e-mailemet, úgyhogy keresetek, ennyit kell beírni, gyerekek, hogy Paco GPS, keresétek meg, hát semmi nagy dolog, ott van fönn, 30 másodperc az egész cucc, de nagyon vicces, ez a kófogalomból fordulj jobbra.
2: Sok minden nagyon nem értesz belőle.
1: Nagyon, persze, és te megint nézed a vészt, hogy mi, hova
2: kérem?
1: Kell menni. Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy ez is mennyire fejlődik ebből, csak ezt akartam kihozni, ha már itt csomó technológiai dologról szoktunk beszélni, hogy számomra, ez egy, lehet, hogy én számomra csak nagy dolog ez, de hogy okos mérleg, amit a applikációból is tudsz irányítani, föl fog ismerni minket, hogy most aznap a feleségem áll rá, vagy én, leméri a testzsír százalékomat, a csonttömegemet, mennyi víz van bennem, tehát ezek nekem nagyon nagy dolgokám, tehát hogy én ezt nagyon nagy technológiai fejlődésnek tartom, hogy őszinte legyek.
2: Na, megnézek neked jó pár okos eszközt, ami 2026-ban már ugye itt vannak a hétköznapi kinézetű okos szemüvegek, akkor egészségügyi okos gyűrűk és viselhető eszközök. Hát az okos órák azok már régóta van, igen, de már az okos órák mellett a gyűrűk vették át a főszerepet, és egy nagyon diszkrét 24 órás egészségkövetésben tudnak szerepet vállalni az életünkben, úgyhogy ezek is ilyen mesterséges intelligenciára alapuló eszközök, a legújabb modellek már nem csak a lépéseket és az alvást mérik, hanem folyamatos EKG monitort, vérnyomásmérőt, és non-invazív tű nélküli vércukorszint becslést is kínálnak a viselőjüknek. Sőt, a vércukorszint mérőben vannak, hát ez már nem egy új dolog, nem egy újdonság, bár nekem annak az volt, mert én nem követtem ezt annyira, nem is értem, hogy anyukám még mi nem vett ilyen tapaszt. Az a tapaszt, az folyamatosan össze van kötve, de azért ez egy picit bemegy a bőr alá, én úgy tudom. Az össze van kötve az a telefonoddal, és akkor odaad a telefonodnak riasztást, vagy éppen jelzést, hogy nagyon leesik a cukrod, hogy egyél valamit, egyél már valamit.
1: Egyél zsíros kenyeret, mert lement a cukrod.
2: Kenjél már egy zsíros kenyeret magadnak.
1: Kenjetek már egy zsíros kenyeret, de alul fölül gazdagon, tehát hogy az a gazdagon a zsíros kenyeret, alul fölül meg van kenve zsírral.
2: Fú, de romás!
1: Az a nem hallottad, hogy ez egy hülyeség persze nem létezik, csak hogy volt ilyen, hogy zsíros kenyér gazdagon, hogy alul fölül meg van kenve liba zsírral.
2: Ez jó. AI vezérelt okos otthonba laknál, Gyuszi?
1: Nekünk okos az otthonunk amúgy, de nem AI vezérelt, de okos
2: hát,
1: az
2: de
1: otthonunk.
2: Ami már ilyen tényleg ilyen beszélő, meg tudod, elemző okos tükrök. Na ma de csúnya vagy, tudod, hogy
1: belenézel. Ó, de súfság. Ott is be lehetne állítani ilyen külön hangszíneket. Lenne a cuki. Jó reggelt. Ma reggel csoda szépen keltél. Most meg arcod a csipuszt, most ki a szemedből. És lenne fogad a cigány. Nem. Ó, de nagy súfság vagy, feküdjél vissza magad. Na hova mész így?
2: Ide induljál már így, drága testvérem. Így, ki ne menjél
1: emberek közébe, meg bolondulnak tőled. Persze.
2: Rendesen meg kell tőled ijedni, drága testvérem.
1: Meg kell tőled ijedni. Mi viccen kívül, mit tud az okos tükör? Most erre, ez már az én olvasottomban egy óriási hülyeség, ez az okos tükör dolog.
2: Hát a barátnőm vett ilyen okos tükröt, tényleg elemzik az arcbőrt, követik a testtömegváltozást, nem tudom, hogy az arcból vagy a testből, hogy tudod, így megint lesz, bemondaná, de meg vagy hízva morál.
1: Ez az okos tükör már.
2: Aztán, hát ugye, hogyha fürdesz is mondjuk párás, akkor lepárátlanítja magát, és akkor nem kell neked letörölgetni. Jó. Nagyon drága.
1: Úristen,
2: de tudom, hogy a barátnőm is, amit megvett, az, tehát nem egy olcsó kategória. Hát az, ez egy dolog, hogy fény van benne, de wifi is, meg minden, mindennel felszerelt.
1: Milyen ilyen mezei tükör, és a miénkben is van fény.
2: Igen, én sem tartom ugye? Egyébként ezt, nem adnék ki ezért 60-80 vagy 100 ezer forint.
1: Az okos otthonra vissza, a miénk az sima okos otthon, de igen, van ez az AI vezérelt okos otthon, na hát az nyilván nem ugyanannyiba kerül, mint ami nálunk van, de a miénk is úgynevezett okos otthon, ebből a szempontból, hogy például én most akár itthonról be tudok állítani hőmérsékletet, be tudok kapcsolni, amit akarok igazából, igen. Tehát hogy meg tudom ezt csinálni, de én ezzel sem szoktam nagyon élni, mert minek? Tehát, hogy én azért ennyire nem akarom eltúlozni ezt a modernizációt, mert azért ne legyünk most mondtad ezt például, hogy ez az okos tükör lepárátlanítja magát. Most drága jó Istenem, akit az fáraszt, hogy fürdés után egy tiszta rongyal áttörli a párásodott tükröt, hát az akkor üljön
2: szoktam
1: le.
2: Ilyen okos egyes otthonokat nézegetni. A TikTokon is találtok ilyen videótartalmakat általában. Hát most nem tudom, hogy szerintem japán otthonok ezek, hogy bemegy a csaj, és akkor minden annyira patika, igen, annyira az, fú, de szeretem az nézni.
1: Én
2: imádom.
1: Is nézem.
2: Meg olyan tiszta.
1: És ilyen mosó van a konyhában, ilyen minden gyümölcsöt így külön így tudom, igen, az japán, persze. Hát mi más lenne, ha nem japán? Hát ők azért mikor már előttünk voltak, nem csak előttünk, bárki előtt.
2: Vannak ilyen AI hibrid calling hűtők, ezek a hűtőszekrények egy speciális ilyen modullal vannak, mesterséges intelligenciával optimalizálják a belső hőmérsékletet, sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, figyelmeztetnek, hogyha a benne lévő élelmiszerek szavatossága lejár. Na ezt már ne edd meg, gyuszi, tudod,
1: engem,
2: így mondanak.
1: Nekem, de épp ez azt, hogy nekem látod, erre
2: nekem
1: nincs. Nekem ez nem kell, mert én figyelmeztetem magamat és a feleségemet, és a hűtőt, hogy az már le fog járni holnap, úgyhogy kidobom. Amúgy a hűtők közül valamikor láttam már ilyet, csak sajnos tévében még, nem láttam még élőbe, pedig kapható az itthoni ilyen elektronikai üzletekben is. Olyan hűtő, hogy igen, sima rendes sötét, de nagyon szép hűtő, tehát ez az ultramodern, szuper ilyen lila akácközi hűtő, és hozzá kell érintened a kezed, és átlátszóvá válik.
2: Jaj, de jól néz ki.
1: Tehát
2: az.
1: Nem kell nyitogatnod, ezzel
2: az
1: azt akarják. És ez is van a reklámban, hogy unod már a hűtő nyitogatását, hogy nem tudod, hogy van-e még tej. Mit tudom én, ez most már megszűnt, mit tudom én, melyik cég gyártja ezt. Rárakod így a kezed, így teljes tenyére, és átlátszóvá válik a hűtő, üveggé válik tulajdonképpen.
2: Az,
1: és átlátod azt, hogy van-e tej, van-e túrórudi, mit tudom én, ez az amat, és akkor nem kell nyitogatnod a hűtőt effektív.
2: Na figyelj, vannak még itt ilyen nagyon izgalmas és futurisztikus okos eszközök, ilyen például a neurológiai és gesztus vezérelt kiegészítők, mert hogy a hangvezérlés meg az érintő képernyő után már megérkezett a fizikai érintés nélküli irányítás. Tehát már csak én így kinyújtom majd a kezemet, azt akkor idehúzom a bögrét magamhoz, érted? Van egy olyan csuklópánt, ez egy neurális csuklópánt, amely érzékeli az ujjaid apró mozdulatait és az idegrendszered elektromos jeleit. Tényleg vicces ez, hogy tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan valósulnak majd meg ezek a science fiction-ös filmek, igen, a jövőben, és hát itt van most megint csak mi jutott eszembe, a vasember, hogy az ujjaid apró mozdulatait érzékeli, és az idegrendszered elektromos jeleit veszi, és ennek segítségével pusztán új tapintással vagy kézmozdulatokkal görgethet jelezhetsz a telefonodon, tudod, csak így jelzel, tévédnek de is nem már, kell, igen, majd távirányító.
1: Igen, azt láttam, mondom, az Apple-nek van ilyen szemüvege már, hogy a telefonodnak a menüje megjelenik így. Ja, értem, csak hogy mondom, hogy már ez a kéz mozdulatos, ez most is, igen, ez már igen. Létező. Ijesztő is amúgy, hogy ez létezik. Meg én nem
2: és
1: csinálnám
2: a levegőben, most a levegőben csinálod,
1: most
2: tudod.
1: A metrón ülsz, azt hiszik, hogy ez egy csóró bolondi, tízé húzgálja
2: nem
1: maga előtt a levegőt,
2: bolond,
1: tudod.
2: Mert egy idő után nem csak neked lesz ilyenet, hanem sok embernek, mert elérhető lesz nyilván. De az jó pofa, hogy van a csuklódon egy vezérlő, és akkor így rákapcsolódsz a tévére, de már csak a gondolatoddal, igen. Vagy bekimondod hangosan, hogy tévé.
1: Tehát X-menek leszünk magyarul, mondjuk aha. Ki nyugodtan, ugye?
2: Igen.
1: Igen. X-menek leszünk, aha.
2: Igen.
1: Hát jó lenne, jó lenne.
2: És hát amiről már ugye beszéltünk, itt volt az a digitális toll, ami egy hagyományos golyóstollnak néz ki, amiben beépített miniatűr kamerák, nyomásérzékelők kerülnek, és bármilyen egyszerű papírra írhatsz, vagy rajzolhatsz vele, mint egy toll, de azonnal digitalizálja és szöveggé alakítja az írásodat, ami elmenti a felhőbe. Jó pofa.
1: Teljes mértékben jó én pofa. Is azt gondolom, hogy ezek hasznos dolgok, csak mondom, én egy picit azért úgy vagyok ezzel az egésszel, tudom, boomer vagyok, meg öreg vagyok, meg ünneprontó vagyok, de hogy tényleg azért annyira ne lustuljunk már el. Tehát ezek mind-mind azt segítik elő, hogy az igen. Emberiség egy 10-20 év múlva, nem is mondtam nagy időt,
2: meg sem
1: 160 kilósak leszünk mindannyian, de már a gyerekek
2: nem.
1: Is.
2: Fogsz edzőterembe járni azért, mert fontos lesz az, hogy egészséges legyél, meg csinos legyél, és ezért fogsz edzőterembe járni, de körülbelül olyan otthonokba fogsz bemenni, amit most Japánban már látsz így a TikTokon.
1: Na legyen vannak... így, figyelj, legyen így, de ez is megint olyan, hogy nem mindenki számára lesz, az sem elérhető, tehát hogy azért valahogy nehezen képzelem azt el, hogy mondjuk egy rosszabb környéken, egy, nem tudom, ha van a lakótelepen, vagy a nyolcnak, aki zugzegzugos részein lesznek ilyen okos otthonok a Lujza utcában mondjuk, tehát hogy valahogy egy kicsit úgy nehezen képzelem ezt el.
2: Na várjál, vannak jó dolgok is azért, nem csak a kényelmünket fogják szolgálni, hanem tényleg odafigyel majd a csecsemőkre, bébikre, mert eddig olyan alvásfigyelők voltak, amik ugye az ágy alá, a matrac alá kellett tenni a légzésfigyelőt. Ez is már egyébként szerintem egy csúcs szuper innováció volt, de most olyan picike kis szilikon méretű, szilikon borítású szenzorokat gyártottak, már ez már kim van piacon, amelyet közvetlenül a baba hasára vagy ruhájára kell rögzíteni, és az AI folyamatosan figyeli a baba légzését, a szívritmusát, a testhőmérsékletét, ez nagyon jó szerintem, sőt a bélmozgásait is. A rendszer előre jelzi a szülőknek majd, hogyha a baba hamarosan fel fog ébredni, vagy hogyha éppen ideje már pelust cserélni. Nagyon jó.
1: Nem rossz.
2: Nekem ez bejön. Uh-huh. Én ilyet biztos, hogyha most lennék újra szülő, és pici csecsemőm lenne, akkor tuti, hogy keresnék egy ilyet, és beszerezném. Uh-huh. Ez az X-Real One. Ja nem,
1: az a neve?
2: Nem. Ez az Unwell, Univell, intelligens baby monitor.
1: Aha.
2: Ez a neve, hogyha valaki esetleg ilyet
1: érdekes.
2: Szeretne vásárolni. Az X-Real One, az már a szemüveg.
1: Ja, az a szemüveg.
2: Az
1: aha.
2: Egy okos szemüveg. Csak
1: az okos szemüveg, de esküszöm egyszer kipróbálnám.
2: Ha én is.
1: Az úgy amúgy nagyon érdekelne, de én ma speciál nagyon várom is, hogy most megyek hazafelé, és útközben már fel is tudom kapni a dobboxból ezt a okos mérleget.
2: Látod, hogy vettél okos mérleget?
1: Hát azért nem én vettem, feleségem vette, én csak utána néztem. Utána néz, vagy utána olvastam, mert nem hallottam még ilyet, hogy van ilyen.
2: Pedig mennyivel egyszerűbb lenne a kiakadós mérleg, vagy a mázsás mérleg.
1: Nem, az a per nagy mázsáló, mint a reptereken, de amiben mérik, tudod, a bőröndöt, olyan kéne, persze.
2: Igen.
1: De figyelj, nem vagyok ellene az újításnak, hát figyelj, nekem is iPhone-om van, mit tudom én, 4K-s TV-m, PlayStation-om, tehát nem vagyok ellene ezeknek a szuper dolgoknak, mert használom, aktív használója vagyok. De ugyanakkor azért már van egy-kettő olyan fejlesztés, amire már azt mondom, hogy ez már nekem túlzás.
2: Hát de a hűtő is túlzás amúgy, amik átlátszó, vagy lila, aztán átlátszó lesz.
1: Egy az biztos, hogy
2: de nekem lesz olyan.
1: Milliós összegben van viszont.
2: Nagyon jó.
1: De inkább az, figyelj, az inkább menő. Az nem a spórolja meg azt a mozdulatot, hogy te most nyitogasd a hűtőt.
2: Nagyon menő.
1: Ez inkább igen, ilyen dizájnos. Tehát egy olyan színűt veszel, amilyen a konyhád alapszíne, és itt egy ultramodern, szuper lakásba laksz, mondjuk itt a budai várba, vagy mit tudom én, egy újépítésű lakópark penthouse-ába, oda tökre beillik, és így hozzáérsz, és így átlátszó. Utána elengeded, visszasötétedik.
2: Nagyon menő.
1: Nagyon menő, de
2: igen.
1: Az más. De ami meg azért akarja kiváltani, hogy te ne mozogjál, hogy mondjuk ne nyúlj át az asztal túlsó végére, mert oda tudod húzni gondolattal, meg mit tudom én, milyen dolgokkal, az már túlzásnak tartom egy picit. De ez az én privát véleményem.
2: Hát figyelj, nézd, a háztartásban is azért vannak tök jó fejlesztések, például a robotporszívók, már vannak ilyen nagyon-nagyon új generációs robotporszívók.
1: Nem szív jól a robotporszívó amúgy. Akár kinek volt robotporszívója, akivel találkoztam.
2: Igen, én sem hallottam róla túl jót.
1: Hogy nem jó.
2: Igen.
1: Nem jó.
2: Tehát állítólag ez az újfajta.
1: Csak míg te ugye a kezeddel ugye egy helyen is sokat így csinálsz, ugye, hogyha látod, hogy nagyon húzogatod, nagyon poros. Ő nem, ő tovább dzsal. Aha. Na, ott van egy kicsit, mint egy kis kutya, tovább megy érte.
2: Jó,
1: csak
2: de vannak
1: akartam,
2: ebből is egyébként drágább kategóriák,
1: persze,
2: ami ne aggódjál, persze. Föl is most. Tehát persze, van olyan is, ami tényleg nagyon jó, de persze. Azt meg kell fizetni. Na, ezek a legújabb generációs porszívók, ezek ilyen nagyon-nagyon vékonyak, bemegy minden alá, tehát a korábbi modellek beszorultak, emellett teljesen újfajta ilyen elakadásmentes gumi. Ja, igen, beszorultam.
1: Segítség.
2: Hozza mérleget, mert úgy néz ki,
1: hogy... szól ő. A robotporszívó. Mérleg, segíts, beszorultam.
2: Beszorultam. Szóval, hogy vannak már ezek az újfajták, amik teljesen jól feltekerik a hajszálakat, meg az állatszőrt, és akkor nem ég le a motorja. Uh-huh. Sőt, hát vannak ilyen kerti, meg kültéri kütyük is, ilyen időjárás adaptív öntözőrendszerek. Fűvágó?
1: Nem úgy hívják?
2: Fűnyíró.
1: Fűnyíró, na. Tudtam én, hogy hülye hangzik.
2: Annyira szeretem, amikor így egymást így okosítjuk. Vannak nekem is ilyenek.
1: Ez de hirtelen elfelejtettem most, hogy ilyenek. Igen, hogy mondom, de hülye, de tudtam, hogy hülye hangzik ez, hogy fűvágó.
2: Én nagyon szeretem a szólásmondásokat átalakítani saját nyelvezetre. Na hát az új kerti szenzorok már nem csak a talaj nedvességét mérik, hanem teljesen valós időben, hanem élő meteorológiai radarképe alapján tűpontosan megjósolják az esőt.
1: Tehát na? Aznap akkor nem megy
2: ilyet,
1: ki.
2: Ilyet kéne neked venni a teraszra.
1: Igen, igen.
2: Mert imádod az időjárást.
1: De én megjósolom, én anélkül is látod.
2: És tehát, megjósolják azt, vagyok. Látják, hogyha 2 órán belül vihar lesz, automatikusan lekapcsolják a kerti locsolókat, és akkor ezzel rengeteg vizet így megsporolnak az ott.
1: Ez jó, ha lenne kertem, amúgy biztos, hogy használnék ilyen szenzoros valamiket, mert ez megint csak a látod, ezzel nem lustulsz, hanem spórolsz, hogy tényleg potyára ne locsold a vizet, vagy igen, ne locsold ki a vizet a fűre, mert úgy is mindjárt esni fog az eső. Olyan, mint hogy akár szólhatna az autóba is lehetne ilyen szenzor, mert nagyon sok embert látok itt, ugye itt mellettünk, ahol van a rádió, itt van egy ilyen mosoda, automosó pontosabban, ami ugye saját kézzel mosott te, és hányszor látom szegényeket, hogy én tudom, hogy mondtak esőt, és látom, hogy itt halálmossák a drágább autókat.
2: Igen, igen.
1: És
2: szoktam.
1: Ma délután eső lesz például.
2: Persze. Én mindig megcsinálom eső előtt a mosást.
1: És szívem szerint úgy szólnék ilyenkor nekik, hogy ember, ne pazarold, mert felesleges.
2: Majd legközelebb engem látsz így, akkor szóljál.
1: Jó. De gondolom, hogy nem itt mosottam Csepelen.
2: City-be.
1: Na jó. Holnap jövünk hozzátok még, de ugye már hétfőn nem, mert most hétfő lesz, de ezt majd holnap úgyis elmondjuk 100-szor. Lényeg a lényeg. Csodaszép napot kívánunk nektek, holnap pedig jövünk hozzátok változatlan.
2: Mindenkinek nagyon jó étvágyat a húsleveshez.

Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Négy.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, káló búkó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a káló búkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától.
5: Cigány fesztiválok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Magyarországon és Európa számos országában. Ezek az események nem csak kulturális programok, hanem a roma identitás, a hagyományőrzés és az összetartozás fontos ünnepei is. A fesztiválok lehetőséget teremtenek arra, hogy a cigány közösségek bemutassák gazdag zenei, táncos és gasztronómiai kultúrájukat, miközben közelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket és kultúrákat. Az egyik legismertebb rendezvény Magyarországon a Roma Kulturális Fesztivál, amely évről évre sok látogatót vonz. Ezeken az eseményeken híres cigányzenészek, tánccsoportok és művészek lépnek fel, akik megmutatják a roma kultúra sokszínűségét és az értékeit. A fesztiválok hangulatát különlegessé teszi az élő zene, a tradicionális cigány táncok és a közös ünneplés öröme. A látogatók ilyenkor megismerhetik a cigány ételeket, a hagyományos viseleteket és a roma emberek életének fontos szokásait is. Az utóbbi években Európában is több jelentős roma fesztivál vált népszerűvé. Spanyolországban például a flamenco fesztiválok kötődnek szorosan a roma kultúrához, hiszen a flamenco műfaj kialakulásában nagy szerepet játszottak az ott élő cigány közösségek. Franciaországban és Szerbiában szintén rendeznek olyan eseményeket, ahol a cigányzene és a hagyományos roma művészet kerül a középpontba. Ezek a fesztiválok sok turistát vonzanak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra nemzetközileg is elismert legyen. A roma fesztiválok legfontosabb eleme mindig a zene. A cigányzene különleges érzelmi világot hordoz, amely egyszerre szomorú, szenvedélyes és örömteli. A hegedű, a gitár és a cimbalom hangja sok ember számára a roma kultúra egyik legismertebb jelképe. A fesztiválokon fellépő zenészek nem csak szórakoztatnak, hanem továbbadják őseik hagyományait a fiatalabb generációknak is. Ezek az események társadalmi szempontból rendkívül fontosak. Segítenek csökkenteni az előítéleteket, hiszen a látogatók személyesen találkoznak a roma kultúra értékeivel. Sok ember a fesztiválokon keresztül érti meg igazán, hogy a cigány közösségek milyen gazdag hagyományokkal rendelkeznek. A közös ünneplés és a művészet ereje közelebb hozza egymáshoz az embereket, függetlenül attól, hogy milyen származásúak. A modern roma fesztiválok ma már nem csak a hagyományokról szólnak, hanem a fiatal tehetségek támogatásáról és a roma kultúra megújításáról is. Egyre több fiatal zenész és előadó ötvözi a hagyományos cigányzenét a modern stílusokkal, például poppal vagy hip-hoppal. Ez azt mutatja, hogy a roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit. A cigányfesztiválok az utóbbi időben nagyon fontos kulturális eseményekké váltak. Nem csak a roma közösség számára jelentenek ünnepet, hanem minden ember számára lehetőséget adnak arra, hogy megismerjék a cigány kultúra szépségét és gazdagságát. Ezek a fesztiválok erősítik az összetartozást, segítik a hagyományok fennmaradását, és hozzájárulnak egy elfogadóbb, nyitottabb társadalom kialakulásához.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton, befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász Gyula utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, burkolatjavítás miatt várhatóan egészen este 10-ig. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten, a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben, a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben, a Fűrész utcában, az Egressy út közelében csatornát javítanak, ezért útszükületre kell ott számítani.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában, a hol napos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen egy remek délutánunk és egy egészen klassz napunk. Csütörtök van, mégpedig május 24-e, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Ne keseredjetek el, mert már csak a holnapi napot kell kibírni, és nagyjából túl vagyunk a hét munkás részén, és aztán pedig jön a hosszú hétvége, a pünkösd, úgyhogy azt követően majd csak kedden kell munkába mennünk. Legalábbis remélem, hogy legtöbbünknél így lesz. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a sebeinkre akár még büszkék is lehetünk, hiszen a megküzdési módunk által akár még többek is lehettünk, mint voltunk annak előtt, előtte nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést. Egy rendes ember nem csak a mának él. Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában, a holnapos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén. Na most, na csak, nézzünk rá továbbiakban az előttünk álló napokra, egészen a hétvégéig. Holnap pénteken szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, mert a napsütés szereti mutogatni magát, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként és erőteljesebben a gomoly felhőzet. Azért én most per pillanat nem harapnám meg az ujjamat, hogy nem alakulnak ki futó záporok, esetleg kis eséllyel még akár zivatarok is. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol még viharos is lehet majd a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban az országban 16 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok köré melegszik majd a levegő. A szombati nap hasonló, hiszen a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, a különbség a pénteki naphoz képest annyi lesz, hogy számottevő csapadék ezekből már nem várható. A szél viszont még továbbra is élénk, erős marad, úgyhogy most a toppot ne vegyétek fel, csajok, mert lefagy a vesétek. És szombat délután megint rápakol a hőmérséklet egy fokkal, hiszen már 28 fok lesz a legmagasabb hőmérsékleti érték. Pünkös vasárnap pedig nagyon nyugodt időnk lesz, egy teljesen szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, felhő alig lesz felettünk. A prikezsiásabb tájakon és részeken azért előfordulhat még egy-két futózápor. Az idő hozzám hasonlóan szeles marad, melyet helyenként még erős lökések is kísérhetnek. Igazi koranyárias melegben lesz részünk, hiszen az elmúlt napokhoz és hetekhez képest egy igazi csúcs várható, 25 és 29 fokig melegszik majd a levegő. Ugyanakkor a melegedéssel együtt kettős fronthatás érkezik, így a nyambattabbak, mint én is, nem leszünk képben a hétvégén. Jöjjön most egy gondolat Rumitól, a 13. századi, tehát az 1200-as években élt perzsa költőtől és muzulmán szufi misztikustól. Így hangzik: a sebed az a hely, ahol a fény képes beléd hatolni. Talán azt akarja mondani Rumi, hogy a fájdalmas tapasztalataink nem csupán rombolnak minket, hanem megnyitják a lelket a megértésre és a bölcsességre. Mindannyian voltatok már biztosan úgy, hogy amikor visszanéztetek egy-két nehezebb időszakra, akkor arra jöttetek rá, hogy valami olyan erő volt bennetek, amiről ti magatok sem tudtátok, hogy rendelkeztek vele. Bizony a kihívások előhívják a tartalékainkat. A belső töréseink így válnak a fejlődés és a személyiségünk központjának ébredés forrásává.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió D.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 21-e van, Konstantin névnap, mely név a latin konstans szóból származik, jelentése pedig szilárd, álhatatos, kitartó és következetes. A konstans szógyökből a következetes jellemző, az így kapásból érthető. Kár, hogy nem egy megszokott név, mert szerintem gyönyörű a Konstantin. Én például bírnám, hogyha Konstantin lenne a keresztnevem, Baranyi Konstantin. Jól hangzik, nekem tetszik. Na mindegy, azért a Tamás se rossz. Vigyázz, álljunk meg, mert a Tamás se rossz. Amúgy. Csak azt nem tudom, hogy vajon hogyan becézhetik a Konstantinokat. Konsti, vagy Tantin, vagy csak Tin. Na mindegy is, Isten éltesse őket, nevükhöz hülyen legyenek, állatotosak, szilárdak, kitartóak, és természetesen következetesen tartsák magukat mindahhoz, amit egyszer elhatároztak, vagy eldöntöttek. Azt hiszem, hogy ez azért ránk is ránk fér. A mai adásban a sebeinkkel kapcsolatban hoztam idézeteket és gondolatokat, mielőtt pedig erre kerülne sor, előtte következik a Budapesti Útinform. Na nézzük, merre menjünk és merre nem érdemes haladnunk. Hiába nagy emberkedtek meg hősködtök, ugyanis lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt, mert nem akarták, hogy ott habisztiskedjetek. Az Állatkerti körútat egyébként egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig, mert nem szerették volna, hogyha visszafordul valaki. A Bécsi úton, befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert az egy jó buli. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítanotok este 10-ig, mert ha nem számítotok rá, akkor meglepetésszerűen fog titeket érni, ha arra jártok. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten, a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, hiszen nem mindenki autóval közlekedik, egyrészt azért, mert nem teheti meg, vagy nem akarja szennyezni a környezetet. Na most nekik is át kell menni a túloldalra, nem igaz? Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, épp ezért a környéken elég különleges szagok vannak, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Ezért az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben, a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben, a Fűrész utcában, az Egressy út közelében szintén csatornát javítanak, ezért ott útszűkületre kell számítani. Egy másik csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál, az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert a ludak meg a gémek össze-vissza repkednek. Egy irányba rakták, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert több menyecske elköszönt az anyósától, és azt szeretnék, ha vissza már nem jöhetne. A 12. kerületben, a Márvány utcában, a Győri útnál lezárták a félútpályát, ugyanis többen szeretnék, hogyha a Márvány utca valóban Márványból lenne. Ha belegondoltak, egyébként van benne valami, ha már egyszer úgy hívják, akkor nem lehetne valamit tenni ez ügyben. A 13. kerületben lezárták a drága, jó, jólelkű Visegrádi utcát, hát persze, hogy azt zárták le, mert tudják, hogy ő nem szól vissza, mert benne az epese keserű. Na mindegy, az a lényeg, hogy aki ilyen jólelkű, annak a jóságával sajnos visszaélnek, így a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után. Ezek megbolondultak, lezárták a külső sávot Zuglóban is, a Nagy Lajos király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt, közműjavítás miatt állítólag. Megint egy gondolat, és megint csak Ernest Hemingway-től, amerikai regényírótól. Így hangzik: a világ mindenkit megtör, de utána sokan pont a törések helyén válnak erőssé. Bizony, a lelki sérüléseinkből való felépülés egyedi belső tartást és rugalmasságot ad az embernek. A behegett sebeink nem egyszerűen a túlélés és a megerősödés, hanem a felállni és továbbra is úton maradni képességünk dicső, büszke emlékei.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster

0: közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét. Ez így Gyártó István lecserélését jelenti. Orbán Anita egyértelművé is tette, hogy megújulnak a magyar-lengyel kapcsolatok, ami új megközelítést kíván. A megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Korábban a lengyel sajtó arról írt, hogy így Gyártó István diplomáciai bojkot alá került állomáshelyén az Orbán kormány barátság talán lépései miatt. Varsó már arra is felkészült, hogy kiutasítják. Súlyog Tamás államfő 2 éve bízta meg a diplomatát Magyarország varsói nagykövetségének vezetésével. Így Gyártó István korábban kijevi, bukaresti, moszkvai nagykövet volt, de ő felelt a keleti nyitásért is. Kármán András pénzügyminiszter szerdán felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét. A lépés illeszkedik a hatóság felső vezetésében az elmúlt hetekben lezajlott személyi változások sorába, jelentette a Telex. A miniszter tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábor nagy feladatkörét, a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a bűnügyi főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére. Az MKKP nem érte el az 1%-ot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük az összeget, amiből 464 milliót költöttek el. A párt gyűjtésbe kezdett, de csak 140 millió forint jött össze. Nagy Dávid arról tájékoztatta a Népszavát, hogy tervezik megtámadni az Államkincstár határozatát a bíróságon. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy milyen indokkal teszik azt. A hazai fürdőkben a szezon előtti időszakban több helyen is jelentős, akár 20-50%-os kedvezményekkel várják a látogatókat, így érdemes kihasználni a május végétől június közepéig tartó előszezont, írja a Termál Online. A Bogácsi gyógyfürdő hétköznapokon például külön díj nélkül engedi használni a fedett élménymedencét, míg hétvégén felárat számolnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes belépőkkel. A Murahalmi gyógyfürdő a helyi nyugdíjasoknak kínál egész napos kedvezményt május végéig. Az Aquarius élményfürdő és a Várkertfürdő szintén szenior kedvezményekkel készül. A Napfényfürdő, Aquapolis és a Barack gyógy és élményfürdő többféle hétköznapi akciót is kínál, a Turkevei termálfürdő pedig június közepéig biztosít rendszeres árengedményeket.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Harmat utcában, az Iház Gyula utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, burkolatjavítás miatt várhatóan egészen este 10-ig. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában, az Egressy út közelében csatornát javítanak, ezért útszükületre kell ott számítani.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában a holnapos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
5: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

0: Rádiódik.
1: Legyen egy remek délutánunk és egy egészen klassz napunk. Csütörtök van, még pedig május 24-e, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Ne keseredjetek el, mert már csak a holnapi napot kell kibírni, és nagyjából túl vagyunk a hét munkás részén, és aztán pedig jön a hosszú hétvége, a pünkösd, úgyhogy azt követően majd csak kedden kell munkába mennünk. Legalábbis remélem, hogy legtöbbünknél így lesz. Mielőtt jönne egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a sebeinkre akár még büszkék is lehetünk, hiszen a megküzdési módunk által akár még többek is lehettünk, mint voltunk annak előtt, előtte nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, egy rendes ember nem csak a mának él. Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában, a holnapos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Na most, na csak, nézzünk rá továbbiakban az előttünk álló napokra, egészen a hétvégéig. Holnap pénteken szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, mert a napsütés szereti mutogatni magát, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként, és erőteljesebben a gomoly felhőzet. Azért én most per pillanat nem harapnám meg az ujjamat, hogy nem alakulnak ki futó záporok, esetleg kis eséllyel még akár zivatarok is. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol még viharos is lehet majd a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban az országban 16 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok köré melegszik majd a levegő. A szombati nap hasonló, hiszen a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, a különbség a pénteki naphoz képest annyi lesz, hogy számottevő csapadék ezekből már nem várható. A szél viszont még továbbra is élénk, erős marad, úgyhogy most a toppot ne vegyétek fel, csajok, mert lefagy a vesétek. És szombat délután megint rápakol a hőmérséklet egy fokkal, hiszen már 28 fok lesz a legmagasabb hőmérsékleti érték. Pünkös vasárnap pedig nagyon nyugodt időnk lesz, egy teljesen szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, felhő alig lesz felettünk. A prikezsiásabb tájakon és részeken azért előfordulhat még egy-két futózápor. Az idő hozzám hasonlóan szeles marad, melyet helyenként még erős lökések is kísérhetnek. Igazi koranyárias melegben lesz részünk, hiszen az elmúlt napokhoz és hetekhez képest egy igazi csúcs várható, 25 és 29 fokig melegszik majd a levegő. Ugyanakkor a melegedéssel együtt kettős fronthatás érkezik, így a nyambattabbak, mint én is, nem leszünk képben a hétvégén. A következő gondolat Ernest Hemingway-től, a Nobel-díjas amerikai írótól lesz, aki az Öreg halász és a tenger kisregény szerzője. Ernie ezt mondja, mindannyian megtörtek vagyunk. Így engedjük be a fényt. Milyen érdekes, hogy ő is úgy reflektál a sebeinkre, a megtörtségünkre, mint ahogyan az előző megszólalásban hallhattuk Rumitól, a szufi misztikustól. Ezek szerint az, hogy sem tökéletesek, sem hibátlanok nem vagyunk, az nem szégyen volt, hanem az emberi lét alapvető és közös tapasztalata. Az úgynevezett repedéseink teszik lehetővé, hogy ráeszméljünk és elfogadjuk mások képességeinek a korlátait, hozzánk hasonlóan hiányos, akár szintén megsebzett valóságát. És ez segített nekünk igazi mély kapcsolatokat kialakítani másokkal, amelyben nem rideg terminátorok, hanem törékeny, de talán épp ezért ölelni képes emberek találkoznak egymással.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép csütörtök délután kívánok mindannyiunknak, Baranyi Tamás vagyok. Május 24-e van Konstantin névnapja, akinek nevének jelentése szilárd, állhatatos, kitartó és következetes. Szeretnék én is ilyen tulajdonságokra szert tenni, épp ezért most következetesen tartom magam ahhoz, következzék a budapesti utak helyzete. A 10. kerületben, a Harmat utcában, az Ihász utca közelében félpályás lezárása kell számítanotok este 10-ig, mert ha nem számítotok rá, akkor meglepetésszerűen fog titeket érni, ha arra jártok. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten, a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, hiszen nem mindenki autóval közlekedik, egyrészt azért, mert nem teheti meg, vagy nem akarja szennyezni a környezetet. Na most nekik is át kell menni a túloldalra, nem igaz? Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, épp ezért a környéken elég különleges szagok vannak, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Ezért az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben, a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben, a Fűrész utcában, az Egressy út közelében szintén csatornát javítanak, ezért ott útszűkületre kell számítani. Egy másik csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 11. kerületben a Kálnai utat, a Bodorka utcánál, az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert a ludak meg a gémek össze-vissza repkednek. Egy irányba rakták, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egyirányosították a 11. kerületben a Nesztmény útat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert több menyecske elköszönt az anyósától, és azt szeretnék, ha vissza már nem jöhetne. A 12. kerületben, a Márvány utcában, a Győri útnál lezárták a fél útpályát, ugyanis többen szeretnék, hogyha a Márvány utca valóban Márványból lenne. Ha belegondoltak, egyébként van benne valami, ha már egyszer úgy hívják, akkor nem lehetne valamit tenni ez ügyben. A 13. kerületben lezárták a drága, jó, jó lelkű Visegrádi utcát, hát persze, hogy azt zárták le, mert tudják, hogy ő nem szól vissza, mert benne az epesek eserű. Na mindegy, az a lényeg, hogy aki ilyen jó lelkű, annak a jóságával sajnos visszaélnek, így a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után. Ezek megbolondultak, lezárták a külső sávot Zuglóban is, a Nagy Lajos király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt, közműjavítás miatt állítólag. Útszűkületre kell számítanotok a 14. kerületben, az Öv utcában, a Kalauz utcánál, és aki nem számít mindenre, azt meg fogja büntetni egy kalauz. Képzeljétek el, hogy lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Budafokon, a Mária Terézia utcában, hoppá, ide lehet, hogy ki kellene tennünk a 18-as karikát, mert ugye Mária Terézia állítólag, nem tudom, lehet, hogy csak pletyka, de nagyon barátságos nő volt. Na de hagyjuk a háttérinformációkat, következzenek csak a puszta tények. Szóval Budafokon, a Mária Terézia utcában, a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma és holnap pénteken éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában irányunként csak két sáv járható. Azért döntöttek így, mert ez ugye páros szám. Ja, és emellett még prím szám is, vagyis olyan, mint én, egyel és önmagával osztható. A következő gondolat ismeretlen szerzőtől származik. A heg rajtunk nem a sebb helyet jelenti egyszerűen, hanem azt, hogy a gyógyulás már megtörtént. A múltbeli fájdalmaink nyoma nem a gyengeséget, hanem a szervezet és a lélek erejét hirdetik. Arra emlékeztetnek minket, hogy képesek voltunk túllépni a nehézségen. Többek között az élet és a saját erőnk bizonyossága. Elsősorban pedig nem mások, hanem saját magunk számára. Aha.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Oh,
3: igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok.

0: akkor igen. Az az Ilo.
1: Ilo, így van. Szitvász la sasza.
0: Tanuljunk örömmel.
2: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrát, és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartozás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Harmat utcában, az Iház Gyula utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, burkolatjavítás miatt várhatóan egészen este 10-ig. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában, az Egressy út közelében csatornát javítanak, ezért útszükületre kell ott számítani.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában, a hol napos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: rádiódik. Hallod?
1: Legyen egy remek délutánunk és egy egészen klassz napunk. Csütörtök van, még pedig május 24-e, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Ne keseredjetek el, mert már csak a holnapi napot kell kibírni, és nagyjából túl vagyunk a hét munkás részén, és aztán pedig jön a hosszú hétvége, a pünkösd, úgyhogy azt követően majd csak kedden kell munkába mennünk. Legalábbis remélem, hogy legtöbbünknél így lesz. Mielőtt jön egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a sebeinkre akár még büszkék is lehetünk, hiszen a megküzdési módunk által akár még többek is lehettünk, mint voltunk annak előtt, előtte nézzünk egy picit részletesebb időjárás jelentést, egy rendes ember nem csak a mának él. Folytatódik a melegedés. A nap folytatásában, a holnapos, hol pedig gomoly felhős időben, időnként, azért, hogy nehogy már olyan jó világunk legyen, zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél már eleve élénk lesz, de a zivatarok környezetében akár erős is lehet. Délután 24 és 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, ám erről a csúcsról néha lecsúszhatunk egy-egy zápor miatt. De elméletileg este 6-ig marad a 24 Celsius. Ezt követően este 8-kor 21, 10-kor 19, és menjetek ki az utcára éjfélkor, mert csak 18 fok lesz. Holnap hajnalra pedig 16 fokig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban is környékén. Na most, na csak, nézzünk rá továbbiakban az előttünk álló napokra, egészen a hétvégéig. Holnap pénteken szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, mert a napsütés szereti mutogatni magát, és csak kevés helyen növekedhet meg időnként és erőteljesebben a gomoly felhőzet. Azért én most per pillanat nem harapnám meg az ujjamat, hogy nem alakulnak ki futó záporok, esetleg kis eséllyel még akár zivatarok is. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol még viharos is lehet majd a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban az országban 16 és 15 fok között alakul, majd délutára 23 és 27 fok köré melegszik majd a levegő. A szombati nap hasonló, hiszen a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, a különbség a pénteki naphoz képest annyi lesz, hogy számottevő csapadék ezekből már nem várható. A szél viszont még továbbra is élénk, erős marad, úgyhogy most a toppot ne vegyétek fel, csajok, mert lefagy a vesétek. És szombat délután megint rápakol a hőmérséklet egy fokkal, hiszen már 28 fok lesz a legmagasabb hőmérsékleti érték. Pünkös vasárnap pedig nagyon nyugodt időnk lesz, egy teljesen szinte zavartalanul napos időben lesz részünk, felhő alig lesz felettünk. A prikezsiásabb tájakon és részeken azért előfordulhat még egy-két futózápor. Az idő hozzám hasonlóan szeles marad, melyet helyenként még erős lökések is kísérhetnek. Igazi koranyárias melegben lesz részünk, hiszen az elmúlt napokhoz és hetekhez képest egy igazi csúcs várható, 25 és 29 fokig melegszik majd a levegő. Ugyanakkor a melegedéssel együtt kettős fronthatás érkezik, így a nyambattabbak, mint én is, nem leszünk képben a hétvégén. Jöjjön most egy gondolat Leonard Cohen-től, a kanadai énekestől, dalszerzőtől, akivel képzeljétek el, hogy az a rendkívüli dolog történt, hogy dalszövegei miatt kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Hát ilyen is van. Leonard gondolata így hangzik: van egy repedés mindenen, és ott jut be a fény. Igen, semmi sem tökéletes a világon, ezt tudjuk, de azt nem gondoltuk volna, hogy a hibák teszik sokszor egyedivé a dolgokat. Ugyanis a sérüléseink mutathatják meg, ha figyelünk rájuk, hogy hol van szükségünk gyengédségre, növekedésre, épp ezért nyitottságra a változás és a gyógyulás vonatkozásában.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 21-e van, Konstantin névnap, mely név a latin konstans szóból származik, jelentése pedig szilárd, álhatatos, kitartó és következetes. A konstans szógyökből a következetes jellemző, az így kapásból érthető. Kár, hogy nem egy megszokott név, mert szerintem gyönyörű a Konstantin. Én például bírnám, hogyha Konstantin lenne a keresztnevem, Baranyi Konstantin. Jól hangzik, nekem tetszik. Na mindegy, azért a Tamás se rossz. Vigyázz, álljunk meg, mert a Tamás se rossz. Amúgy. Csak azt nem tudom, hogy vajon hogyan becézhetik a Konstantinokat. Konsti, vagy Tantin, vagy csak Tin. Na mindegy is, Isten éltesse őket, nevükhöz hülyen legyenek állatotosak, szilárdak, kitartóak, és természetesen következetesen tartják magukat mindahhoz, amit egyszer elhatároztak, vagy eldöntöttek. Azt hiszem, hogy ez azért ránk is ránk fér. A mai adásban a sebeinkkel kapcsolatban hoztam idézeteket és gondolatokat, mielőtt pedig erre kerülne sor, előtte következzék a Budapesti Útinform. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, épp ezért a környéken elég különleges szagok vannak, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Ezért az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 7. kerületben, a Hernád utcában, a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben, a Fűrész utcában, az Egressy út közelében szintén csatornát javítanak, ezért ott útszűkületre kell számítani. Egy másik csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál, az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert a ludak meg a gémek össze-vissza repkednek. Egy irányba rakták, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert több menyecske elköszönt az anyósától, és azt szeretnék, ha vissza már nem jöhetne. A 12. kerületben, a Márvány utcában, a Győri útnál lezárták a fél útpályát, ugyanis többen szeretnék, hogyha a Márvány utca valóban Márványból lenne. Ha belegondoltak, egyébként van benne valami, ha már egyszer úgy hívják, akkor nem lehetne valamit tenni ez ügyben. A 13. kerületben lezárták a drága jó, jó lelkű Visegrádi utcát. Hát persze, hogy azt zárták le. Mert tudják, hogy ő nem szól vissza, mert benne az ebesek eserű. Na mindegy, az a lényeg, hogy aki ilyen jó lelkű, annak a jóságával sajnos visszaélnek, így a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után. Ezek megbolondultak, lezárták a külső sávot Zuglóban is, a Nagy Lajos király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt, közműjavítás miatt állítólag. Útszűkületre kell számítanatok a 14. kerületben, az Öv utcában, a Kalauz utcánál. És aki nem számít mindenre, azt meg fogja büntetni egy kalauz. Képzeljétek el, hogy lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Budafokon, a Mária Terézia utcában, hoppá, ide lehet, hogy ki kellene tennünk a 18-as karikát, mert ugye Mária Terézia állítólag, nem tudom, lehet, hogy csak pletyka, de nagyon barátságos nő volt. Na de hagyjuk a háttér információkat, következzenek csak a puszta tények, szóval Budafokon, a Mária Terézia utcában, a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Biztosan hallottatok már róla, hogy a távol-keleti kintsugi egy hagyományos japán művészeti ág, amely valódi arannyal forrassza össze a törésvonalak mentén az eltört kerámiákat. Ennek nyomán jön most az a gondolat, hogy a törött edény igazi történetét és a korábbinál magasabb értékét a ragasztásában futó arany adja meg. Ez a filozófia arra tanít meg minket, hogy a múlt sebeit viselő tárgyak és emberek értékesebbek a hibátlanoknál. A nehézségek és mondjuk így a restauráció folytán való újjászületés folyamata adja meg a lélek valódi, egyedi szépségét. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek további szép délutánt és jó rádiózást, az elején szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEP

0: sajtótájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következett védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthat. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Sziasztok! Csodaszép délután kívánok mindenkinek itt az FM 100.3 Rádió D-ken. A mikrofonnál Kovács Krisztián, és indul a mai kívánságműsor egészen este 6-ig, úgyhogy ha szeretnétek kedvenc dalaitokat hallani, vagy üzenetet küldeni anyunak, apunak, mamának, papunak, akárkinek, akkor ne tartsátok magatokban, vegyétek elő a telefont, és írjatok a 0630 30 30 100-as telefonszámra. A következő blogban már olvasom is az üzeneteket, de indítsuk el, és pörgessük fel a mai délutánt!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: Varga Imit hallhattátok az előbb, de már jön is az óra első üzenete. Írja nekem Anita Miskolcról. Szia Krisztián, küldenék egy gitánó dalt páromnak, Lacinak, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Hát köszönöm szépen az üzenetet, Anita, már is teljesítem, és ne felejtse senki, hogy bárkinek lehet küldeni üzenetet, szerelmednek, barátodnak, szomszédodnak, testvérednek, vagy akárkinek, akinek csak szeretnél kedveskedni. Na de jöjjön Anita kérése, úgyhogy szól gitánó.

0: kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben. Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
1: Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Óra végére jöjjön egy gyors üzenet. Taxis Béla vagyok, és egy családomnak Szegedre szeretnék küldeni egy jó hangulatú, laza kis pörgős dalt, és persze minden dik hallgatónak. Hát arra gondoltam, hogy akkor egy Oliver Wolfot fogok neked, és persze mindenki másnak lejátszani, aztán maradjatok velünk, mert a dalok után jön egy kis reklám, hírek, közlekedés, időjárás, és folytatódik továbbra is a Kívánság műsor.

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen, ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen, ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen, az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityvászlas esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel

0: olyan neveket, mint például a balog, a horvát vagy a rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
1: Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Díkben.
1: Ez itt továbbra is az FM 100.3 Rádió Dík, és folytatódik a Kívánság műsor velem, Kovács Krisztiánnal, egészen este 6 óráig, úgyhogy ha most kapcsolódtál be, ne maradj le, vedd elő a telefonot, és írj a 0630 30 30 100-as telefonszámra, pont úgy, ahogy Zoli is megtette, aki azt írja: szia Krisztián, egy számot küldenék a haveroknak a húsüzembe, estig nyomjuk a melót. Így kell ezt csinálni, fiúk, főleg ha órabérbe vagytok. Kitartást a munkához, és remélem a következő dallal felpörgetem a napotokat.

0: Szólunk neked. Rádió Dík.
1: FM 100.3 Rádió Dík az ország egyetlen roma rádiója, azon belül is a kívánságműsor. Egy kis emlékeztetés, online is elérhetőek vagyunk, és várom egészen este 6-ig az üzeneteket, a dalkéréseket a 0630-3030-100-as telefonszámra. De addig is szóljon az a dal, amit sokan kértetek, szóljon az a dal, amit mindenki ismer, és mindenki szeret, és mindenki énekli. Hát ez nem más, mint a Bilákó.

0: És kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben. Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan átlépünk az utolsó óránkba, de addig is jöjjön egy üzenet méghozzá Nikitől, aki azt írja: Szia, szerelmemnek, Lóli Zsoltnak szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem, még világ a világ. Tartson ki, és ne féljen semmitől, én nagyon szeretem, és ő az én támaszom, ő az én boldogságom. Kérek szépen egy dalt méghozzá Olá Gergőtől, a Hűséggel szeretlek című dalát. Hát én kérlek szépen minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekébe, hogy Lóli Zsolt megkapja ezt a szerelmi vallomását, úgyhogy szóljon a dal Nikitől Zsoltinak, Olá Gergő, Hűséggel szeretlek.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: 5 gyereket vittek kórházba a Gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia

0: és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
1: Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádiódikben.
1: Megérkeztünk az utolsó órába, itt az FM 100.3 Rádiódik Kívánság műsorába, úgyhogy egy órán keresztül jöhetnek az üzenetek és a dalkérések a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Vikus azt írja: szia, kérnék egy dalt szerelmemnek, Petrik Sanyinak. Üzenem neki, hogy minden nap beszélek anyossal, és kérlek, bocsáss meg nekem, mert én is megbocsátottam. Várlak téged hűséggel, és mindent intézek körülötted. Ígérem, hogy nagyon szeretlek, és kitartó leszek, hiszen 2 éve szeretlek, és remélem szerethetlek továbbra is sok-sok éven át. Kedves Vikus, az üzenet továbbítva lett, remélem Sándor úr hallja, és meg fog neked szívből bocsájtani, aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltok. Jöjjön egy dal, csak most, csak nektek, sok-sok szeretettel.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Most jöjjön egy motivációs üzenet, hiszen Norbi kért egy dalt Ádámnak, azzal az üzenettel, hogy ne add fel, menni fog. Legyen szó akár miről, teljes mértékben igaza van Norbinak. Ádám, ne add fel, mert menni fog. Higgy magadban, és higgy az Úrban. A következő dal csak neked fog szólni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben. Időjárás.
2: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy helyen futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Ma délután 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. GPM Music.

0: főnyeremény.
1: Rompodrom
2: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
3: Hölgyek, urak, részemről ennyi fért bele a mai napba. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet. Én Kovács Krisztián voltam. Holnap ugyanígy 3-tól 6-ig folytatjuk, aztán hétfőtől jön hozzátok vissza Bódi Csabi Junior. Addig is legyen csodaszép napotok, estétek. Isten áldjon titeket.

0: forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Yeah!
1: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
4: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
5: Íló.
4: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
5: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
4: Zeneszövegben.
5: Zeneszövegben. Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az íló.
4: Íló. Így van. Szityúvász losasza.
5: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától.
7: Cigány fesztiválok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Magyarországon és Európa számos országában. Ezek az események nem csak kulturális programok, hanem a roma identitás, a hagyományőrzés és az összetartozás fontos ünnepei is. A fesztiválok lehetőséget teremtenek arra, hogy a cigány közösségek bemutassák gazdag zenei, táncos és gasztronómiai kultúrájukat, miközben közelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket és kultúrákat. Az egyik legismertebb rendezvény Magyarországon a Roma Kulturális Fesztivál, amely évről évre sok látogatót vonz. Ezeken az eseményeken híres cigányzenészek, tánccsoportok és művészek lépnek fel, akik megmutatják a roma kultúra sokszínűségét és az értékeit.
6: A fesztiválok hangulatát különlegessé teszi az élő zene, a tradicionális cigány táncok és a közös ünneplés öröme. A látogatók ilyenkor megismerhetik a cigány ételeket, a hagyományos viseleteket és a roma emberek életének fontos szokásait is. Az utóbbi években Európában is több jelentős roma fesztivál vált népszerűvé. Spanyolországban például a flamenco fesztiválok kötődnek szorosan a roma kultúrához, hiszen a flamenco műfaj kialakulásában nagy szerepet játszottak az ott élő cigány közösségek. Franciaországban és Szerbiában szintén rendeznek olyan eseményeket, ahol a cigányzene és a hagyományos roma művészet kerül a középpontba. Ezek a fesztiválok sok turistát vonzanak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra nemzetközileg is elismert legyen. A roma fesztiválok legfontosabb eleme mindig a zene. A cigányzene különleges érzelmi világot hordoz, amely egyszerre szomorú, szenvedélyes és örömteli. A hegedű, a gitár és a cimbalom hangja sok ember számára a roma kultúra egyik legismertebb jelképe. A fesztiválokon fellépő zenészek nem csak szórakoztatnak, hanem továbbadják őseik hagyományait a fiatalabb generációknak is. Ezek az események társadalmi szempontból rendkívül fontosak. Segítenek csökkenteni az előítéleteket, hiszen a látogatók személyesen találkoznak a roma kultúra értékeivel. Sok ember a fesztiválokon keresztül érti meg igazán, hogy a cigány közösségek milyen gazdag hagyományokkal rendelkeznek. A közös ünneplés és a művészet ereje közelebb hozza egymáshoz az embereket, függetlenül attól, hogy milyen származásúak. A modern roma fesztiválok ma már nem csak a hagyományokról szólnak, hanem a fiatal tehetségek támogatásáról és a roma kultúra megújításáról is. Egyre több fiatal zenész és előadó ötvözi a hagyományos cigányzenét a modern stílusokkal, például poppal vagy hip-hoppal. Ez azt mutatja, hogy a roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit. A cigányfesztiválok az utóbbi időben nagyon fontos kulturális eseményekké váltak. Nem csak a roma közösség számára jelentenek ünnepet, hanem minden ember számára lehetőséget adnak arra, hogy megismerjék a cigány kultúra szépségét és

0: gazdagságát. Ezek a fesztiválok erősítik az összetartozást, segítik a hagyományok fennmaradását, és hozzájárulnak egy elfogadóbb, nyitottabb társadalom kialakulásához.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Szólunk neked.
1: 100.3 Rádiódék romákról, nem csak romáknak. Innen a TikTokról olvasom most az üzeneteket. Én pedig Boruk Szabina vagyok. Szia Szabina, Emilia vagyok, és nagyon szeretem a műsorotokat. Jó egészséget kívánok az egész családodnak, erőben, egészségben, Jézus hatalmas nevében. Kérem szépen, ámen. Üdvözlöm az egész családomat. Kedves Emilia Bari, nagyon köszönöm szépen, hogy írtál nekünk, és hát én is a jó egészséget, illetve jó kívánságokat ugyanúgy neked is remélem, hogy megadja a jó Isten, és minden jót, és hát egy jó zenét is szeretnék neked felajánlani, úgyhogy maradjál itt velünk a Rádió Diken. Természetesen, akiknek nem olvasom föl esetleg az üzenetét, azok is legyenek itt, hiszen a jó zene, az nektek is megy.

0: hív Tumenge?
1: 103 Rádió Dik.
2: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét a gyerekeimnek, sok-sok szeretettel természetesen, akkor a következő dalt neked is fog menni, csak az a problémám, hogy senki nevű felhasználó ez a neved, úgyhogy a nevedet is írd le, hogy tudják, hogy te küldöd a gyerekednek a következő dalt. Ezen kívül itt van még velem valaki, szia Szabina, lehet kérni egy jó zenét a szerelmemnek, Jászménak, mert ő nekem nagyon fontos. Szia-szia, természetesen Jászménak is fogjuk küldeni, és neked is a dalt, véget nem érő boldogságot küldök nektek, és csumi daftum-e puszilag benneteket.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Bandika azt írja, szia Szabina, lehetne kérni Horváth Fométől hallgatót? Anyámnak futra. Hogy ne lehetne, hiszen ez egy kívánság műsor, akkor a következő dal sok szeretettel a drága anyádnak fog menni.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Terike szeretne küldeni az anyukájának méghozzá egy jó kis zenét, hadd szóljon a zene, és itt van velem még Emmanuel Perki is. Azt mondja, szeretne kedveskedni a szerelmének nagyon sok szeretettel, mert mindennél fontosabb számára, Manuel. Hát akkor remélem, hogy a szerelmet hallgat bennünket, mert ez egy gyönyörű gesztus, úgyhogy a következő zene valami jó hangulatú kis szerelmes dal lesz.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Erős közép-európai régióra van szükség, az erős Európához hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, hozzátette, meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlament és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását.

0: A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magas part tetején. A helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: sem.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
2: Szia Szabina, André Benjaminnak szeretnék a páromnak üzenni, hogy nagyon szeretem, és várom őt nagyon haza. Hát átadtam az üzenetet, és nagyon remélem, hogy eléggé türelmes leszel, és kitartó leszel mellette, és bízom benne, hogy a legjobbak fognak veletek még történni, úgyhogy sok-sok puszit és ölelést nektek.

0: Minden, ami rólunk szól.
1: Ez a Rádió Dix.
2: Kedves hallgatók, senki ne menjen sehová, ugyanis tudjátok, hogy 6-tól este 8 óráig szól a jókedv és a hangulat. Bízom benne, hogy nem hagytok egyedül. Nagy csumi, puszi mindenkinek.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Krisztián és Monika azt írja, szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét és üzenem Seres Krisztiánnak, Budapestre és Balogh Lajosnak, Sándorházára, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, és puszilom őket, csumi daftumá. Köszönöm szépen, kedves Marika, hogy írtál, és üdvözlöm a párodat, Krisztiánt, és nem utolsó sorban Lajosnak is, akkor szeretném felajánlani a következő dalt. Sok-sok puszik!

0: Harmadik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Véget értek a jó zenék, véget értek a továbbított üzenetek, ugyanis lejárt a műsoridő, de lesznek még jó műsorok itt a Diken, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Csumi daftumá!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szígy vászlas esze.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked.
4: 2026. május 21-e csütörtök 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében. A roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrájukat és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai

0: európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterség névből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük. Fesztiválok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Magyarországon és Európa számos országában. Ezek az események nem csak kulturális programok, hanem a roma identitás, a hagyományőrzés és az összetartozás fontos ünnepei is. A fesztiválok lehetőséget teremtenek arra, hogy a cigány közösségek bemutassák gazdag zenei, táncos és gasztronómiai kultúrájukat, miközben közelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket és kultúrákat. Az egyik legismertebb rendezvény Magyarországon a Roma Kulturális Fesztivál, amely évről évre sok látogatót vonz. Ezeken az eseményeken híres cigányzenészek, tánccsoportok és művészek lépnek fel, akik megmutatják a roma kultúra sokszínűségét és az értékeit. A fesztiválok hangulatát különlegessé teszi az élő zene, a tradicionális cigány táncok és a közös ünneplés öröme. A látogatók ilyenkor megismerhetik a cigány ételeket, a hagyományos viseleteket és a roma emberek életének fontos szokásait is. Az utóbbi években Európában is több jelentős roma fesztivál vált népszerűvé. Spanyolországban például a flamenco fesztiválok kötődnek szorosan a roma kultúrához, hiszen a flamenco műfaj kialakulásában nagy szerepet játszottak az ott élő cigány közösségek. Franciaországban és Szerbiában szintén rendeznek olyan eseményeket, ahol a cigányzene és a hagyományos roma művészet kerül a középpontba. Ezek a fesztiválok sok turistát vonzanak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma kultúra nemzetközileg is elismert legyen. A roma fesztiválok legfontosabb eleme mindig a zene. A cigányzene különleges érzelmi világot hordoz, amely egyszerre szomorú, szenvedélyes és örömteli. A hegedű, a gitár és a cimbalom hangja sok ember számára a roma kultúra egyik legismertebb jelképe. A fesztiválokon fellépő zenészek nem csak szórakoztatnak, hanem továbbadják őseik hagyományait a fiatalabb generációknak is. Ezek az események társadalmi szempontból rendkívül fontosak. Segítenek csökkenteni az előítéleteket, hiszen a látogatók személyesen találkoznak a roma kultúra értékeivel. Sok ember a fesztiválokon keresztül érti meg igazán, hogy a cigány közösségek milyen gazdag hagyományokkal rendelkeznek. A közös ünneplés és a művészet ereje közelebb hozza egymáshoz az embereket, függetlenül attól, hogy milyen származásúak. A modern roma fesztiválok ma már nem csak a hagyományokról szólnak, hanem a fiatal tehetségek támogatásáról és a roma kultúra megújításáról is. Egyre több fiatal zenész és előadó ötvözi a hagyományos cigányzenét a modern stílusokkal, például poppal vagy hip-hoppal. Ez azt mutatja, hogy a roma kultúra folyamatosan fejlődik, miközben megőrzi saját értékeit. A cigányfesztiválok az utóbbi időben nagyon fontos kulturális eseményekké váltak. Nem csak a roma közösség számára jelentenek ünnepet, hanem minden ember számára lehetőséget adnak arra, hogy megismerjék a cigány kultúra szépségét és gazdagságát. Ezek a fesztiválok erősítik az összetartozást, segítik a hagyományok fennmaradását, és hozzájárulnak egy elfogadóbb, nyitottabb társadalom kialakulásához.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és úgy gondolom, hogy újra aktualitása van a labdarúgásról beszélni, így a szezon vége felé, PL döntő előtt, a világbajnokság előtt, úgyhogy e célból gyűltünk össze, ismét segítségemre lesz Hódos Dániel az elemzésben és a predictionökben. Nagy szeretettel köszöntelek.
5: Szia Roli, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Na hát szerintem először beszéljünk arról, hogy a top 5 bajnokságban már mindegyikben megvan ugye a bajnok. Két napja lett az Arsenal bajnok, 22 év után. Szerintem akkor beszéljünk először a Premier League-ről. Nagyon vártam már egyébként, én az Arsenalnak drukkoltam, mert ennyi idő alatt egy bajnoki cím már elfért náluk, főleg az Arteta alatt. Mennyire lepett téged meg ez az egész? Minek volt köszönhető, az Arsenal került ennyire jó formába, vagy a többi csapat, mondjuk a Manchester City, a Liverpool, a Chelsea teljesített alul önmagán? Hogy látod?
5: Pontosan ezt akartam mondani, amit az utolsó pár szót, ahogy mondtad. Ezek a csapatok mostanság, ugye a City, abban azt érzem, hogy a Guardiola picit már elfáradt, hiába jött most az új keretépítés, nem látom azt, hogy ez a régi erős, domináns City lenne. A Chelsea-ben ugye a fiatalok azt szerintem nem is tudják egymás keresztnevét, annyira nem ismerik ott egymást. A United, azt ugye a United, arról tudjuk, Aston Villától nem várunk ugye sokat, a Liverpoolban most, hát most láttam egy cikket, képzeld, de vagy a Zsotára fognak mindent, hogy elvesztették a Zsotát, akkor most a Slot átvette a Klopptól a irányítást, és akkor az meg a Kloppos játék volt, ez már a Slottéra, és, uh-huh. és akkor általában azért nem működik ez a történet, de viszont én csalódott vagyok, mert én azért Cityt szerettem volna, mert hát aki néz Arsenal mérkőzést, az látja, hogy ha valaki életében összör leül és megnéz egy Arsenal Burnley mérkőzést, akkor kiakad, hogy ezt szeretik ennyien? Hogy szóval az Arsenal 8 darab 1-0-ás győzelmet tudott ugye győzni ebben a szezonban, és 20 nem is tudom hány szöglet gól volt. És ugye oké, pontrugás, abban is lehet ugyanúgy gólt rugni, de nem tartom ezt az igazi, nagyon jó focinak tartó játékot. Ez főleg úgy, hogy az Arteta ugye a Pep Guardiola keze alól jött ki, úgymond mentora volt a Guardiola, és az ember elvárná, hogy egy spanyol edző azért valamilyen szép játékot mutasson egy bajnokcsapat. És egyébként nagyon fura, bocs, hogy ennyit beszélek erről, hogy nagyon fura, hogy a 82 ponttal állnak ugye most, még hogyha egy meccset behúznak, akkor lesz 85 pontos, annyival lehetnek bajnokok. És volt egy szezon, emlékszem, akkor 97 ponttal a Liverpool második lett. Igen. Szóval ezek olyan fura dolgok, ez szerintem egy nem jó idénye ez az angol bajnokságnak.
4: Lehet ezt mondani, szerintem nyilván benne van ez, ez is. Több dologra reagálnék. Én azt is észrevettem egyrészt, igen, hogy a Manchester City nyilván az túl van a csúcspontján, a Liverpool nem csodálkozok egyébként, hogy ráfognak dolgokat mindenre, mert valójában nem lehet azt kilogikázni, hogy mi annak az oka, hogy ennyire visszaestek mondjuk egy-két évhez képest.
5: Mert... Én igazából az Arsenal hozza az évek óta kötelezőt, ami a második hely.
4: Igen, igen.
5: És ezt most a különböző nagyobb csapatok nem tudták most hozni ezt az elvárt szintet. Az Arsenal az ugye évek óta együtt játszanak ezek a játékosok, egy-két új igazolás volt, ugye, de hogy ők tartják, és ez egy második helyes pontállás vannak most is, ugye, amit kifejtettem a Liverpool 97 ponttal. Azért mondom, hogy de nem lehet tőlük elvenni. Egyébként nem ezt mondom, BL döntőben is ott vannak, megnyerték a angol bajnokságot, nem lehet tőlük ezt elvenni.
4: Igen, igen, valójában én még azt is megmerném kockáztatni, hogy nem biztos, hogy jobb ez a csapat játékban mondjuk, mint a tavalyi. Csak egyszerűen az a 10-ből 8-as szint, amit lehoznak mondjuk a Premier League-be, az most elég, mert a többi csapat 10-ből 7-eset teljesített, nem 10-ből 9-eset.
5: Igen.
4: Igen. Viszont ami az Arsenalnak szerintem amivel lehet őket dicsérni, hogy náluk is a szezon felénél volt szerintem egy ilyen töréspont, amikor már kevés gólos mérkőzéseket játszottak, mert a szezon elején, ha még emlékszel, például a BL csoportkörbe összekerültek, a Bayernnel gulítottak nekik 3-at, azt hiszem.
5: Atletikónak is 4-et.
4: Igen, tehát szezon felénél jött egy, nem tudom, ilyen játékminőség, romlás, vagy kifáradás.
5: A nagy nyomás szerintem, a nyomás.
4: Igen, igen. És a Liverpool egyébként 2 éve ugyanilyen volt. Azt lehetett látni a Salának a statisztikáin, ahogy a Szoboszlai játszott, ahogy a Gravenberg játszott, és ott is szezon felénél volt egy törés, és ez a törés nekik addig ment, hogy mindenhonnan kiestek, nagyon leromlott a játékuk. Az Arsenal úgy tört meg, hogy 1-0-ra még lehozza őket.
5: Igen. De
4: annyira nem nagy törés így. Fogunk még beszélni a BL döntő esélyekről, de valamennyit beszéljünk arról még, hogy a Premier League csapatokban ez a szétesés, ez még mondjuk a Chelsea-nél vagy a Manchester United-nál hogy néz ki, mert a United esetében lehet azt mondani, hogy az idény végére egész szépen feljöttek, majdnem levágott a gyerek a haját kétszer is.
5: Igen, igen, igen, igen.
4: Mit látszom úgy a Unitednál? Szerintem van egy-két egyéni teljesítmény, de ezt most nem veszem el tőled, inkább ezt fejtsd ki először te.
5: Figyelj, amióta ugye Amorint ugye elküldték, és jött Carrick. Ugye Carrick már nem először veszi át így a csapatot. Ugye amikor múltkor átvette azt mondom, a tavalyi évben a Ten Hagtól, akkor 3 meccsen volt, 2 győzelem, 1 döntetlen, ott a United szurkolók kijelentették, hogy ő kell, de utána jött Amorim. Amorimnak ugye megvoltak a lehetőségei, de viszont azt vettem észre, hogy nagyon sok játékossal ugye nem jött ki jól. Ugye ez látszik a Rashfordon, látszik a Antonin, a Garnachón, és furcsálom is, hogy támadó van ez az a problémája egyébként az Amorinnal, de mindegy, ez most csak egy gondolatmenet volt, de azt gondolom, hogy Carrick megtalálta a Mainot, akit ugye a Ten Hag is, és a Amorin is ugye kispadra ültetett, amióta Maino Casemiro páros játszik, azóta tényleg a középpálya, nem tudom, néztél a United mérkőzést, főleg a Kunja van középen, fönt a csatárban Mbeumóval, ugye Bruno Fernandesről ne is beszélgessünk. Én azt gondolom, hogy Carrick megtalálta most azt a játékrendszert, ami beválik. Van, mikor tényleg kis csapatok ugyanúgy elérik őket, a Sunderland is múltkor azt hiszem döntetlen lett, de stabil csapatnak találom most már őket, és ugye ki is jelentették, hogy Carrick marad.
4: Ezt nem is tudtam, hogy kijelentették, hogy marad, nem keresnek újat helyére. Igen, valamennyi előnye szerintem van annak, hogy azért ő a Kerik nagyon meg tudja érezni ezt a flow-t, azért csak Manchester United legenda ő, igen, és a többi szót tud érteni a játékosokkal, ismeri a stadion minden egyes szegletét, hát és a többi.
5: Belegondolsz, az Amorin ugyanezzel a kerettel vágott neki, mint most a Kerik. Semmilyen igazolás nem történt,

0: csapatnál játszottak, stb. Szerintem ez azért van, mert a Premier League-ben egyébként szokás, hogyha nem futnak hatalmasat mondjuk a top 6 csapatban valamelyikből, akkor egy középcsapatnak adják el például, és ott még nagyot tudnak menni, úgymond a játékos kvalitásokat bent tartják a ligába. Szerintem ugye, ez jellemző.
1: Élő példa mondjuk egy Henderson, aki most ugye a Brentfordnál van, egy Saka, aki a Sunderlandba, vagy most mondják egy Grealisht az Evertonból. Szóval egy 100 milliós igazolások vannak egy Evertonban. Oké, nem most, de egy pár évvel ezelőtt egy 100 milliós Manchester City 10-ese van most ott abban az Evertonban, és egyébként nem sérült volna le, tök jól játszik. Szóval neki látszik, hogy ez nem fekszik le a Guardiolás visszapasztos játék. Nyilván a Grealish ugye egy balszélső, és folyamatosan rávezetni a jobb hátvédekre a labdát, de viszont ez Guardiolán nem tudja megcsinálni. Hát ne is csodálkozzunk, hogy olyan statisztikája van, hogy 3 gól, akár ha rugott gólt, mert volt egy olyan év, hogy egy évig nem is rugott gólt. Szóval ne csodálkozzunk, hát hogy egy Evertonban egy Moyeshoz is egyből jönnek az eredmények. Nyilván most sérült, nem tudok róla sok mindent elmondani, de hogy rengeteg ilyen játékos van, igen.
0: Igen, és amit még utolsó gondolat hozzátennék, hogy szerintem a Premier League nem azért a legerősebb bajnokság a világon, mert mondjuk az elmúlt 10-15 évben annyira kimagasló eredményeket, vagy jobb eredményeket értek el a felső mezőnyben lévő csapataim, mint mondjuk a Real Madrid vagy a Barcelona, hanem szerintem azért, mert a Premier League-nek a tágabb középmezőnye simán verni szerintem hosszú távon a La Ligának a középmezőnyét. Hogy? Szerintem ez egészen biztos. De már így átmentünk a La Ligára, akkor beszéljünk egy kicsit a Barcelonáról, Real Madridról. Most ez neked egy könnyebb beszélgetés lesz sokkal, mint nekem. Beszéljünk a balhékról valamennyit.
1: Jó. Igazából ez a te reszortod, te csapatod.
0: Hát rossz volt egyébként rátekinteni ezekre a balhékra. Már lehet mondani, hogy félig hivatalos a Real Madridba a Mourinho. Még hivatalosan így nem jelentette ki a Perez, hogy Mourinho, de már hírvigózott egyet a Fabrizio Romano, az talán majdnem olyan, mint hogyha Florentino Perez mondta volna. Na hát nehéz lesz, ott nagyon sok egó van, hogy a padra is ült egy egó, és a pályán is fenn csak egókból áll, szinte már a csapat.
1: Hát igen.
0: Szerintem ott az kemény sztorik lesznek, szerintem az ilyen bulvár, futball, újságírás, stb.
1: Negyedik számú csatárotokra nagyon kíváncsi vagyok.
0: Endrikre?
1: Nem, hát az a Mbappé, azt mondták.
0: Ja, az nagyon durva. Nagyon durva. Én nem tudom, mi lehet a baj a Real Madriddal. A legtöbben egyébként úgy vannak vele, hogy aki probléma lehet itt elsősorban, aki a legnagyobb figyelem árad, az a Mbappé.
1: Így van.
0: Pedig milyen szezont hozott le?
1: Jó, csávon. Hát ebbe tudod, mi már egyszer vitatkoztunk.
0: Ja, hogy a 11-esek?
1: Hát vagy? Figyelj, most a rádió hallgatóknak mondom, hogy ugye a Mbappénak ugye az idei szezonban mennyi 20, már is mondom, azt hiszem mindjárt mondom, az idei szezonban 24 gólja van. Ebből 16, amit akciógól. A maradék az büntető.
0: 11-es, igen.
1: Így van. Ott a Ferran Torres, a Barcelonából, aki egy büntetőt se rúgott, szintén 16 gólos. Igen. És nincs ugyanannyi játékpercük. Nyilván nem lehet összehasonlítani a két játékost, de azt mondjuk arra, hogy mekkora szezont megy az Mbappé, szerintem nem megy akkorát. A BL-ben azt mondom, hogy azt aláírom, az egy jó történet, de a bajnokságban nem megy út is. Hogyha már a vitákról beszélgetünk, hát nyilván nem kell egyet, mert nagyon sokáig fogom mondani, de ugye kezdődött most, ami nagyon nagy felpatvar volt, az a Valverde és a Tchouameni perekedése.
0: Amiről még mindig nem tudjuk, hogy mi volt, mert nyilván simán el tudjuk képzelni, hogy hazudnak, hogy de mást is el tudunk képzelni.
1: Simán lehet, hogy lecsapta csak azt.
0: Igen. Mondják,
1: hogy el lett lökve, és beverte a fejét. Ugye akkor volt a Carreras Rüdiger pofonosztás, akkor a Rüdiger által egy stáb tagot is megütött.
0: Arról van videó is.
1: Akkor hát a Bellinghamet mindenki utálja, mert csak magának játszik, de ez már volt ugye a Dortmundnál is.
0: Igen, de egyébként csak egy pillanatra válok közben, hogy az érdekes, hogy a Bellinghamet mindenki utálja, mert most én a Real Madridban az egyetlen karakternek látom, aki így nem annyira éli.

0: ezt a balhézást a többiekhez képest.
1: Figyelj, én már Dortmundban én azt láttam rajta, hogy ő csak saját magának játszik. Nyilván akkor érezte magának azt, hogy el kell igazoljon, és valószínűleg valamelyik nagy csapat le fogja őt igazolni, akkor úgy magadnak játszod, amikor már innen, amikor már top a csúcs szinten vagy, már nem fogsz magasabbra igazolni, ha csak nem a Barcelonába szeretne menni nyilván, de innen már nem fogsz nagyobb helyre igazolni. Itt már azért a csapat érdekeit kell nézni. Nem mondom azt, hogy nincs jó szezonja, jó szezonja van, sokat volt ugye sérült, de ő se tudott kiemelkedő lenni ebből a Real Madridból. Volt a Valverdinek egy ilyen időszaka, amikor tényleg nagyon fontos gólokat rúgott, Mester 3-ast rúgott, de rajta kívül még talán a Viniciusnak volt egy-két jó meccse és jó megmozdulása, de nem tudok mondani érdemben jót erről a Real Madridból. Ott lett a Trent Alexander-Arnold, hát ő meg ugye nem védekezik. Hát konkrétan a videókat látunk arról, hogy az a sétálós kocogásban megy vissza, hát az El Clásicón, hát három ilyet láttam tőle minimum.
2: Igen.
1: És hogyha az bepasszolja Lewandowski a Ferminnek, simán ott a harmadik. Szóval rengeteg olyan Asensiónak volt ugye ez a betegség, ahol 6 kilót fogyott, szóval az, hogy 202 darab sérülés van két év alatt, ez is egy botrányos dolog egyébként. De semmi nem jön úgy össze, szerintem. És, és akkor még az egókat is hozzárakjuk, hogy a Vinicius meg a Mbappé nem passzol egymásnak, akkor Rodrigo egy évre lesérül, akkor a Güler az nem tud néha jó döntést hozni, a Ceballos az mindent a bulvárnak elárul.
2: Hát most játékos teljesítmények visszaestek jócskán.
1: Így van.
2: Csak megnézünk egy Bellinghamet, vagy egy Carrerast az előző szezonhoz.
1: Hát a Carrerast nem is játszhatja az Alonso.
2: Igen.
1: Szó szerint harmadik számúból a hátvédnek használta.
2: Igen.
1: Az 50 milliós átigazolási díja rendelkező játékost.
2: Szomorú, és még csak annyit mondanék, hogy én nagyon csalódtam egyébként a Real Madridon belül, a Valverdébe is, és az Mbappéba pedig nagyon. Azért, mert az Mbappét én egy olyan kategóriába soroltam be, aki ilyen, hát hogy mondjam, ilyen méltóságteljes csávó, meg egy klasszis, meg van egy szint, ami alá nem megy le, de ezek a balhék, amiket hallani, nem tudjuk mennyire vannak kiszínezve a sztorik, de már kiadtak róla hivatalos tájékoztatás, stb., hogy klubon belül milyen balhék vannak. Mikor a 22-es világbajnokság volt, én emlékszek, hogy a Mbappé ugye úgy bukta el a VB döntőt, hogy Mester 3-as rúgott a döntőbe. Ennek ellenére nem hisztizett, nem kért számon senkit, átvette az argentin ünneplés közben a trófát, ugye ő lett az aranycipős, amikor klasszikók voltak, akkor lehetett látni, hogy a balhéknál, hogy azért nem egy Vinicius, vagy nem csinálja azokat, nem tudom, mint régen a Piqué meg a Ramos ott összeszaladt az egész csapat, meg mostanában egy kicsit amúgy most már Jamal is beszólogat. Én valahogy úgy láttam, hogy az Mbappé nem ez, hanem ő egy olyan karakter, hogy így van egy szintje. De nem tudom, valahogy benne van nagyon most már a fociban ez a szájkaratézés, meg az, hogy a média figyelmet magukra akarják vonni, szerintem nagyon nem tesz jót Spanyolországban ez. Nem. És Spanyolországban pluszban még van egy olyan faktora is a dolognak, hogy minden egyes évben muszáj a bíróknak a felelősségét kiemelni.
1: Ja,
2: de mindenki bírózik.
1: És mindig vagy a Barca, vagy a Real csinálja ezt.
2: Igen, tényleg. És a Barcelonának az elnöke, és a Real Madridnak az elnöke is telibe támadja a másikat, hogy mennyi döntést hoztak mellettük, ellenük, ő fizeti a bírókat le, nem, hanem a Perez fizeti le a bírókat le. Nagyon durva, ilyen valóságsó feeling van.
1: Hát Netflixen majd jövőre megnézzük.
2: Ja, nagyon durva. Most annyit még azért el lehet mondani, ugye a Barca most már utcahosszal lett bajnok a végére, az El Clásicón dőlt el a bajnoki címnek a sorsa. Régen láttam ilyen El Clásicót, hogy tudjátok, van az a mém, hogy amikor valami komoly dolog történik, akkor ugye hátradőlve csinálod a kanapén, és akkor amikor valami komoly dolog történik, akkor előre dőlsz. Én egyszer sem dőltem előre, az egész meccs alatt. Én ilyen, ilyen rossz Real Madridos El Clásicót Real Madrid részéről már nagyon rég nem láttam. Nagyon kijött a két csapat között a mentális különbség, az összeszokottságbeli különbség.
1: Hát meg csodálkozunk is, hogy kettő lett a vége.
2: Igen, én egy négyet vártam legalább.
1: A második gólnál még szerintem rám is írta, hogy hat. Hat lesz a vége.
2: Igen. A Barcelonához csak egy kérdésem lenne számodra. Hogy látod azokat, akik mondjuk ebbe a szezonba kezdtek el igazán nagyot menni a Barcelonába? Mondjuk mondok egy Cancelót, mondok egy Rashfordot. Hogy látod őket?
1: Jaj, most jön a könyvfacsaró rész, ugye megvan az a mondás, hogy kölcsönjátékosban ne szeress bele. Cancelóban már egyszer beleszerettünk, ugye ő elment, most megint ugyanúgy kölcsönben van. Én már nem élem bele magam úgy, mint a legelején. Aha. Már tanultunk belőle, de mégis nagyon-nagyon szeretném, ha maradna, mert Baldi, azt tudom elmondani, mint a Trent Arnoldról. Nagyon szeret fölmenni, feljárkálni, de nem ér vissza. Plusz a lestaktikát se tudja úgy rendesen betartani, mint a Flickér. Rashfordot meg emlékszem, még neked mondtam szerintem, hogy ha összvisz, megvan a 10 gól, és a 10 gól passz mindenben, mind a bajnokságban, mind a BL-ben, mind a kupában megvan, akkor meg kell tartani. Bőven többnél tart a Pali, és szabadrugás gólok nem is egy, hanem kettő, ráadásul El Clásicón, BL-ban Newcastle ellen, nem tudom elfelejteni azt a két bomba gólját. Szóval Deco által nem akarja, másfele nézeget, én biztos, hogy azonnal aláírnám a szerződését. Akit még itt kiemelnék, hogy akik így friss emberek, az a Gerard Martin. Ugye nagyon-nagyon hiányzott az Inigo Martinez, mert azért ez egy hatalmas bástya volt ott hátul. És most mindenki azt mondja, hogy Gerard Maldini, ugye, azt úgy hívják, már rá is szóltak, hogy kicsit növessze meg a haját. Én tényleg nagyon ki tudom emelni. Az a csávó, amiket játszik, és benne nem látom azt, mint a Kubarzi Várahóba, hogy a fontos meccseken kiállítja magát. Benne ezeket nem látom, vagy az Eric Garcia, még őt is hozzá lehetne rakni, de őt is, az Eric Garciaban is azt látom, hogy ahova rakja a Flick, szó nélkül csukott szája megcsinálja. Ha belső védőt kell játszani, ha védekező középpályást, ha jobb hátvédet, és én lemerem fogadni, hogy a Kundét, és lehet, hogy sokan nem fognak velem együtt érteni ebbe, de Kundénál jobb szerintem, mint jobb hátvéd.
2: Komolyan?
1: Hát most komolyan mondom.
2: Igen, de nála is érdekes ez az eset a Kundénál, mert hogyha mondjuk az előző szezonját nézzük, az nagyon brutál, de a Baldénél is hasonló. Amikor a Baldét először láttam El Clásico játszani, talán előtte nem is láttam sokszor, mert ez mi van a szezon elején? Ez a, amivel kezdődik ez a kupasor, ez a király, nem, spanyol kupa.
1: Camper kupa?
2: Igen, nem jut eszembe most a neve, mindegy, tehát El Clásico volt, és ott emlékszek, hogy 4-4-et kaptunk, vagy 5-5? 5-2 lett a vége.
1: Egyet rúgott ő.
2: És hatalmasat ment a Baldi, és akkor azt mondtam, hogy ezek a Barcelona ilyen no-name emberekből egyszer csak berobbannak, és a gyerek pár hónap alatt azt mondták rá, hogy a világ legjobbja a posztján. Nagyon érdekes is. Egyébként visszatérve a Baldéra, meg a Trent Arnoldra, én nem vagyok nagyon ellene annak, nyilván abszurd dolog, hogy egy védő nem védekezik, de ahhoz, ugye hozzászoktak ahhoz, hogy mondjuk mondhatják azt akár a barcelonások, vagy a Real Madridosok is, hogy azért volt egy Marcelo, mondjuk, aki ugyanúgy nem védekezett, mint az Alexander Arnold. Volt ott egy Daniel Alves, aki ugyanúgy nem védekezett, mint most mondjuk a Baldi. De azért az egy szint volt elő.
1: Ahogy
2: tehát először persze. Azt a szintet meg kell ugrani, amit a Marcelo meg az Alves csinált, és akkor utána lehet mondani, hogy mi újság van. Egyébként, amikor az Arnold odaigazolt, akkor én mondtam is, hogy akárkit igazol a Real Madrid, úgyis a Valverde lesz a jobb. És valamennyire felesleges odaigazolni, mert a végén úgyis benne bízik mindenki, hogy ő megoldja le hozzá.
1: Igen, hát meg föl alá járkálgat tüdő nélkül a Pali tőlük.
2: Igen, benne is egy kicsit csalódtam szegénynek, begyógyul majd a feje. Az olasz ligáról beszéljünk egy kicsit. Most már lehet mondani, hogy itt nem meglepetés, szerintem következő szezon elején is a legerősebb tipp az lesz, hogy ismét az Inter nyer. Ugye előző szezonban nyerte a Nápoly, a szem előtte megint kétszer az Inter, előtte nyert a Milán, valahogy így alakult a dolog. Nem igazán volt hatalmas igazolása az Internek, nem felejtek ki senkit,
1: nem.
2: És lehozták a szezont.
1: Nagyon nyögvenyelős a manapság az olasz fociról beszélni. Nagyon nehéz. Mert ha a top 5 bajnokságot nézem, akkor tényleg az ötödik helyre tudnám rakni, és már lassan azt tudom mondani, hogy a francia bajnokság is lehet, hogy erősebb nála,
2: igen,
1: náluk, mert most nézzük meg egy góllövő listát. 17 góllal Lautaro Martínez behozta a góllövő listát. Nincsenek már ott olyan nagy nevek, hogy Immobile, hogy Higuain, vagy esetleg egy Dybala. A Dybala ott van a Rómában, nem azt mondom, de hogy nincsenek ott nagy igazi nevek. Egyetlen egy csapatot tudnék kiemelni az Interen kívül, még a Komót.
2: Igen, akire érdemes.
1: Mert az, hogy most életükben először, amióta van Komó, már fixen Európa ligába fognak indulni, még simán benne van a pakliban, hogy bajnokok ligája helyet is elérik, és ugye nekem az egyik legkedvesebb és kedvenc játékosom az edző ott a Fabregas, és ugye ő tulajdonosa is a csapatnak, nem hiszem, hogy ki fogják rúgni, hogyha rossz eredmény van, de hogy hatalmas Real Madridos fiatalokat, barszás fiatalokat hozott, és még Buffon meg is szólta, hogy igazából egy darab olasz focistájuk van, és az is azt hiszem, most nem akarok butaságot mondani, egy percet játszott. És azt mondja, hogy ez a probléma az olasz labdarúgással. Most megnézzük, itt az olasz labdarúgással egy hatalmas nagy probléma van. Nézzük meg a VB kijutást.
2: Igen.
1: Mióta 12 éve nem sikerült kijutni, jól tudom? Az olaszoknak. Nézzük meg egy olasz bajnokságban, egy góllövő listában, most visszatérek, hogy melyik az első olyan olasz játékos, aki hány gólja van az első olasz játékosnak, tipped?
2: Mármint milyen értelemben?
1: Ha most megnézel egy olasz góllövő listát, ki lesz az első olyan játékos, aki olasz is hány góllal? Ha tudod, hogy 17-tel a Lautaro Martínez vezeti a góllövő listát.
2: Fogalmam sincsen, szerintem 12 körül. Kinek van a legtöbb?
1: De kinek? Kit mondaná?
2: Fogalmam sincs, az a baj, hogy nem tudom.
1: Na figyelj, ide a Bolognából Orsolini. Na, csodálkozunk, hogy Olaszország nincs kint a VB-n.
2: Igen, de ez egyébként hozzájárul az, hogyha nagy nehezen találnak mondjuk egy csatárt Olaszországba, aki jól teljesít, az kiigazol Szaúd-Arábiába, mint a Retegui például. Igen. Nagy nehezen találtak egy jó csatárt, aki legenda lehetne, stb. Meglőtte, nem tudom, a tavalyi szezonban a 20x gólját talán, és egyből kiigazolt Szaúd-Arábiába. De most, hogy így mondod, így nagyon el akartam kezdeni így az olasz fociról beszélni. Engem az utolsó impulzus a szériával kapcsolatban azért, az volt az utolsó impulzus, hogy játszott egymás ellen az olasz bajnokságban, a középpályán a Modric meg a De Bruyne. Ezen kívül más olyan érdekes sztorit, amire úgy felfigyeltem.
1: Én egy dolgot szeretnék tőlem kérdezni a Juventus-szal kapcsolatban. Ugye ott vannak fiatal tehetségek. Mit látsz, mi lehet a probléma a Juventusban most, hogy évek óta nem tudnak már nyerni?
2: Egyébként pont végighallgattam a múltkor egy adást, amiben két nagyon hardcore Juventus fan elemezgette a Juventusnak a problémáit, és ők tudod, hova vezetik vissza? Ők nem mint a Liverpool fanok a Zsotáig, hanem még sokkal-sokkal régebbig, el is mondom neked, 8 évvel ezelőttig. Ahogy az Allegri elment, és a Ronaldo jött hozzájuk, annyit elvett a klubnak az imidzséből az, hogy a Ronaldóra építettek, hogy az egész Juventus a Ronaldóról szól, az ő góljairól. A Dybalát igazából kiszorította, elkergette. Ugye az Allegrinek a taktikája, meg ahogy hozzászoktatta a futballhoz, ahhoz a fajta tűzhöz a játékosokat, az rögtön elszállt a Ronaldóval, az edzőváltással, tehát ott megrecsent annyira a Juventus, hogy még mindig nem regenerálódtak ebből, ha lehet ilyet mondani.
1: Én nem tudom, hogy hallgatja minket Juventusos szurkoló, de azt kell mondanom, hogy ha most választanom kéne egy Juventus, vagy egy, hogyha most ránézek erre egy kezdőcsapatra, hogy ez most a Juventus, vagy egy Genoa, akkor lehet, hogy hamarabb mondanánk Genoát.
2: Igen, amit kiemelnek egyébként, nem tudom, hogy a Juventus drukkerek tényleg így gondolják, vagy csak muszáj valakit kiemelniük. Nyilván a legnagyobb sztár most a Juventusban, ugye a Kenan Yildiz. Egyébként egész jó játékos. Mindig, amikor mondják, hogy mennyire jól játszik, egyszer-kétszer belenézek Juventus meccsekbe. Én engem annyira nem győz meg, hogy elájuljak tőle. Nem tudom, te hogy vagy vele.
1: Hát figyelj, idei szezonban 36 meccsen 10 gól, 6 gól passznája ugye az olasz bajnokságba. Nyilván ez egy 21 éves játékostól nem rossz, de szerintem nagyon nagy nyomás van rajta. Nincs egy olyan név rajta kívül, akire azt tudnád mondani, hogy top szint. Talán a Bremerre, a belső védőre. De hát az is hol sérült, hol nem sérült. Na most csak nézzük meg egy kezdőcsapatot. Van egy Di Gregoriónk, a kapus, egy Monza szintű kapus.
2: Igen.
1: Szó szerint. Nagyon sokan őben látják a hibát. Van egy Kalulunk, egy Kellink a Burnemouth kispadjáról, egy Cambiasso, aki igazából most megint a Genoával tök, egy Genoa szintű játékos. Locatelli, aki már nincs azon a szinten, amin kellene. A Coop Miners, aki néha megtalálja magát, néha nem. A Consensau ugye az is egy nagyon jó fiatal. A McKenny, mit mondjak róla, egy Stuttgart szintű játékos.
2: Igen, egy közepes.
1: És akkor most nézzük az új igazolásokat. Hát ott van a Jeremy Boga a Sassuolóból. Hát mekkora fogás volt. Egy Juventus szintű csapatnak be sem mutatnám, hallod. Hát konkrétan Zsegrova a Lille-ből.
2: Igen.
1: Hú, tud cselezni.
2: Valami hát ott az alapoknál romlik el. Nem is annyira jó érzés az olasz ligáról beszélgetni.
1: Nem,
2: meghagyjuk őket, hogy szenvedjenek. Annyit még gyorsan hozzátennék, hogy egy nagyon jó esetet ki tudok emelni, a McTominay hatalmas szezon, mert azt mondják, hogy ő lesz majd a széria a legjobb játékosa, szerintem majd az utolsó forduló után osszák ezeket ki. Kedves hallgatók, 06 30 30 30 100, tegyétek hozzá ti is a véleményeteket az imént elhangzottakhoz, elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Nem aludtam az éjszaka egy órát, mert a babám más szeretne engem már.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utca tárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilis, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 000 gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 000 szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedés jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Nagy szeretettel üdvözöllek titeket ismét, kedves Rádió Dick hallgatók, visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Hódos Dániát hallhatjátok, amint a labdarúgásról beszélgetünk olyan értelemben, hogy eddig kitárgyaltuk a top 5 ligából 3 ligát, úgyhogy hogyan láttuk a szezonokat, a Premier League-ről, a La Liga-ról és a Serie A-ról volt szó eddig. A francia bajnokságról nagyon akartál beszélni, azt tudom, van egy-két gondolatod a Ligue 1-nal kapcsolatban. Érdekes volt egyébként a kis csapatok szempontjából, vagy a most már kis csapatokká váló, ebben az idényben kis csapatokká váló csapatok szempontjából az idény. Hogy látod a francia bajnokságot? Mi az, amit nagyon kiemelnél belőle?
4: Elsősorban nekem nagyon furcsa az, hogy a nizzai csapat ugye 16. helyen végeztek, ugye az még osztályozó tér, de hogy hatalmas botrány is volt a pályán belül. Ugye pár évvel ezelőtt Európa Ligába játszottak elődöntőt, szóval nagyon-nagyon furcsálom. A Nantot is sajnálom, mert ők fixen ki is estek már a másodosztályba. Nagyon kevés pontot is, szerintem azóta, amióta onnan eligazolt a Emiliano Sala, nem tudom, ismered-e még ezt a nevet, ugye, aki elhúnyt tragikusan. Azóta nem is hallasz igazából erről a csapatról, de azt tudtad, hogy egy fix középcsapat a francia bajnokságnak. Viszont ha már a tabella felső részére megyünk, akkor azt kell mondanom, hogy most engem ez a PSG annyira a bajnokságban nem győzött meg. Ugye 6 pontos előnyük volt, ami oké, előny, de ugye a francia bajnokságban megszokhatjuk, hogy majdnem 90 pontig fölmegy a PSG, úgyis, hogy 34 meccset játszanak csak. A Lens szerintem azt hiszem, hogy januárban még vezette is a francia bajnokságot, és március környékén jött vissza a PSG. Nyilván a PSG érdemét nem lehet elvenni, mert ők is megnyerték a bajnokságot, benne vannak a BL döntőbe.
3: Igen.
4: A Marseille-be csalódtam egy picit, mert azt hittem, hogy ezekkel a játékosokkal, akik most vannak, azokkal meg tudják fogni ezt a PSG-t is, most simán lehetett volna, mert Greenwood ebben a szezonban is hatalmasat megy, ugye az előző szezonban is 34 meccsen 21 gól, ebben a szezonban 32 meccsen 16 gól, szóval óriásit megy ahhoz képest, hogy tényleg egy évig nem is játszott. Aubameyang is ott van, ugye van ott most egy Paixão, Højbjerg, nagy nevek, ugye a Rulli, a Medina, Emerson, szóval tök jól össze van rakva, és ezek már évek óta ott vannak ezek a játékosok. Pavardot is kihagytam, bocsánat. Szóval ezek hatalmas nevek, úgymond, és most meg tudta volna fogni szerintem ezt a PSG-t a Marseille. A Lyon-ba nem nagyon látok sok mindent, amióta elmentek onnan a nagy nevek, főleg a Cherki után. Ugye az Endik ment ott most egy fél évet, és igen, be is vágatták ugye a brazil keretbe, 16 meccsen 5 gól, 7 gól passza volt, és ha jól tudom, meg is tanult franciául ebben a kis időszakban. Te hogy látod ezt a francia bajnokságot?
3: Tud beszélgetni majd a Kamavingával, én nagyon remélem amúgy, hogy a Real Madridnak beválik majd. Egyébként pont a Kamavingát mondtam, akiről most vannak hírek, hogy lehet, hogy elmegy Tchouaménivel, akkor nagyon érdekes a francia bajnokság, ugye egy-két meglepetéssel azért a Premier League-be, meg a La Liga-ba azért így meg lehet így csoportosítani lehet, hogy következő szezonban valószínűleg nem tudom a Valencia, meg a Real Sociedad, mit tudom én, közepesnek fog számítani, Mallorca, tehát valahol a középmezőny környékén fog mozogni, és akkor a nem tudom, a harmadik, ötödik, hatodik hely között, meg ott lesz egy Villarreal, mit tudom én, Girona, egy meze pár csapat. Viszont itt az előző szezonhoz képest te gondoltad volna, hogy mondjuk a Lorient az 9. lesz, a Nice pedig 16.
4: Igen, nagyon durva.
3: Hogy a Brest, ha jól tudom, vagy tavaly előtt BL-ben szerepelt, most pedig megelőzte őket a Párizs FC.
4: Jó, a Párizs FC az most kapott egy kis támogatást ugye a francia bajnokságtól, ugye szint úgy párizsi csapat, mint a PSG. Nekik azért voltak nagyobb igazolásai, számíthattunk arra, hogy benn fognak maradni. A Monacót sajnálom, hogy még a konferencia ligát se érték el, ugye, és ez pont az utolsó fordulóban dölt el, amikor a Strasbourg egy hatalmas meccsen 5-4-re legyőzte őket. Ugye én ott a személyes kedvencem volt még régen a Ansu Fati, aki most ott kölcsönben van, nagy valószínűség marad is, ki fogják vásárolni. Ő 25 meccsen 11 gólt lőtt, és kezdi megtalálni a góllövő cipőjét, és ezben a 25 meccsben nem mindegyik 90 perces mérkőzés, ugye az elején nagyon nem adták meg neki a bizalmat, meg ugye volt sérült is, de most azt látom rajta, hogy remélem tud egy ilyen Greenwood színvonalat hozni, mert tök jó lenne egy jó Ansu Fati.
3: Rengeteg nálunk még okosabb szakértő egyébként régóta azt mondta, talán tavalyig mondták ezt, hogy a Paris Saint-Germain azért nem fog tudni soha BL-t nyerni, vagy jó, hát nem jelentették ő soha, de azért nem tud hosszú távon annyira nagy szintet képviselni, mert a saját bajnokságában nincs eléggé kijelző olyan ellenfelekhez, mint például a Premier League, a La Liga vagy a Bundesliga csapatok, mert nagyon gyenge a francia bajnokság. Egyébként még most is hivatalosan úgy van, tudod, amikor az aranycipőért mennek például, hogy a Premier League-be, a spanyol bajnokságban, a németbe és az olaszba egy gól, az kettővel szorozzák, a francia bajnokságban meg csak másféle, tehát ott nem ér annyit a gólod, mert elvileg annyival gyengébb az a liga, de nem lett igaz, mert én is azt gondoltam, például, hogyha most átkanyarodunk mondjuk a BL-re, ugye a Bundesligára nem is megyünk át, csak pont témában van, mert ott nem nagyon lehet miről beszélni, elég egyértelmű volt egy ilyen Bayern szezon után, de ugye találkozott a PSG Bayern az elődöntőben. Az első mérkőzés az az elmúlt jó pár év szerintem legjobb meccse volt.
4: Ez így van.
3: Nézted élőben?
4: Persze, persze. Hát kihagyhatatlan volt. Hát mint hogyha tényleg egy döntőt néztünk volna, olyan volt.
3: Igen, az szomorú vagyok amiatt, hogy nem az lett a döntő egyébként.
4: Hát igen. De egyébként durva volt tényleg, hogy a Bayern visszatudott úgymond jönni 5-2-ről, 5-4-re. Na, de tényleg, ha ezt valaki semleges nézőként nézte, mint ahogy én is, tényleg, akkor ott a színtiszta focit láttad. Nem volt időhúzás, nem volt fetrengés, nem volt varozás, az volt, nem azt mondom, de hogy tényleg egy nagyon jó mérkőzés volt, és ez tényleg egy döntőszintű mérkőzés.
3: Igen, az volt számomra benne nagyon érdekes, és ez nagyon ritkán történik meg, hogy látunk a saját bajnokságában, vagy a saját BL csoportjában két olyan csapatot, akit bombának látunk, ez esetben a Bayern München és a PSG, megállíthatatlannak látjuk, és akkor mindig az szokott lenni, hogy amikor találkozik a két nagy csapat, akkor kiderül, hogy az egyik annyira nem is nagy csapat, mert igen, úgy kihullik, de itt nem volt ilyenről szó.
4: Figyelj, igazából itt a PSG-nek, ha megnézed azt a mérkőzést, minden összejött. 5 kapura lövésük volt.
3: Igen.
4: 5 góljuk lett. Minden összejött. A Neuer nem tudott védeni. Hát nyilván, hát 5 ment kapura, hát abból nem tudtál védeni, nyilván. Ezzel szemben pedig ugye a Bayernnek 8 darab volt, szóval ahhoz képest, hogy megnézed, hazai pályán volt ugye a PSG, és én nagyon azt hittem, hogy a visszavágó mérkőzés is hatalmas gólos mérkőzés lesz, de ugye ebbe csalódtunk, hogy a PSG ugye majdnem a legeslegvégéig vezetett.
3: Igen, igen. Ami még teljesen abszurd, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a Bayern München 4-et rúg az első meccsen, utána a második
4: vendégbe.
3: Igen, a második meccsen se kap ki, és ennek ellenére kiesik, az hihetetlen. Tehát az, hogy ez a Bayern München, ez az elmúlt évek egyik legjobb csapata, kimerem jelenteni ezzel a támadó hárommal, ezzel a nyomással, amit tudnak helyezni a védelmekre, ezzel az összeszokottsággal. Egészen elképesztő, hogy mit tudnak játszani, és hogy mennyire jól játszottak egyébként, főleg az első meccsen, de a másodikon is jól játszottak, és hogy így ki lehet esni egy ilyen játékkal, ennyi góllal, ilyen csapattal, ez hihetetlen.
4: Igen.
3: És itt a PSG érdemei jönnek ki.
4: Hát így van. Hát ugyanazt játsszák, mint a tavalyi szezonban. És nagyon durva, hogy megint ott vannak ugye a BL döntőbe, és most, hát nem tudom, kíváncsi lennék, hogy most egy hasonló mérkőzés látom, mint tavaly a BL döntőbe, vagy az Arzenál tud egy olyat mutatni, mint a, tegyük fel a Barcelonál, amik utoljára a BL döntőbe voltak.
3: Az Arzenálról még a Bajnokok Ligája kapcsán beszéljünk pár szót. Hát akármennyire elfogult Arzenál drukker valaki, akkor sem mondhatja azt, hogy ez nem minden idők egyik legkönnyebb ága volt, amit az Arzenál bejutott. Ugye a 16 között, illetve a 16 között ugye találkoztak a Leverkusennel, velük leixeltek Németországban, utána 2-0-ra nyertek otthon, utána találkoztak a Sportinggal, őket két meccsen egy gól született, az az Arzenálé volt, és az Atletico ellen született összesen a két meccsen 3 gól, ellentétben a PSG Bayernnel, amint 11 született a két meccsen, és itt egy góllal jobb volt az Arzenál. Nem hinném, hogy nagyon megizzadott volna akár a Bayern München, akár a Barcelona, hogyha itt ezen az ágon kellett volna Leverkusentől kezdődően végigmenni ezeken a csapatokon. Hát nem tudom mire le. Én nem látom annyira az Arzenálba azt, hogy elbírnák azt a nyomást, hogy ne kapjanak gólokat ettől a PSG-től. Szerintem elképzelhetetlen, hogy a PSG ne rúgjon gólokat még a rendes játékidőben. Azt viszont annyira nem lehet elvenni az Arzenától, hogy még mindig az egyik legjobban védekező csapat Európában.
4: És a legjobban lövi a szögleteket.
3: Igen, igen. Láttad a Leverkusen mit írt át a tábláján? Igen. Tehát gratuláltak az Arzenálnak, de előtte egy olyan tábla volt kint, hogy nem lehet az Arzenálnak szögletet rúgni náluk, vagy hasonló. Ami még eszembe jutott a BL döntő kapcsán, hogy ugye említetted már, hogy a Guardiolának a tanítványa, a Mikel Arteta hozzá kapcsolódik a korai szakmai tapasztalatokat illetően, de akiben látom azt a fajta szellemiséget, azokat az innovációkat, azt a fajta újítást, azokat a bevállalásokat, azt a fajta komplex rendszert, amit átlát, és amit mer játszani, az pont, hogy aki az ellenfele lesz a döntő való Izárike.
4: Fú, hát ez szerintem a mostani edzőknek az a top, jelenkornak a top edzője. Igen. Nem tudom, nézted a PSG Bayern meccset, amikor a Bayern volt otthon az 1-1-es mérkőzést. Uh-huh. Ki gondolná azt, hogy a kapus a Safonov, az a kirúgásokat a középpálya bal oldalára rúgja ki, hogy az Oliszt rádobják, és hogy pressingeljék az Oliszt kis területen. És abból jön a labdaszerzés, és abból megy a karácsérlia. Ki gondol ilyet?
3: Hihetetlen.
4: És nagyon kemény tőle.
3: Hihetetlen.
4: Akkor, bocsánat, hogy szólt be, ugyanez a kezdőrúgás. A Vitinha egyből fölrúgja majdnem a szögletzászlóik bal oldalt. És onnan egyből úgy indítanak, hogy egy labdaszerzés. Mert fölpresszingelik az egész bal oldalra.
3: Igen.
4: Ki gondol ilyet?
3: Hihetetlen. Igen, hogy abban érzi biztonságát taktikailag az emberünk, hogyha nem náluk van a labda, és le tudnak rá támadni.
4: Konkrétan. Hát a kirúgásokra is a Dembélé, ahogy elvégzik, sprintbe. Konkrétan sprintbe mozognak, és ha fölrúgják, az a pihenőidő. Igen. Egyébként végig, ha belső védőknél vagy kapusnál van a labda, sprintelnek az a hármas, és ez az, ami hiányzott Mbappéből ugye a PSG-be.
3: Igen, és hihetetlen egyébként, hogy milyen hozzáállása van magához, a futball szigorúságához. Azt hiszem pont a Dembélé nyilatkozta azt a Luis Enriquéről, hogy akármennyire fáradt, vagy akárhány góllal vezetnek, ő nem meri azt megtenni, hogy nem megy vissza védekezni, mert tudja, hogy a Luis Enriquét nem érdekli, hogy ő a Dembélé és hány gólt rugott, és mennyire fontos játékos, leülteti a padra. Igen, akár egy döntőben.
4: Ezt láttuk a Kvaracsiliánál a legeslegelején, ezt láttuk.
3: Igen, igen, hihetetlen. És amit még hozzá lehet tenni a Luis Enriquéhez, először én a Luis Enriquére úgy gondoltam, mindig is lehetett tudni már a Barcelonában is az utolsó barcelonás BL győzelemhez, ugye a Neymar, Messi, Suárez korszakban, ugye ő vezette bajnoki címhez, bajnokok ligája győzelemhez is a Barcelonát, akkor is lehetett tudni, hogy egy kiváló edző, de én mindig valahogy úgy gondoltam rá, főleg, hogy rá a Guardiolára 3 évre, vagy hogy volt az a Guardiola után? Időszak, mindegy, egy kicsit zavaros.
4: Tito Villanova volt.
3: Igen, rá 3 évre talán vette át az Enrique a Guardiolától a stafétát a Barcelonánál, és mindig úgy gondoltam az Enriquére, hogy nagyon jó edző, de hát ott a Guardiolának az árnyékában van, majdnem olyan jó elképzelései vannak, mint a Guardiolának, de csak egy ilyen félig Guardiola a csávó, így nem annyira nagy egyéniség. Viszont szerintem, ami még hasonlít a Guardiolai zsenialitásba rá, az, hogy ezeket megmeri húzni például, hogy a kezdőrugásból kirúgja a szögletzászlóhoz a Vitinha, a Guardiolának is volt ilyesmi, például a BL döntőre olyan felállásba állt fel, azt mondjuk bebukta a Chelsea ellen, hogy két olyan játékos tett be, akik alig játszottak. Például ott kimozdíthatatlan volt, azt hiszem, abban a Manchester City-ben a Cancelo volt ott talán, és az Inchenkót kezdett, és el is bukta rajta a BL döntőt. Tehát ebben a zsenialitásban benne van az, hogy vagy nagyon nagyot húzol, vagy buksz, de úgy látszik, hogy az Enrique már ezeket megmeri húzni.
4: Mire nem is tudom, a régi Chelsea is, nem a mostani, hanem a 2011-es, talán nem biztos, hogy jó dátumot mondok, amikor egy full ismeretlen játékos Ryan Bertrand volt a bal szélső. Akkor debütált.
3: Igen.
4: Hát az is mekkora debütálás, és meg is nyerték.
3: Nagyon kemény. Beszéljünk egy kicsit a BL döntőnek az esély letolgatásáról komolyabban. Ugye érdemes tudni, hogy itt lesz a Puskás Arénában, soha nem volt a Puskás Arénában, vagy nem volt még soha Magyarországon BL döntő, én úgy tudom, ez lesz az első. Ez nyilván egy nagyon nagy esemény, hogyha közelbe laktok, vagy hogyha nem laktok a közelbe, akkor is menjetek ki, biztos a stadion környékére, biztos nagyon jó élmény lesz, nagyon nagy hangulat lesz ott. Lehet, hogy nem fogtok gyorsan kikeveredni az ottani jövésmenésbe a tömegtől, de szerintem ez egy ilyen városi vagy népünnep lehet, mikor a BL döntő és a trófea Magyarországra jön. Egyébként valamelyik üzletbe aztán meg lehet a BL trófeát tekinteni, ki lesz állítva.
4: Nem hiszem, hogy ez igazi, de
3: ja,
4: én is. Hát ugye, amikor ünneplés van, akkor se az igazit rakják hozzájuk, hanem ami a csapathoz majd kerül, az az igazi BL trófea egyébként. Aha. Meg amit belegravíroznak a döntőn, ugye az ténylegesen az igazi, de amit már az ünneplésre adnak, nyilván az egy nagyon drága a trófea.
3: Hamisítvány.
4: Hát nem hamisítvány, hanem egy ilyen, hogy szokták mondani ezt?
3: Sablon.
4: Igen, de onnan veszed észre egyébként, mert pont egy cikket olvastam erről, hogy amikor felemelik, az alján ugye ennek a BL csillagoknak ott kell lennie. Aha. És nagyon sok ilyen kép van, ahol nincs. Na, az a sablon.
3: Aha, te érdekes. Ugye a Arsenalt meg a Paris Saint-Germain-t is bajnokság szinten

0: taktikája, hogyha egy olyan csapattal találkozik, aki a Bayernnek tud gurítani 5 gólt?
1: Szerintem mindenféleképpen rá fognak menni erre. Ugye lehet látni a játékukon, hogy a beadásokat mindig erőltetik, hogy legalább, hogyha blokkolás van, akkor is szöglet legyen benne belőle. És a szögleteket, ugye meg a szabadrugásokat, ugye van ott egy ilyen mester edző, aki tényleg top szint, már nem is tudom, tényleg utána kéne majd nézzünk, hogy hány gólt szereztek szögletből az Arsenal ebbe az idényben, mint a BL-ben, mint a bajnokságban. Én szerintem ebbe bízhatnak, abba, hogy most nem tudom, hogy a Timber fel fog-e épülni a BL döntőre, de hogy jobb hátul pozíciót nem nagyon tudja megtartani mostanság az Arsenal is. Hmm. Az utolsó időben ugye ez a Mosquera Ronyó srác játssza a jobb hátvédet, aki nem is jobb hátvéd, és hogyha White vagy ő fog kezdeni, akkor ott az egy biztos, hogy egy gyenge pontja lesz az Arsenalnak. Ugye Raya jó lábbal, a Saliba, a Gabriel jó lábbal, és ugye itt nagyon-nagyon magas lesz a pressing a PSG-től, és szerintem az egy döntő forrás lesz, hogy tudják följebb rakni esetleg Rice-ra vagy Ødegaard-ra a labdát.
0: Igen, és hogy a Rice, Ødegaard ezekbe a gyors átmenetekbe, mert ugye, hogyha valakinek a torkán vannak pressingbe, és nála van a labda, és már mit tudom, a hátsó vonalnál van a labda, akkor onnan egyetlen lehetősége van, hogyha gyors átmenetekbe kigurikázza a labdát, hogy utána legyen belőle egy kontra, hogy ehhez mennyire vannak hozzászok, vagy a torkukra szaladnak az ellenfél játékos, amikor náluk van a labda, ez egy kérdés, mennyire tudnak hozzászokni. Én nagyon bírnám, hogyha az Arteta húzna egy hatalmasat, és full-full támadó focit
1: játszanak.
0: Azért az kevés, de ebbe a keretbe egyébként benne van
1: vagy
0: az, hogy képes
1: egy hatalmas pressinget nyomnának már öleges legelején. De mondjuk, aki nem csinálja ezt, annak szerintem az első 15-20 percben ez elfogy. Szóval ez a kis spanyol csapatoknál lehet látni ezt, amikor például a Barca Real ellen játszanak, hogy az első 15-20 percet úgy megnyomják, utána pedig ugye elfáradnak, elfogynak.
0: Igen.
1: Ha ezt meg tudja fogni az első 10-20 percet, és ott megszerezni ezt az egy gólt, amit nagyon akarnak, és utána beolasz fosziznak, még látok rá arra esélyt, hogy ez mond sikerüljön is.
0: Érdekes egyébként, hogy a Ben White-ot említetted, ugye?
1: Igen.
0: Hogy csak én képzeltem, hogy említetted, hogy a Ben White esetében egy-két évvel ezelőtt róla szintén az volt, hogy az egyik legstabilabb embernek gondolták azon a poszton, és akár már lapoztál így a Premier League-ről, hogy az Arsenalról volt szó, akkor mondták, hogy a Ben White mennyire jó, hogy ott megtalálták azon a poszton. Nagyon gyorsan változik a világ.
1: Figyelj, ő is egy belső védőből lett kényszer jobb hátvéd, mert őt ugye az Arteta belső védő pozícióra igazolta. De mint kiderült, az elmúlt két évben nem nagyon tud támadásokat vezetni. Ugye voltak neki nagyon jó, például a 23-24-es szezonban emlékszem is, hogy 4 gól passza volt, ami egy jobb hátvédtől szerintem parádés. De mostanság ugye nem is kap elegendő játék lehetőséget, sérülésekkel is küzd, és egyszerűen nem, nincs meg a támadó mond energiája.
0: Milyen reális képed van arról szerinted, vagy milyen, van-e arról reális képet, hogy az Arsenal valahogy behúzza ezt a BL győzelmet történelmével először? Mindenképpen történelmi lesz egyébként a döntő, mert vagy az Arsenal nyer először, vagy történik egy címvédés a Real Madrid után először.
1: Igen, igen.
0: Tehát bárki nyer, annak jelentősége lesz. Látsz egy olyan forgatókönyvet magad előtt, ahol az Arsenal behúzza?
1: Visszatérek az előző mondataimra, ha az első 15-20 perc jól sikerül, és sok szögletet tudnak összehozni, szabadrugásokat, akkor van tényleges esélye arra, hogy behúzzák, de ha most 100%-ban értékelnem kéne, hogy melyik csapat fogja megnyerni a BL döntőt, akkor egy olyan 70-30-at mondanék a PSG-re.
0: Igen, nekem is egyébként a fogadóirodák szerint annyira nem, szerintük szoros. Valahogy én is nagyon azt érzem, hogy nálam ez nagyon sima PSG. Hiába jó

0: csapat az Arsenal, szerintem ezt a nyomást, amit a PSG tud nyújtani, ezt nem fogja elbírni az Arsenal. Én úgy érzem, elég szorosnak van mondva ez a mérkőzés, én mondok rá egyébként egy 3-1-et vagy 4-1-et. Szerintem meccsbe lesz sokáig az Arsenal, és ki fog nyílni a pofon zsák a végére.
1: Én hármat nem mondom, én 2-0 vagy 2-1-ben bízok igazából a PSG javára.
0: De bármi benne van, az is persze. Lehet, hogy ezt is lehozza 1-0-al az Arsenal.
1: Egy szöglettel. Amit a Raja fejelbe.
0: Igen. Vagy van egy Chelsea is haverom, neki azt mondtam, hogy milyen lenne már, hogyha Havertz önteni el 1-0-ra a meccset, mint a Chelsea is BL döntő.
1: Mint a City ellen.
0: Igen. Van még egy pár percünk, ugye a hallgatóknak is mondom, kedves hallgatók, hogy nyáron elég sűrűn fogunk, nem biztos, hogy Dániellel minden esetben, de remélem azért egy pár szó jön. A világbajnokság ideje alatt fogunk nektek elemzésekkel jönni, jóslatokkal jönni, kibeszéljük az akkori történéseket, meccseket, mi hogy látjuk a világbajnokságot, és adunk nektek egy kis ízelítőt ebből a világbajnoki feelingből, mivel kijött egy-két keret már, világbajnoki keret, és gyorsan elemezni fogjuk azokat, hogy kik a legnagyobb kimaradók. A brazil válogatott szerintem a legérdekesebb. Ott ugye egy csomó videót láthattunk, hogy a brazil prince, a Neymart beválogatták, és mennyire örült ennek. Legtöbben azt mondták, főleg az Ancelottinak a makacsága miatt, és amennyire ismerjük, hogy ő bármit meg már húzni, hogy nem lesz benne a Neymar. Megdobbant a szívünk, mikor láttuk, hogy beválogatták a Neymart is, viszont voltak komolyabb nevek, akik kimaradtak a brazil keretből. Vannak érdekes nevek, akik ben vannak helyettük. Ezt valamennyire elemezzük ki. Például João Pedro mondjuk kimaradt a brazil keretből.
1: Én nagyon furcsálom most, fölteszed magadnak a kérdést, hogy Enrique vagy João Pedro, akkor szerintem az emberek 90%-a João Pedrót fogja mondani. Enrique egy 18-19 éves fiatal srác, aki előtt még 2-3 VB is simán ott lehet. De João Pedro ebben a szezonban oké, egy bukdácsoló Chelsea-be volt, de 15 gólt lőtt. Összesen mindennel együtt 20 gól. Most egy 20 gólos játékosnak ott kell lenni a VB-n.
0: Igen.
1: És most belegondolunk abba, hogy Endik egy úgymond egy zöld fülű, de egy hatalmas tehetség, és ki tudja, lehet, hogy meghúzzák azt a váratlan dolgot, mint a franciák, ugye, hogy van egy 18 éves Mbappé, oké, most a Endik nem egy akkora tehetség, mint az Mbappé, de simán lehet azt mondani, hogy ez ténylegesen az ő VB-je lesz. Egyébként még aki kimaradt ugye a Tottenhamből, a Richarlison, ő is 11 góllal zárt, és ugye az a legutóbbi VB-n egy tök jó VB-t zárt. Ugye Rodrigo sérülés miatt nem lesz ott. Még akit hiányoltak nagyon sokan, az a Thiago Silva a sírból, 41 évesen. Hát jó, hát olyan nevek vannak bent ugye a brazil bajnokságból, akiket nem nagyon ismernek az emberek, akkor nyilván egy Thiago Silvát mondanak még, mert még aktív, igen, futbolista. Egyébként a argentinokban van egy Paulo Dybala, aki kimaradt, ugye, az is egy úgymond nagy név, ugye a Camavinga maradt ki a franciából, akkor ugye akit említettünk már, Baldé a spanyolból, azért ezek azért kemény dolgok. Hát ott a Cucurella van, meg a Grimaldo, ugyebár. Akkor a Trent Alexander-Arnold.
0: Az angol válogatottból.
1: Akkor még akit lehet mondani, az ugye a Fermín López, de ő ugye sérülés miatt maradt ki. Szerintem 4 hetes sérülése van, és már úgy vannak vele, hogy ugye pont egy hónap múlva kezdődik, hogy most már úgy nem válogatták be.
0: Igen, és reméljük, hogy a Yamal jobban lesz a VB-re.
1: Hát általában az első meccset ki is kell hagynia, most azt olvastam. Lehet, hogy csak pihentetni akarják, most így fejből nincs meg, hogy ki lesz az első ellenfél, de úgy gondolom, hogyha nem egy erős ellenfélen játszanak, akkor szerintem nem nagyon fogják mondani a hiányát, biztosan tudják kezelni a hiányát.
0: Mármint a Yamalnak?
1: Igen.
0: Hát azért meg lennék lepődve. de én azért aggódom érte a Jamalét, mert amikor ugye amikor megsérült, akkor kb. Egy hónap volt hátra a VB-ig, és azért azt nem tudom, hogy milyen szuper képességei vannak mondjuk annak az orvosnak, aki megmondja, hogy hát 30 nap múlva az első meccsen nem játszhat, de 34 nap múlva már igen. Tehát tényleg, azért igen. Ez ilyen rizikós. Tehát ott még az is benne van, hogy milyen lábbal kell fel, vagy hogy
1: alszik. Jó, hát valószínűleg továbbításra számítanak, és nem akarnak kockáztatni. Itt valószínűleg ez lehet a probléma. És nem akarják azt, hogy, mert ugye ez pont egy olyan sérülés, ezt már ugye kifejtették, hogy nagyon könnyű visszasérülni ebbe a sérülésbe, és gondolom ezt nem akarja kockáztatni a Spanyol Szövetség.
0: Igen, amiről még érdemes szót ejteni, ugye a Ancelottinak a döntése kapcsán, hogy ugye a Martinellivel például, a Luis Enriquevel például, Rafinhával, Viniciusszal ki van töltve, eléggé túl van töltve a szélső támadó szekció. Luis Enrique helyett simán szerintem beférhetett volna mondjuk a João Pedro. Én nagyon drukkoltam az Igor Tiagónak, hogy bekerüljön.
1: Nagy szezont volt, igen.
0: De hogyha egy-két hete akár, vagy nem tudom, egy hónapja össze kellett volna rakni egy brazil kezdőt, ami biztos, én lehet, hogy beraktam volna. Én egyébként arra számítottam legnagyobb esélye, hogy vagy a Cunha ugye, vagy a João Pedro lesz az alapkezdő csatár. És azért az nagyon durva, amikor valakit alapkezdő 9-es csatárnak gondolsz, aztán nincs lesz a
1: végén. Igen, igen. De egyébként nagyon sokan olvastam, hogy, nincsenek megelégedve ez a Luis Henrique-vel ugye a Zenitből. De most tegyük a szívünkre a kezünket. Az Ancelotti biztos, hogy megnézte őt, biztos, hogy lát benne valamit, akár a kispadra, akár a mérkőzések utolsó 20 percébe, de most kit tudnál odarakni a helyre? Mondj egy nevet. Hát most ott a Martinelli, akire ki vannak akadva, hogy pár gólt, három gólt lőtte a szezonba. Kit raknál oda a helyre?
0: Nehéz dolog. Én arra gondoltam, hogy maga a szélső poszt, ugye a Martinelli, Rafinha, Vinicius, az már megvan nekik, nem minném, hogy nagyon a három emberen kívül nagyon szóhoz jutott valaki a bal meg a jobb szélen. Ki lehetett volna helyette vinni a João Pedrót?
1: Igen, még ezek a játékosok általában végigjátszák ezt a VB-t, szóval, hogy simán lehetett volna helyette egy João Pedro, ráadásul ugye sokan azt mondják, hogy Cunha, nem az, hogy Cunha helyett, de hogy Cunha helyett is játszhatna a João Pedro, de viszont a Cunhában ugye ne felejtsük el, hogy ő visszavont csatárként is tud játszani, és ugye ebbe Neymar is valószínűleg ebben a pozícióban fog játszani, meg Lucas Paqueta is. Úgyhogy itt a szélsőben szerintem nagyon gyengék a kispad feltöltése a brazil válogatottnak is. Tényleg ez a Luis Enrique, ez nem volt egy rossz döntés, mert jó szezont fut, de viszont nem tudsz mást mondani helyette. Szóval most akárhogy gondolkozok, nincs olyan ember, akire azt tudom mondani, hogy helyette simán bekerülne a VB keretbe.
0: Hát kedves hallgatók, egy szó mint száz, reméljük azért, hogy jól átgondolta az Ancelotti, és utólag kiderül, hogy jó döntés hozott, mert én azért drukkolok a braziloknak, hogy jók legyenek, sok-sok év után tovább jussanak, mint mondjuk egy elődöntő, én megnézném őket egy döntőbe, és egy jó brazil válogatottal. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kibeszélhettük az idény eddigi részét, várlak téged a VB alatt is. Remélem jössz, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást, és hajrá olaszok!
0: Hajrá Olaszország! Hajrá olaszok, hajrá magyarok, és hajrá kik még? Hajrá Írország! Kedves igen. Hallgatók, 06303030-as telefonszámra tudjátok elküldeni a véleményeteket a világbajnoksággal kapcsolatban, a Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban, ami Budapesten lesz megrendezve. Mi jövő héten ismét itt leszünk, addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 Rádió Dikket, Hódos Dániát vendégként, Baranyi Rolandot műsorvezetőként hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: A
0: telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam. De nagyon sok szövegben hallottam. De hogy nem.
2: Zeneszövegben.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrájukat, és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartozás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Kedves fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió D.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai napon Ganyi Róbert, fiatal zongora művész tanár a vendégem, aki mesél nekünk a diplomáig vezető rögös útról, az életéről és a tanításról. Tartsanak velünk ma este folyamán is.
3: Szervusz Robi, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Szia Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
3: Nekem nagyon fontos, hogy rendszeresen bemutassak olyan fiatalokat, akik már elsősorban végeztek például a Zeneakadémián, mint ahogy te is, és elkezdték a munkájukat, mondjuk már tanítanak, vagy muzsikálnak. Ugyanis ez egyfajta példaképként szolgálhat a tizenéveseknek, az egészen fiataloknak. Szóval jelenleg a Rajkóban tanítasz, ahol te régen tanultál, tehát tulajdonképpen visszamentél az Alma Materbe tanítani, dolgozni.
4: Felemelő érzés, hogy gyerekekkel foglalkozhatok. Nagyon jó érzés, hogy kicsit visszavisznek abba a gyerekvilágba.
3: Kiket tanítasz most jelen pillanatban?
4: Most általános iskolás gyerekeket tanítok. Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
3: Igen?
4: 18 gyerekkel foglalkozom.
3: Nagyon mennyi idősek egyébként?
4: 8 évestől 12 évesig.
3: És mindegyik teljesen kezdő?
4: Igen. Hát félig meddig kezdők a gyerekek, de nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tanulnak, szorgalmasak, és hát kedvesek, nagyon jó velük foglalkozni.
3: Tetszik ez a munka?
4: Igen, nagyon. Jó, hogy így egy kicsit visszanézek így a gyerekkori múltba, nosztalgiázom, bemegyek a tanárurakhoz, és akkor, na most akkor mit kell tanulni, mit kell játszanom, nagyon jó érzés így átadni a tudásomat.
3: Akkor most térjünk vissza egy picit a gyökerekre, hogy honnan is indultál?
4: Nekem az anyukám zongorázott, fiatal korában 10 éven keresztül tanult, végül abba hagyta, nem folytatta ezt a karrierjét, ezt az útját, aztán nekem igazából gyerekkoromtól le volt ez tisztázva, hogy természetes, hogy a Robika zongorista lesz. Aztán az anyukám édesapja, nagypapám, ő egyébként roma zenész, brácsás. A felesége, aki a nagymamám, ő a Rigó családba tartozik.
3: Édesapád részéről?
4: Az apukám részéről nem teljesen. Van egyébként egy-két felmenőm, nekem a Gányi Miki kedves unokatestvérem, ő jazzzongorista, elég sokan ismerik a jazzvilágában, zenészvilágban, és akkor itt visszatérek egy picit, hogy a nagymamám Rigó családba tartozik bele, az újpesti zenész családban. Neki az édesapja a Bece neven Lotyi Mögös. A nagybátyja volt a Rigó János Kacsesz. Aztán nagypapámat Kiskedi Oszkárnak hívják. Neki az összes felmenője cigányzenész volt. Az unokaöccse, akit gyerekkorától tanított, a Lakatos Pál gitárművész.
3: Akkor neked természetes volt, hogy zenész leszel. Esetleg a kezedbe adták a vonót, amikor gyerek voltál?
4: Igen, nekem a kezembe adták, nekem Járóka Sándor adta a kezembe.
3: Ó, ez igen. Hát ez egy ilyen hagyományos aktus, ugye, amikor a kisbabának a kezébe adják a vonót, és hogyha ráfog a baba, akkor zenész
4: akkor
3: lesz belőle, ugye?
4: A kisgyerek, igen, igen.
3: És akkor ez neked természetes volt, hogy zenész leszel, tehát nem is gondolkodhattál másban.
4: Nem, nem. Ez gyerekkorom óta el lett könyvelve, hogy én igenis már akkor is, ha nem akarom, ha akarom, én zenész leszek, zongorista leszek.
3: És megfordult benned, hogy nem akarod?
4: Voltak pillanatok, nehezebb pillanatok, mikor azt mondtam, hogy nem szeretnék zongorázni. Ez inkább gyerekkoromban volt, a kisgyerekkoromban. Aztán hát leginkább akkor, mikor úgy gyerek voltam, és akkor játszottam ugye a klasszikus zenét, és ugye tanultam gyerekkoromtól, 5 éves koromtól, és hát úgy valamilyen módon meguntam ugye a klasszikus zenét, és hát elkezdett nagyon érdekelni a jazz zene. Aztán így kezdtem el tanulni Rájtonyi Róbert tanár úrtól, ugyanúgy a Tóth Aladár zeneiskolában. Mellette tanultam Kajzer Adriántól klasszikus zongoratanárnőmtől, ugye kiskorom óta.
3: Miután befejezted a zeneiskolai tanulmányaidat, hol folytattad a zenetanulást?
4: A középiskolás éveimet a Rajkóban folytattam. Ökrös Ottótól tanultam, később Banyák Józseftől és Farkas Józseftől is tanultam. Ez a jazzzene volt, aztán klasszikus zenét tanultam Suki Andrés tanár úrtól.
3: Ja igen, tőlem, igen, a növendéken voltál, így van. Minden ismerjük egymást, ugye már régóta.
4: Igen. Aztán mellette még Imre Zoltán tanár úrtól is tanultam klasszikus zongorát.
3: Miért fontos a klasszikus zongora szerinted?
4: Én úgy gondolom, hogy azért fontos, és nagyon is fontos, mert a jazz zongorázáshoz muszáj az a klasszikus, alapfokú, klasszikus, középfokú, klasszikus tanulás, hogy a jazz zenében, hogyha improvizálni szeretnénk, vagy bármilyen gyors darabokat, technikásabb darabokat játszunk, ott el tudjuk játszani azokat a darabokat, és a saját ötleteinket megvalósítani improvizálva.
3: Tehát tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányok adják az alapot, én azt gondolom. Te is így látod akkor.
4: Igen, úgy gondolom.
3: Tehát a technikai alapot természetesen zenében is nagyon sokat segít, hiszen olyan szabályok vannak benne, amiket, hogyha az ember megtanul, akkor szinte bármire képes lesz már a zongorával. Igen. És hogyha erre épül egyfajta jazz tanulmány, akkor tud igazán kibontakozni a zenésznek a technikája és a zenei képességei is. Egyébként neked otthon, amikor fiatal voltál, tanítottak valamit a rokonaid?
4: Igen, nagypapám tanított nekem sokat nótákat, szóval cigányzenét mutatott nekem, csárdásokat, nótákat, ilyesmiket. És hát ez is elég sokat segített nekem. Elég sokat segített nekem így a jazz zenében. Mert így, hát úgy gondolom, hogy minél több műfajba belenyúl az ember, annál kreatívabb lesz, és annál több ötlete van, annál több ötlete lesz abban a bizonyos műfajban, amit éppen játszik.
3: Tehát ez a fajta szemlélet kiszélesítés, ez fontos. Tehát, hogy nem csak klasszikus zenét, nem csak jazz zenét tud játszani, vagy ismer az ember, hanem akár még a cigány zenében is járatosabb egy kicsit.
4: Igen, igen. Szerintem erre szükség van. Minél több műfajban tudjunk játszani.
3: És vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te a klasszikus helyett inkább mégiscsak a jazz irányába mész?
4: Schildkraut Vilmos nagybátyámnak volt egy fellépése a Tóth Aladár által szervezett koncerten. A zenekarral adtak elő egy jazz darabot, egyébként popzenei darabot, kicsit átdolgozva, a Sway című dalt játszották, ugye énekessel, és akkor itt kísérték, improvizáltak, és ez nagyon új volt nekem, nagyon tetszett. Még nem hallottam ilyet, hogy improvizálnak, meg ilyesmi. És hát így kezdett el érdekelni, hogy így latin zenei műfajt hallani, mégis ilyen koncertszerűen.
3: És akkor innentől kezdett el érdekelni a jazz. És akkor klasszikus háttérbe szorult abban az időben?
4: Igen, eléggé. Elég keveset gyakoroltam akkor a klasszikus zenét. De aztán, hát ugye a Rajkós éveim alatt kezdtem el úgy sokkal jobban foglalkozni vele, mint az előtt.
3: Igen, ha az ember már tulajdonképpen felfogja ennek a jelentőségét, akkor rájön, hogy ezt muszáj csinálni, hogyha az ember zenész akar lenni. Tehát nem véletlenül van, akár még a Rajkóban is, a jazz tanszakon zongora kötelező, ahol klasszikus zenét tanítanak.
4: Igen, igen. Hát erre szükség van, ugye technikailag is, meg hát nagyon sok olyan zenekari mű van, zongora szonátáktól kezdve zongora koncertek, hegedű koncertek, amiből lehet inspirációt szerezni, ötleteket szerezni, és hát ezt lehet alkalmazni jazz zenében, akár cigány zenében is, ezeket a klasszikus funkciókat, zenei funkciókat.
3: És miért pont a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumot választottad?
4: Én az Ökrös Ottó tanár úr miatt mentem oda a Rajkó iskolába. Ugye a nagybátyáimtól, a családból hallottam, hogy a tanár úr tanít, és emiatt mentem igazán oda.
3: Tehát nagyon fontos leszögezni, hogy a Rajkóban nem csak cigány zenét oktatnak, hanem jazzt, illetve hát szórakoztató zenét, és klasszikus zenét is.
4: Így van, így van.
3: Milyen élmény volt számodra bekerülni a Rajkóba? Nyilván valami egészen más lehetett, mint a korábbi általános iskolai, illetve zeneiskolai tanulmányaid.
4: Nagyon jó érzés volt, hogy, ugye bemegyek az iskolába, és akkor nem csak kimondottan a matek óra, történelem óra, meg ugye a közismereti tantárgyakat tanuljuk, hanem leginkább zenei tantárgyakat tanultunk. Volt ugye zenetörténet óránk, ugye zongora természetesen, kötelező klasszikus zongora, jazz zongora, volt többféle zenekari, több zenekarban is játszottunk, később még szalonzenekarban is tanultunk.
3: Szolfés zeneelmélet természetesen.
4: Természetesen, igen.
3: Ja igen, a szalonzenekart a Nyári László tanár úr tanította, aki itt nem is rég volt itt a műsorban.
4: Igen, igen. Uh-huh. Igen, szóval nagyon jó volt, hogy így nagyon sokféle műfajból tanultunk, popzenét tanultunk a zenekari órákon, jazzzenét, R&B-t is tanultunk, szóval nagyon, nagyon sokrétű az iskolai oktatás Rajkóban.
2: Most hallgassuk meg a Ganyi Róbert trió előadásában I Don't Know What Time It Was című dalt.

0: I Don't Know What Time It Was című számot hallhattuk a Ganyi Robert trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a jazz zongora művésszel.
1: Tulajdonképpen pont ez az erőssége a Rajkónak, hogy tényleg igazán színes képzést nyújt a gyerekeknek, a diákoknak. És akkor ott érettségiztél a Rajkóban.
2: Igen, ott végeztem, ott érettségiztem. 2018-ban végeztem. Aztán én onnan felvételiztem az Egressi Béni református szakgimnáziumba. OKE szakra mentem egyébként.
1: Tehát ötöd évre,
2: uh-huh. Igen. Uh-huh. Oda mentem arra az egy évre, és akkor Szakcsi Lakatos Béla tanár úrtól tanultam.
1: Milyen volt a viszonyatok Szakcsi tanár úrral?
2: Nagyon barátságos volt velem. Uh-huh. Nagyon jókat tanított, többféleképpen megmutatta azokat a bizonyos darabokat. Nagyon sokféle hangszerelést mutatott nekem, sok dalokat, sok jazz standardet, ugye még zenekarit is tanultunk tőle.
1: Én azt gondolom, hogy az eddigi tanáraid, akiket felsoroltál, mind nagyszerű zenészek, tehát akár Ökrös Ottótól kezdve a Szakcsi Lakatos Béláig. Az Egressi miben volt más, mint a Rajkó?
2: Az Egressiben leginkább jazzzenei oktatás folyt, leginkább jazzzenével foglalkoztunk, ott csak jazz standardeket tanultunk.

0: az évben csak a zenére fókuszálhat a növendék a diák. És ez valójában nagy mértékben előkészíti neked, vagy hát mindenkinek az egyetemi éveket, az egyetemi tanulmányokat. Mikor határoztad el, hogy te felvételizni akarsz a Zeneakadémiára?
1: Már gyerekkoromban én már elképzeltem, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanulni, ott szeretnék végezni. Aztán, hát persze nem ment ez egyszerűen, ahogy nőttem fel, ugye éreztem, hogy ez nem csak úgy van, hogy...
0: Akkor neked ez egy nagy álmod volt, hogy bekerülhess a Zeneakadémiára, pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
1: Igen, gyerekkoromtól fogva már ez volt a tervem, ez volt a célom, életcélom. Igazán aztán, hála jó Istennek, sikerült ez. Hihetetlen érzés volt ez, hogy így megkaptam ezt a lehetőséget a jó Istentől, és hát igazán el se hittem ezt az első pillanatokban. Ugye SMS-t kaptunk a felvételiről, felvételi eredményről SMS-t kaptunk, így megkaptam az SMS-t, olvastam, és hát így néztem, olvastam, el se hittem, hogy ez tényleg megvalósult, ez az álom, és ez az életcélom.
0: És nagyon szerencsés voltál, hiszen Olák Kálmántól, Kácsitól tanulhattál. Meddig tanultál nála?
1: Egy éven keresztül tanultam nála. Uh-huh. Ez még a Covid-ban volt. Aztán leginkább ugye online órákat kaptunk mindenféle tantárgyból, hangszerelés órától kezdve, ugye jazz zongora, klasszikus zongorát tanultunk, zenekari órát is fel kellett töltenünk egy alkalmazásra, és akkor ott stúdiózgattunk egy kicsit, ezt gyakoroltuk. A stúdiózást gyakoroltuk a zenekari órán, mivel hogy nem lehetett bemenni a Covid időszak alatt.
0: Covid időszak az mindenkinek nagyon nehéz volt, főleg egy egyetemistának, aki próbálja elsajátítani a mesterétől az összes megszerezhető tudást. Ez hátráltatott téged valamiben?
1: Igen, hát az online óra az mégsem olyan, mint egy személyes óra, hogy bemegyünk, és akkor ugye a tanár elmondja, hogy mit szeretne hallani, mit kell, hogy játszak, mik a hibák. Ezt így azért személyesebben jobb megtanulni ezt, hallgatni ezt.
0: De azért megvan az előnye is, mert akkor mondjuk nem kell annyit utazni.
1: Hát ezzel nem is volt igazán problémám, mivel én a Corvinra jártam, aztán a Blaha Lujza téren lakom, Blaha Lujza tér környékén, aztán Corvintól egy perc sétára volt a jazz tanszak.
0: Egy évet tanultál akkor Kácsi tanárónál, utána kihez kerültél?
1: Utána Olá Krisztiánhoz kerültem, uh-huh. neki a fiához, uh-huh. őtől letanultam, tőle 2 éven keresztül tanultam. Nagyon profi tanár, profi zenész, és hát nagyon sokat, nagyon őszintén tanított, ugye minden megmutatott, amire ugye szükség lehet egy hangszerelésnél, egy előadásmódot is, mindenféle ilyesmi dolgot megtanultam tőle.
0: Hogyan készültél fel a diplomahangversenyedre?
1: A diplomahangversenyem az úgy nézett ki, hogy a zenekarommal, azaz triómmal játszottunk 8 szerzeményt, 8 jazz standardet. Igazából szeptembertől készültünk rá, szeptembertől a koncertig.
0: Kik játszottok a zenekarodban?
1: Mi egy jó felállásban játszottunk, Berki Tamás volt a nagybőgős, Szigeti Mátyás volt a dobos.
0: És milyen érzés volt a diplomahangversenyen játszani? Ez a diplomahangverseny, ez ugyebár a BA diploma, tehát a 3 éves képzésnek a végén volt.
1: Így van. Ez egy ilyen, igazán egy bemutató koncert volt. Ugye eljöttek nagyon sokan az iskolából a tanárok, az egyetemről a tanárok, az iskolatársaink, ugye szülők, család, sokan jöttek, és hát ez nagyon jó érzés volt, hogy itt színpadra felállhatunk, és ez igazából 45 perces koncert volt.
0: Hogyan állítottátok össze a műsort?
1: Jazz standardeket játszottunk, 8 jazz standardet játszottunk, gyorsakat, lassukat, de 8-ados lüktetésű darabokat is játszottunk, és hát így állt össze a kép.
0: Az előző tanévben diplomáztál, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél, hiszen te már utána a következő hónapokban már elmentél tanítani.
1: Igen, én tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, azután

0: egyébként próbálkoztam hajózással, uh-huh. valamilyen ok folytán nem jött össze. Ez a hajózást egyébként próbálkoztam jazzkvártettekkel, próbáltam hegedű zongora felállással is. Végül nem jött össze, így elkezdtem tanítani most november óta, jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
1: És mi a terved a jövőre nézve? Szeretnél tovább tanítani, vagy inkább a koncertezés irányába szeretnéd folytatni az életedet?
0: Hát van egy pár tervem. Először is el szeretném végezni a jazzzongora masterképzést. Szeretnék lemezt felvenni jazzzenekarral. Terveim között szerepel még ugye a koncertezés, és hát a tanítás is. Ezt az egészet szeretném így folytatni, és így összerázni valahogy. Mindent is szeretnék egyszerre.
1: Ez egy ilyen komplex dolog, de ez egyébként így jó, és így színes az embernek az élete.
0: Igen.
1: Miért tartod fontosnak, hogy készítsetek egy lemezt?
0: Hát ez is igazán a gyerekkori álmom, vágyam és a célom. Nagyon szeretnék egy kidolgozott munkát átadni, és hát magam felé is.
1: A jazz, illetve klasszikus lemez kiadás azért mostanában én úgy gondolom, hogy nem a fénykorát éli, és elég nehéz ezeket a lemezeket kiadni kiadó által, vagy hogyha esetleg az ember saját magának csinálja, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és most már azért a mai technológiával könnyen megvalósítható, akár csak feltölteni a Spotify-ra is, de azért elérni a közönséget az egy másik nagy kihívás. Tehát itt tulajdonképpen rengeteg marketing szükséges ahhoz, hogy az ember egy kiadott lemezt, egy streaming szolgáltatóra feltöltött lemezt igazán hallgatottá tudjon tenni.
0: Mindenképp feltöltetném a streaming alkalmazásokra, minél több helyen tudják hallgatni, aztán természetesen ugye lemezformában is ki szeretném adni ezt a lemezt.
1: Van már terved, hogy miket szeretnél feljátszani a lemezen?
0: Igen, mindenképp saját szerzeményeket szeretnék, leginkább saját szerzeményeket szeretnék feljátszani a lemezre, a felvételre, de természetesen azért egy-két jazz standardet is beleraknék, mivel hát nagyon szép dallamok ezek.
1: Most hallgassuk meg a Ganyi Robert Trio előadásában az Unrequited című számot.

0: az Unrequited című számot hallhattuk Ganyi Robert trió előadásában. Most pedig folytassuk a jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Hol látod magad 10, esetleg 20 év múlva? Milyen terveid vannak hosszú távon? Van valami, amit szeretnél konkrétan elérni? Ezt azért is kérdezem, hiszen nagyon fontos, hogy az embernek azért legyenek olyan hosszú távú tervei is, amik akár még neked is voltak gyerekkorodban, hogy szeretnél felvételizni és felvételt nyerni, majd elvégezni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Ez egy nagyon konkrét cél, és hogyha az embernek vannak ilyenfajta céljai, akár a következő 10-20 évre előre, akkor az nagyon sokat segít, hogy tudja az ember, hogy merre akar menni.
2: Teljesen konkrét céljaim nincsenek, de előre láthatólag igazán ezek szeretnék egyébként idővel mesterpedagógus lenni. Szeretnék 10 év múlva mondjuk 3 lemezt. Addig 3 lemezt szeretnék megcsinálni, és minél több helyen szeretnék koncertezni, játszani. Minél távolabbi helyeken, közelebbi, távolabbi, minél nevesebb helyeken szeretnék fellépni.
1: Magyarország azért egy nagyon kis piac, főleg egy ilyen rétegzenének, mint a jazz, és persze még a klasszikus zene is ide tartozik. Azért én azt hiszem, hogy a magyarországi lehetőségek sokkal szűkebbek. Ezért kérdezném, hogy hol képzeled el a jövődet, inkább Magyarországon, vagy szívesen játszanál külföldön is?
2: Nagyon szívesen játszani külföldön is, természetesen itthon Magyarországon is. Igen, hát elég korlátolt ez a zenei világ, ez a jazzzenei világ annál inkább talán. Ugye nagyon kevés jazzklub van itthon. Budapesten nagyjából maximum 5, és hát vidéken is nagyvárosokban 1, abból is elég.
1: De hogyha ilyen szűkös egyébként a keresleti oldal, akkor nem lesz egyszerű jazzzenészként, jazzzongoristaként befutni egy olyan karriert, hogy az ember ebből igazán meg tudjon élni. Sőt, ez még a legnagyobb jazzzongoristáknak is nagy kihívás.
2: Igen, hát sajnos a legnehezebb zongoristáknak, jazzzongoristáknak és a jazzzenészeknek is ugye nagyon nagy kihívás ez, hogy itthon, ugye Magyarországon megélni a zenéből, vagy esetleg hogy olyan elegendő összeget keresni, hogy tényleg ugye lakhatásra, vásárlásra, meg mindenféle ilyesmi fontos dologra összeszedje az ember úgy a rávalót. Nagyon nehézkes.
1: Így visszanézve az utóbbi 10-15 évre, van valami, amin változtatnál, vagy másként csinálnád ma már?
2: Ha visszamehetnék az időbe, többet foglalkoznék nyelvtanulással, illetve stúdiózással, otthoni stúdiózással. Hogy a saját gondolataimat le tudjam jegyezni a kottalapon kívül más helyre is megszólaltatni.
1: És mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki most kezdi a tanulmányait, vagy zenei tanulmányai közepén jár?
2: Ezt tanácsolnám igazán, hogy ugyanezt, amit én is úgymond, hát talán elhibáztam, hogy nem foglalkoztam teljesen a nyelvtanulással és ugye a stúdiózással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy zenész számára ez, hogy ha külföldön esetleg játszunk valahol, koncertezünk, akkor meg tudjunk szólalni. És hát úgy tudjunk megszólalni, hogy ne legyen kellemetlen. Angolul, esetleg németül, spanyolul, franciául, minél több nyelven. Nekem ez a véleményem erről. Ez lenne az üzenetem. És hát kitartás nekik.
1: Köszönöm szépen, Robi, a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt, hogy így megismerhettünk egy kicsit, és remélem hamarosan újra találkozhatunk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy itt lehettem. Szép estét.
1: Köszönöm szépen.
0: A mai napon Ganyi Robert fiatal zongora művész tanár volt a vendégem, aki mesélt nekünk a diplomáig vezető rögös útról, az életéről és a tanításról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem jövő héten is, 22 óra 5 perctől, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Dickben.
4: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
3: 100.3 Rádió Dick.
4: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét. Ez így Gyártó István lecserélését jelenti. Orbán Anita egyértelművé is tette, hogy megújulnak a magyar-lengyel kapcsolatok, ami új megközelítést kíván. A megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban. Korábban a lengyel sajtó arról írt, hogy így Gyártó István diplomáciai bojkot alá került állomás helyén az Orbán kormány barátság talán lépései miatt. Varsó már arra is felkészült, hogy kiutasítják. Sulyog Tamás államfő 2 éve bízta meg a diplomatát Magyarország varsói nagykövetségének vezetésével. Így Gyártó István korábban kijevi, bukaresti, moszkvai nagykövet volt, de ő felelt a keleti nyitásért is. Kármán András pénzügyminiszter szerdán felmentette tisztségéből a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét. A lépés illeszkedik a hatóság felső vezetésében az elmúlt hetekben lezajlott személyi változások sorába, jelentette a Telex. A miniszter tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábor nagy feladatkörét, a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a bűnügyi főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt átvette a Magyar Államkincstár határozatát, amelyben felszólítják a pártot a 686 millió forintos állami kampánytámogatás visszafizetésére. Az MKKP nem érte el az 1%-ot a parlamenti választáson, így vissza kell fizetniük az összeget, amiből 464 milliót költöttek el. A párt gyűjtésbe kezdett, de csak 140 millió forint jött össze. Nagy Dávid arról tájékoztatta a Népszavát, hogy tervezik megtámadni az Államkincstár határozatát a bíróságon. Azt azonban még nem tudta megmondani, hogy milyen indokkal teszik azt. A hazai fürdőkben a szezon előtti időszakban több helyen is jelentős, akár 20-50%-os kedvezményekkel várják a látogatókat, így érdemes kihasználni a május végétől június közepéig tartó előszezont, írja a Termál Online. A Bogácsi gyógyfürdő hétköznapokon például külön díj nélkül engedi használni a fedett élménymedencét, míg hétvégén felárat számolnak fel. A Kumánia gyógyfürdő szerdai akciója júniusig tart kedvezményes belépőkkel. A Murahalmi gyógyfürdő a helyi nyugdíjasoknak kínál egész napos kedvezményt május végéig. Az Aquarius élményfürdő és a Várkertfürdő szintén szenior kedvezményekkel készül. A Napfényfürdő, Aquapolis és a Barack gyógy és élményfürdő többféle hétköznapi akciót is kínál. A Turkevei termálfürdő pedig június közepéig biztosít rendszeres árengedményeket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ránk fordítja értékes idejét, a Média és Valóság podcastet hallgatjátok és látjátok. Baranyi Tamás vagyok, műsorvezető társam pedig Nizari Szandi.
3: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót.
2: Mit gondolsz, Szandi, egy kortárs festőművészre mennyire hat a média világa?
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, nem csak mi itt élőben, hanem a nézők és a hallgatók is, hogy csatlakozik a mai beszélgetésünkhöz Hanyu Zsolt kortárs festőművész, nagyon sokan ismerik a nevét, tudnak hozzá arcot is csatolni, és egyre többen tudnak festményeket is csatolni. Meséljen nekünk erről, sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, Zsolt, hogy eljöttél hozzánk.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Mi volt a kérdés, bocsánat?
3: A média, az a média. Ugyan, ugye, találkozik?
4: Hogyan találkozik?
2: Kortárs festőre.
4: Hát igen, az egy érdekes kérdés, tehát szerintem most sokkal egyszerűbb dolga van a művészeknek ezzel kapcsolatosan, mert sok olyan csatorna van, ahol meg lehet mutatkozni, és lehet ugye követő mázisokat növelni, és sok helyen meg lehet mutatni az embernek a munkásságát és a képeit, és ez szerintem nagyon hasznos tud lenni.
2: Most ugye abban a világban, amiben élünk, mindenhol jelen van a média. Mennyire törekszel arra, hogy megjelenjen a festményeidben a média, mint valamilyen háttér, vagy egy utalással, hogy ebben a kontextusban helyezd el a néző számára?
4: Én valójában nem nagyon törekszem így a média hatására, tehát nyilván azért látok képeket, emberi sorsokat, ugye, ami természetesen érzelmekkel hatnak rám, tehát ezért valamilyen szinten benne vannak a festményeimben, de nagyon nem követem úgy annyira a médiának ezt a fajta oldalát.
3: A történetmesélés az mennyire fontos a te művészetedben?
4: Ezt nagyon fontosnak tartom, mert tehát számomra ez fontos, hogyha valaki meglátja a képeimet, egy kiállításon megáll a képem előtt, akkor legyen mondani valója. És nyilván van benne szép dolog, mert szerintem mindenkire más kép hat, akár a téma, akár a színek, ugye érzelmekkel hatnak természetesen, tehát azért is így próbálok ugye a színekkel érzelmeket kiváltani, és tehát ez fontos szerintem, hogy legyen egy története, egy mondani valója egy festménynek.
2: Említetted, hogy mindenkire másképp hat egy kép. Mennyire fontos számodra, hogy a befogadóban ugyanaz az üzenet fogalmazódjon meg, mint amit te szerettél volna közölni?
4: Ezt én nem nagyon szoktam erre figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek van saját tapasztalata, akár hozott dolgai a gyerekkorából, hogyha most felnőttekről beszélünk, és tehát mindenkire másképpen hat. Tehát én arra nem törekszem, hogy mindenkiből ugyanazt a hatást váltsa ki egy festményem. Tehát azt nehéz egyébként megfogalmazni egy festményen keresztül, hogy így hasson a nézőre.
3: Ugye a divat világában vannak úgymond trendi színek, ugye évszakonként is tudnak akár változni, vagy felelevenítenek egy-egy korszakot a régmúltból. Neked viszont a képeidre a szín az úgy jellemző, tehát hogy idézőjelben nekem naív két laikusként teljesen mindegy, hogy egy történetmesélés előtt állok, vagy egy tulipán előtt, tudom, hogy a színekből az Hanyu Zsolt. Miért ezek a színek, miért ezek az élénk színek, neked mit jelentenek, és hogy abszolút nem félsz színeket használni, míg azért a kortárs művészetre is legalábbis amennyire én figyelem, jellemző ez a földszínek, a beleolvadás, ez a nagyon harsány, amit egyébként én imádok, de hogy mersz használni színeket, ez honnan jön, miből adódik, illetve azt is jelenti egyben, hogy nem foglalkozol azzal, hogy ki mit gondol rólad, hanem egyszerűen megalkotod, amire gondolsz?
4: Igen, el is mondtad végül is a választ. Igen. Igen, mert én próbálom azt, ami belülről jön. Tehát ugyanúgy a megjelenítési formája figuráimat, ugye a kubizmusnak azért van egy tényleg egy olyan ábrázolásmódja, ami egyedi. És ugye én hozzáraktam a saját érzelmi világomból a színeket, és ez, tehát én ebből nem akarok kizökkenni, és tehát nem törekszem arra, hogy mit szól a néző majd, vagy a külvilág, vagy éppen a kritikusok. Tehát én szerintem a festészetben nagyon fontos, hogy őszinte legyen, és legyen egyedi, és arról az alkotóról szóljon.
2: Mondtad, hogy az a fontos, ami belülről jön, a belső tartalom.
4: Igen.
2: Volt már olyan, hogy megjelent benned valamilyen tartalom, üzenet, és úgy döntöttél, hogy ezt mégsem fogod megfesteni, mert valami módon az már túl intim lenne, vagy túl menne egy olyan határon, amit esetleg nem biztos, hogy be tudnának fogadni olyan módon, ahogyan azt te meg szeretnéd értetni a másikkal.
4: Természetesen sok van ilyen, tehát, illetve szoktak lenni egyedi megrendeléseim is, ami ilyen, hogy mondjam, koncepciót igényel, vagy mondani valót, de ezeket nem szoktam kirakni a közösségi médiára, de illetve meg is fogalmazódik bennem, tehát szokott természetesen ilyen koncepció megszületni a fejemben, hogy ami nem annyira, nem is azt mondom, hogy nem annyira lesz őszinte, vagy ami fog tetszeni az embereknek, de tehát én próbálok ezzel is így azonosulni, és csak olyanokat fessen, amit tényleg szeretek. És ez általában a zenei témákhoz szokott kötődni.
3: Mit jelent a Zsolt a festményeidben az igazság? Mert ugye a mai felgyorsult világban itt a média hatására azért az igazságnak ezer arca lehet. Az, hogy mitől van igazság a te festményeidben, azt mi miből tudjuk szemlélőként érezni, észlelni?
4: Szerintem pont, amit az előbb is említettem, hogy legyen őszinte, és én nem szeretek kizökkenni a saját formavilágomból, színeimből, és ez szerintem egyértelmű, hogy én ezeket így látom, tehát ez a látásmódom, és valójában én ezt képviselem.
2: Egyik fő inspirációd, azt mondod, a zene.
4: Igen.
2: Hogyan jött ez, és hogyan lehet megjeleníteni a zenét a festményeken?
4: Ez egy olyan kérdés, ami valójában számomra egyszerű, mert sok olyan kérdés szoktak nekem föltenni, hogy miből kapok ikletet, inspirációt, és tehát nekem a zene az gyerekkoromtól van, és ezt sok esetben nem lehet megmagyarázni, hogy mitől lesz egy zenész, vagy egy gyerekből zenész, vagy éppen művész, előadó művész, színész, éppen vagy tűzoltó, nem tudom, mit mondjak még ezzel kapcsolatosan, tehát hogy ne csak a művészetről beszélgessünk. Tehát ez ami megfogalmazódik egy gyerekben, és belülről jön, szerintem ez nagyon őszinte tud lenni, és természetes, és ilyenkor nem kell keresgélni ikletet, meg koncepciókat. Nyilván a technikát meg lehet tanulni, tehát ez egy fontos része, de a látásmódot azt nem lehet megtanulni.
2: De van annak egyfajta útja, módja, egy metódus, amivel mondjuk ki tud bontakozni a zene számodra a festészetben? Tehát, hogy amikor hallasz egy zenét, akkor megvan már a fejedben, hogy akkor ezt hogyan fogom megjeleníteni, vagy ez közben alakul ki?
4: A kép
2: a... is az is.
4: Igen, vegyesen. Tehát ez képenként mindig változik, de amikor elkezdek egy festményt, ez egy alkotást, akár már csak így már ha alapozom csak először már a festményt, megvan a méret, kitalálom a vászonnak a méretét, tehát akkor már a fejemben ott van egy kép. És nyilván ez tehát az álom az megszületett, és azt meg kell valósítani. Nyilván közben még vannak akár a színekkel, tehát a színeknek a játéka, akár a formáknak a játéka, én szeretek a formákkal játszani, és valójában így ennyi, tehát hogy nekem nem kell keresgélnem.
3: Mennyi időt vesz igénybe nálad egy műnek az elkészítése? Mitől függ az, hogy mennyire van kedved, vagy hogyan alakítod egy napodat így művészként?
4: Ez érdekes, mert tehát nekem minden reggel, amikor fölkelek, én alig várom, hogy a vászon elé üljek. Tehát hiába festettem akár több napon keresztül 10-15 óra hosszát, tehát ugye én egész nap festek, és alig várom, hogy ugyanúgy reggel elkezdek, pláne ugye, hogyha egy új témán dolgozom, új festményen dolgozom. Ez mérettől függ természetesen, hogy mennyi idő, egy mondjuk egy 120x100 cm-es festmény az általában egy ilyen 7 és 10 nap között szokott így elkészülni.
2: A megrendelésre készült képek az egy külön kategória tulajdonképpen így a festészeten belül. Nagyon nagy művek születtek mecénásokon keresztül, de azért gondolom, hogy lehet egy feladat az a művész számára, hogy bele kell helyezkedned abba a témába, vagy abba a megjelenési módban, hogyan ezt elvárják. Mennyire könnyű, nehéz ez számodra?
4: Én ezt mindig egy kihívásnak szoktam így befogadni, és szerintem egy megrendelés, én azért szoktam szeretni a megrendeléseket, mert ez egy magasabb kreativitást igényel, és én ezeket szeretem. Én azért is például választottam a kubizmust, mert abban érzem magam szabadnak, de viszont sokkal nagyobb kreativitást igényel, mint mondjuk a realista festészet. Mert ugye a valóságot megfesteni, most nem akarok ezzel ugye nyilván szakmailag megbántani senkit, ez nyilván ez a saját nézőpontom, saját véleményem, hogy ugye a valóságot megfesteni szerintem, nem mondom, hogy egyszerű, de nem kell annyit gondolkodni rajta. A kubizmusban ugye vannak formák, színek, ugye nyilván a formákkal játszunk inkább, és az sokkal nagy kreativitást igényel, illetve a megrendeléseknél, hogyha valakinek megszületik a fejében az, hogy ad egy témát, ad bizonyos dolgokat, és azt megvalósítani, szerintem az egy kihívás tényleg. Kihívást jelent.
2: Nekem most az a kihívás, hogy megértsem, hogy egy absztrakt megjelenítéssel, ha valakinek van egy konkrét témája, akkor mennyiben tudtok közös nevezőre jutni. Mert az lenne, hogy a valóságot kell lefestenem, az
3: fekete-fehér.
2: De hogyha a fejedben megjelennek különböző szimbólumok, illetve elvont képek, a másik fejében az mennyire lesz ugyanaz, aki a megrendelő. Tehát ebben szokott egy, vagy az egyeztetés mennyire egy hosszú út, mennyire hosszú a felszállópálya, amíg elindul a mű konkrét elkészítése.
4: Ezek egyszerűek szoktak lenni, mert ugye nyilván én nem nagyon szoktam vállalni alkotást, olyan elgondolást, ami nem én vagyok. Tehát nem nagyon szoktam ebből kitérni, nyilván azért is mondom, hogy egyszerű, mert akik ismerik a festményeimet, azért keresnek meg, mert ezek a formák, ez a mondani való, ez a színvilág tetszik nekik, és én ebből nem nagyon szoktam kitérni. Volt egy-kettő, de azt azért vállaltam el, mert már vásároltak tőlem 8-10-15 darab festményt, és akkor nyilván készítettem nekik egy olyat, ami nem belevaló ebben a stílusban, de ez ritka. Tehát csak olyat szoktam elvállalni, ami mondom, tehát az én látásmódomban beleillik.
3: Egy kicsit elmagyaráznád kérlek Zsolt a nézőknek, hallgatóknak, hogy ez a kubizmus, ez mit jelent annak, aki nem ismeri mondjuk a te képeidet, ki inspirálja, ki ebben a nagy nép, ki az, aki hatással volt rád, miért választottad ezt, illetve hogy kell ezt elképzelnünk?
4: A kubizmus kockát jelent egyébként magyarul, és ez geometriai formákból állnak össze, tehát egy alkotás, egy téma, egy tárgy, akár egy figurális alak, tehát abból tevődik össze, nyilván ezeken lehet változtatni. Én azt szoktam mondani, hogy ami valóságban kerek, az nálunk kocka, tehát hogy vagy akár fordítva, és illetve a kubizmusnak még az egyik jellegzetessége az, hogy tehát nem minden esetben a teljes tárgy vagy figurális alakot jelenítjük meg a vászon felületén, hanem esetleg egy metszetet belőle csak. Tehát, hogy utalunk arra valamire, hogy az mi lehet, és ezért is jó, én ezért is szeretem, mert a nézők számára, tehát ad egy olyan élményt, ami elgondolkodtat, és megáll a vászon, vagy a kép elé, a festmény előtt megáll, és akkor végül is tud gondolkodni, hogy ez éppen most mi lehet. Nyilván ezeket a motivumokat, szimbólumokat úgy fogjuk megjeleníteni a vászon felületén, hogy kivehető legyen, tehát nem egy pár centis dolgot, vagy tényleg egy olyan metszetét fogjuk, ami észlelhető, hogy az mi lehet, tehát hogy ki lehessen találni a néző számára.
2: És olyan volt már, hogy a média inspirált?
4: Természetesen, tehát hatása van a média a művészetre, úgy gondolom, részben keveredik is. Tehát én a médiát szeretem sok nézőpontból, szeretem, mert a világ része, úgy gondolom, és tehát nem térhetünk el előle, tehát kapcsolódnunk kell hozzá, és fel kell dolgoznunk. Én inkább az érzelmekhez szeretek kötődni, és én azt viszem bele a festményeimbe.
3: Nagyon érdekes az, hogy ugye említetted, hogy nem követed azt, hogy mik azok a reakciók, amik így ösztönből jönnek egy-egy nézőben, viszont nagyon sokan meg téged követnek, és számos elismerést is kaptál egyébként, és a média tele is volt egyébként nagyon sok számos olyan díjaddal, amiről nagyon szerényen szoktál csak beszélni, de megtennéd egyébként, hogy erről is mesélsz nekünk egy kicsit, illetve arról, hogy ez a fajta elismerés, ami így kívülről jön is, és nem a családtól, ez benne mit ébreszt? Tehát fontos-e mégis valahol ez a visszacsatolás?
4: Igen. 2023-ban kaptam mégis két nemzetközi díjat is. Az egyiket Rómában vehettem át. Ez egy nemzetközi művészeti díj, Michelangelo díj, és személyesen vehettem át Rómában, amire nagyon büszke vagyok, és végül is nagyon sokat változott a munkásságom azóta, illetve évvégén pedig kaptam New Yorkban Washingtonban egy nemzetközi művészeti kurátori díjat. Ez mindkettő hatással volt így a munkásságomra. Azóta nagyon sok kiállításom van, rendezvényekre hívnak, tehát meghívásaim vannak, megrendeléseim vannak, úgyhogy ez inspiráló tud lenni egy művész számára, de viszont azt el kell mondanom, és fontosnak tartom, hogy szerintem egy művésznek nem szabad kergetni.

0: igazán úgy kedves számodra olyan visszajelzést, ami úgy nagy erővel és munícióval töltött föl a továbbiakra?
1: Hát ilyen számtalan van természetesen, mert én országosan szoktam kiállítani, és nagyon sok emberrel találkozom, és sok történetet hallottam már így a festményeimmel kapcsolatosan, és személyesen is természetesen, és én pont a szemlélő nagyon fontos számomra, hogyha megáll a festményem előtt, és elmondja azt a történetet, amit ő benne lát, és ugye szoktak születni érdekes dolgok.
0: Természetesen. Ezek után egy sztorit azért hozz meg velünk most már.
1: Úgyhogy, tehát ezek érdekes dolgok tudnak lenni. Tehát több ilyen is van, például hát ezek ugye nyilván pozitívak szoktak lenni 99%-ban, tehát úgyhogy például volt olyan, hogy az egyik kiállításom alkalmával beszélgettem valakivel, még vagy a kiállítás megnyitó elején, és akkor pont egy festmény előtt álltunk, és beszélgettünk róla, és a kiállítás legvégén ugyanúgy összefutottam vele. Ilyenkor nekem ugye nyilván nagyon sok ember szokott lenni a kiállításaimon, hála Istennek, és ugye mindenkire egy-két percem van, és azért mondom, hogy összefutottam még vele a kiállítás végén, és akkor ugyanúgy a kép előtt beszélgettünk, és rámutatott-e a képre, hogy ez itt volt a kiállítás elején is? Mondtam, hogy igen. És elkezdtünk a képről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy ez egy csellós kép. És hol a cselló? És akkor...
0: egy darab valóban ott van.
1: Igen, tehát azért szoktak ilyen poénok is lenni, és de ugye nyilván tehát ezek pont azért szépek és jók, mert tehát ahogy említettem, hogy a festményeimen tehát tényleg valahol csak egy metszet van, vagy utalás van, és akkor tehát meg kell állni a festmény előtt is, meg kell vizsgálni, el kell rajta gondolkodni, és ezért szép ez az egész.
2: Teljesen azt érzem, hogy alkotó művészként valóban várod azt, hogy ott legyél a vászon előtt, de hogy nem nagyon követed ezeket a közösségi oldalakat, nincsen PR csapatod, aki itt megossza a képedet, hanem látom, hogy te csinálod, és annyira szeretem, mert mindig oda szokott írni a Zsolt párja, a kislányának az édesanyja, hogy nagyon szép, hú, ez milyen jó lett, és én mindig mosolyogok, hogy tuti, hogy 50-szer látja egy nap a festményt, de odaírta, hogy ez olyan jó lett, hogy ez nekem is mennyire tetszik. Gondolkodtál azon, hogy egyébként érdemes lenne jobban felfuttatni ezeket a közösségi platformaikat, vagy akár a festményeidnek külön készíteni egyet, és ott próbálni, vagy a díjakból adódóan, illetve az ismertségednek köszönhetően elég ez, és nem szeretnél szélesebb körben.
1: De szeretik természetesen szélesebb körben, mert azért jó, hogyha egy művésznek van követő bázisa, de ez szerintem nem utolsó sorban értékesítési szempontból is nagyon jó lehet. Elég nehezen adom ki magamat, az az igazság, hogy én nem vagyok az a fajta ember, aki a tojásrántottáját is fölrakja, a reggeliét, meg egyéb más dolgait. Én nehezen mutatom magamat, és nekem ez számomra nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy őszinte legyek. Tehát ez nekem minden nap, vagy nem azt mondom minden nap, hanem sok esetben meg kell birkóznom ezzel a dologgal. Nekem ez sokkal nehezebb, mint megfesteni egy festményt.
0: Erre vannak emberek, személyek, ezt ki lehet szervezni egy személyre valakinek, és akkor el tudja látni a feladatot. Vagy akkor szeretnéd, ha mégiscsak te vagy az, aki ezt is felügyeli?
1: Ez nehéz dolog, mert ugye nyilván tehát ennek van egy nagyon nagy anyagi háttere. Tehát nehéz egyébként, hogy egy művész ugye nyilván saját maga menedzseli magát, de az is nehéz, hogy ezt ugye meg tudja az ember fizetni. Tehát, és sok próbálkozásom volt menedzsmenttel, egyéb más emberekkel, akik segítettek, de nem úgy csinálták, megmondom őszintén, ahogy kellett volna. Most én próbálom ezt, most elkezdtem egyébként most jobban sokkal többet posztolni, fölépíteni, de remélem, hogy nyilván sikerülni is fog, és tehát most én ezt kitűztem célként, hogy minél több követőbázisom legyen, de én most kezdtem el valójában. Ugye a legelején például én a festményeimet is nagyon nehezen mutattam meg, képzeljétek el, mert azt hittem, hogy nem jók, nem fognak tetszeni az embereknek, és tehát én egy picit

0: itt most nem azt mondom, zárkozott ember vagyok, mert szeretek barátkozni, meg szeretem a társaságot, meg rendezvényekre eljárni, de viszont tehát ez a fajta dolog nekem nehéz így ez az oldala a művészetnek. Ugye, de kapcsolódik hozzá sajnos.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: 100.3 Rádió Dik. Fogod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szoktad-e egyébként, ha már ugye van, legalábbis Facebook oldalad biztos, mert ott követlek, tehát a Facebookon mondjuk nézed azokat a kollégáidat, festő kollégáidat, akik hasonló stílusban festenek, akár nemzetközi szintéren is, mint te, inspirálódsz belőlük, vagy ők belőled, tehát van egy kiépített közösségi kohézió a kubista festők között, jól mondom?
3: Kubista
2: festők között, nemzetközi szinten?
3: Követek egy pár művészt, de ők pont más fajta stílusban festenek. Nem nagyon szoktam inspirálódni, de ez valamilyen szinten tudatosan is van, mert nem lehet tudni, hogy pont egy képi megjelenítés, vagy egy tárgy, egy alak, mikor fog eszembe jutni, amit lehet 2 éve láttam egy felületen, és nem akarok másolni. Uh-huh. Tehát ezért nem nagyon szoktam, régebben nagyon sokat nézegettem festőknek az alkotásait, de szerintem az elején, amíg az ember akár tanulmányképeken dolgozik, keresgeti önmagát, akkor kell is. Szerintem ez egy része, illetve az, hogy másoljon is ugye nagy festőművészeknek az alkotásait, tanulmányozza, de mostanában nem nagyon. 1-2 nyilván, amit fölad, esetleg amit néha megnézek, az föl szokta ugye dobni a rendszer, de annyira nem szoktam nézegetni, és nem szoktam belőle inspirálódni.
4: Említetted az imént, hogy volt már olyan ember, aki foglalkozott a képek megjelenítésével, promotálásával akár a közösségi oldalakon, de nem felelt meg. Megkérdezném, hogy miért nem felelt meg, és mondjuk Hanyu Zsolt szerint a saját festményeinek milyen módon kell megjelenni ilyen média felületeken, ilyen platformokon? Mi a te elképzelésed arról, hogy ezek hogyan kell, hogy ott szint kapjanak?
3: Ez egy érdekes kérdés, valójában nem ilyen szinten nem felelt meg, hanem teljesen más szempontból. Ez a saját véleményem, ami itt Magyarországon történik, ezt lehet, hogy nem kellene elmondanom.
4: Mondd el, csak
3: hogy belenyúltál egy picit, igen. Tehát az előadó művészetben szerintem arra felépült 60-70-80 éve ugye voltak a Ki mit tud, meg a Táncdal Fesztivál című tehetségkutató versenyek, és itt erre szerintem fölépült egy menedzsment, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, hogy előadó művészeket menedzselnek, de sajnos én ezt nem tapasztalom a festőművészetben, tehát a képzőművészetben, tehát ez nem látom, hogy kialakult volna. Természetesen vannak galériák, akik foglalkoznak művészekkel, De ez
4: eleve egy zárt világ.
3: Igen. Ez zárt világ, illetve az sem olyan menedzselés, aminek kellene történnie. Tehát nem összetett. Tehát, hogy nem fogja össze a művészeket, és akár egy művészen belül sem fogalmazódnak meg azok a történések, aminek meg kellene történnie. Tehát ugye most már tényleg ez egy összetett dolog, hogy egy művésznek, tehát nagyon-nagyon sok szegmense van ennek, hogy egy művész tényleg ott van a kirakatban, és minden szempontból megfeleljen. És ugye nyilván a fő cél az, hogy legyen értékesítés. Tehát egy művésznek szerintem a festőművészeknek az lenne a dolga, hogy ott álljanak a vászon előtt, alkossanak, és valójában legyen egy olyan menedzsment mögötte, vagy akár egy ember, aki értékesíti a festményeit, és valójában így bezárult volna a kör, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát
4: a kérdés B részét még azért picit kisajtolnám, hogy szerinted milyen elemek kellenének, hogy benne legyenek abban a csomagban, ami mondjuk promotál egy festőt ma, 2026-ban. Tehát mi az, ami hiányzik neked abból a jelenlegi megoldás csomagból, ami szerinted mindenképp pedig ott kellene, hogy legyen?
3: Ugye, tehát ahogy említettem, hogy ez egy összetett dolog. Tehát a festőművészeknek, hogy tényleg csak ott a műteremben alkossanak, és akkor ennyi lenne a dolguk. Hogyha van egy ember, aki értékesíti a festményeket, az alkotásokat, tehát szervezi a kiállításokat, különböző rendezvényekre meghívott legyen az a művész. Tehát ez, hogy fölkarolja, akár anyagilag is, ugye nyilván, hogyha úgy van, akkor támogatva legyen, illetve még nem is beszélünk nemzetközi dolgokról. Tehát ezek, illetve tehát az anyagi eszközök, meg az, hogy egy kiállítás le legyen szervezve, ez mögött nagyon-nagyon sok háttérmunka van.
4: Ez magyar sajátosság, ez a hiány, vagy úgy nemzetközi szinten is látható?
3: Nemzetközi szinten azért sokkal nagyobb lehetőség van szerintem a művészeknek, tehát más a szemlélet, más az anyagiaknak a alakulása, igen. Illetve nagyon sok ország, vagy nagyváros, főváros sokkal jobban kezeli a művészeket, tehát sokkal több lehetőség van.
2: Igen,
3: és kialakult kialakult egy olyan menedzsment, mint itt Magyarországon az előadó művészetben, tehát hogy nyilván művészet és művészetek között van különbség természetesen, de tudjuk azt, hogy a zene sokkal jobban benne van a hétköznapi világban, tehát az emberekbe. Beülünk a kocsiba, bekapcsoljuk a rádiót, vagy a CD-t, és rögtön szól a zene. A képzőművészet egy picikét más. Illetve hozzáteszem a képzőművészetem, azt is ugye külön lehet csatolni, más a festőművészet, más például a szobrászoknak az élete, tehát az még egy fokkal, vagy akár több fokkal sokkal nehezebb.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy lényegében amit elmondasz, az, hogy ugye a művészetnek az éneklése, a táncolása, tehát ez a művészeti ág, az egy show business-szén nőtte ki magát.
3: Igen.
2: Még ti teljesen a háttérbe vagytok szorítva. Szerintem egyébként azért is van ez, mert nagyon kevés az általános tudás a festészeti stílusokról, festőkről. Tehát hogy az ember azt sem tudja, hogy milyen fajta festési technikák vannak, milyen, ki mit fest. Ugye, ha valaki ismer egy Picasso-t, szerintem itt így kiismerül, és egyébként volt egy beszélgetésem, és ott beszéltünk arról, hogy kinek ki a kedvenc festő, és akkor mondtam, hogy Frida Kahlo és Hanyu Zsolt, de ennyit is tudok. Köszönöm. Tehát, hogy ez a kettő az, ami engem úgy megragadott, de hogy nincs elég tudásom ahhoz, hogy én tudjak egy képzőművészeti beszélgetést mondjuk 6,5 percnél tovább fenntartani. Nem? Tehát ez egy általános probléma, ugye?
4: Valahogy azt érezzük, nem, hogy valahogy ez olyan távol van tőlünk, a kultúrának ez a szelete.
2: Igen.
4: Hát szerintem az is lehet egy ilyen alapja ennek, hogy nem nagyon férünk hozzá, és nem igen találkozunk vele annyiszor, mint más tartalmakkal.
2: Igen.
4: Akár a médiában.
2: Igényünk meg egyébként meg lenne rá, tehát a legújabb festményed is a tulipános, tehát hogy az ott annyira előttem van, tehát hogy úgy az embernek szomjazik a lelke arra, hogy új információ, új ingerek érjék, csak valóban nem egy ilyen elérhető dolog, és ezért annyira örülök annak, amikor látom egy-egy ilyen bejelentkezéseteket, hogy elmentek egy kiállításra, vagy te adsz éppen át egy díjat, vagy te vagy ott meghívva vendégként, tehát hogy jó ezt látni, és különösen jó ezt úgy látni, hogy tudjuk azt, hogy a közösségünkhöz tartozol. Volt valaha témában ez? Volt valaha egy-egy interjúd úgy kisarkítva, hogy meg kellett szólaljon a média reprezentáció szempontjából a Roma oldalnak?
3: Nem igazán. Tehát én természetesen nem titkolom. Én szeretem egyébként a származásom, és ha még egyszer születnék, akkor ugyanúgy romának születnék. Vagy szeretnék születni. Nem volt így kisarkítva, és én erre büszke vagyok, meg én nem úgy szeretnék híres festőművész lenni a származásom miatt. Hogyha valaki szereti a művészetemet, akkor az azért szeresse, mert tetszik neki a festményem, vagy a mondani valója, vagy a témája, a színvilága, és nem azért, mert ez a roma származású alkotóművész, és az azért legyen fölkarolva. Tehát én nem erről az oldalról próbálok feltörni, vagy utat keresni.
2: És annyira jó látni, felüdülés egyébként, hogy amikor elnyersz egy díjat, van egy kiállításod, és erről cikkeznek, akkor sehol nincs ott az, hogy a Zsolt roma származású, tehát hogy ő egy ilyen fehér hollóként, igen, tehát hogy ő valóban ilyen sallangmentesen csak a festményei alapján ítélik meg, és írják le azt a megfogalmazott pozitív vagy negatív kritikát, de soha nincs arról szó, tehát nem nincs belőle egy ilyen szenzáció hajhászat, ami egyébként a médiára jellemző, mert ugye nagyon szeretik úgy csomagolni, meg úgy kerekíteni, hogy azért ez benne legyen, mert milyen sokan kattintanak majd rá, tehát ez külön jó így látni.
4: Igen, ez nagy dolog, ez általában a nagy alkotóknak a sajátja, hogy nem azt nézik, hogy hova sorolható be ide vagy odna minden csoportokba, hanem a műveiről van szó. Így a valósággal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy szerinted a média, vagy mondjuk a festészet az, ami közelebb visz minket a saját valóságunkhoz? Számodra melyik az a út, ami szerinted egy ilyen környezetet, a befogadót oda tudja vezetni, mert hogy téged biztosan a festészet, az nem kérdés. De hogy nekünk hétköznapi embereknek szerinted egy festmény tud közelebb vinni önmagunkhoz, vagy a média tartalmak?
3: Én minden esetben szeretném, hogy a festészet. Igen. Nyilván, tehát a média pont, ugye, hogy említettétek pont a zenét, tehát hogy a festészet egy picikét ugye hátrébb áll, de én úgy gondolom, hogy a média, tehát az nagyon gyors tud lenni és felületes. És viszont a festészet az szerintem közelebb tudja vinni egy picikét, mert az ott megállunk egy picikét, az ott türelemmel tudunk megállni egy festmény előtt, és el tudunk rajta gondolkodni a mondani valóján. Viszont a média, tehát van egy felgyorsult világ, és nagyon sok információt kapunk egy nap, és sok esetben nem is tudunk gondolkodni rajta, mert annyi helyről kapunk, akár egy vásárlás alkalmával, akár hogyha az ember kocsiban ül, vagy meghallgatunk egy híreket, és valójában lehet, hogy egy-kettő fölhívja a figyelmünket, vagy ami közelebb áll hozzánk, és meghatódunk tőle, de szerintem a festészet az másabb, egy picit az őszintébb.
2: Meg úgy lecsupaszít, nem? Tehát nekem volt már olyan, hogy láttam egy festményt, és úgy nagyon elgondolkodtam mindenen. Tehát, hogy tudott pofon lenni, akkor is, hogyha tetszik. Tehát, hogy akkor is egy másik irányba tudja az ember sodorni.
4: Igen, az biztos, hogy egy mélyebb ponton ragad meg minket, és abból mindig egy mélyebb vonulat, egy folyamat indul el, mint mondjuk a médiának a felszínesebb tartalmai folytán, az teljesen biztos. Mit gondolsz arról, hogy magának a festészetnek a megjelenése egy ilyen gyorsan változó, pörgő, instant világban, ez erősség lesz idővel, hogy ott meg kell állni, időt kell rá szentelni, vagy pedig épp ellenkezőleg még inkább távol kerülhetünk a festészettől? Mert hogy a gyors, egyszerű üzenetekhez és azokhoz a képekhez vagyunk szokva, amelyek gyorsan fogyaszthatóak, és aztán már pörgethetjük tovább a telefonunkat. Szóval ez egy erőssége lesz idővel, vagy eltávolíthat minket a találkozástól? Az, hogy ott meg kell állni, és időt kell rá szánnunk.
3: Igen, igen. Hát szerintem a kettő azért keveredik, én ezt úgy gondolom, de szálljunk rá időt, és tehát a média nyilván hatással van ránk, meg sokszor ugye nyilván, tehát jobban a valóságot tükrözi. Egy festmény ugye az is lehet egy alap, ami a valósághoz kötődik, de az mivel hogy érzelmekkel hat, nyilván a médiában is vannak, ugye nyilván az is az érzelmekre hat természetesen, tehát úgy van beállítva, de ugye, tehát egy festménynek a mondani valója azért, hogyha úgyis az alkotás előtt fogunk megállni, ami számunkra a lelkünknek pozitívan fog hatni.
4: Én mindig azt mondom magamnak, hogy a média, meg most miközben hallgattalak, és így fordítottam le magamnak a dolgot, hogy valahogy a média inkább érzelmeket közvetít, míg a művészet érzéseket. Mm-hmm. Tehát egy sokkal tartósabb, sokkal mélyebb, sokkal komplexebb, igen, dolgot, nem pedig egy ilyen uniformizált világot szeretne vagy leképezni a fejünkben.
2: De jól mondod ezt. Ez egy nagy igazság, hogy most kimondtál. Tényleg. Zsolt, neked milyen érzés ma azt mondani 2026-ban ebben a digitalizált világban, hogy én művész vagyok egy-egy ilyen párbeszéd kapcsán? Tehát amikor azt kell mondanod, hogy te festőművész, hogy mi az emberek reakciója, mert most itt nem tudom, olyan szakmák vannak, hogy én nem értem, tehát hogy de tényleg, és mi a reakció, mi ennek a fogadása?
3: Hát én sok esetben nem úgy szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok, sok esetben, hogy festő, és akkor végignéznek rajtam, nem úgy nézel ki, hogy te szobákat festesz.
4: A kezedben.
2: Az öröm zakóban, meg öltönyben.
3: Igen, valaki megnézi a kezemet is, hogy festő, hát nem is, hogy festékes. Tehát nem nagyon szoktam így bemutatkozni, mint festőművész. Nyilván, hogyha van olyan találkozás, illetve mindig van nálam névjegykártya, vagy ilyen brossura, ami ilyen képes tartalom, és ugye festmények vannak összemontázsolva. Tehát, hogy én azt szoktam sok esetben névjegykártyánként adni. És tehát az egy másik bemutatkozás, de tehát nem szoktam így, ritkán szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok.
4: Ugyanezt kicsit másképp kérdezném meg, még az esküvő és a házasságod előtt lehetett ezzel csajozni?
2: Festőművész.
4: Azért gondolom, hogy annak volt egy ilyen felhangja.
3: Hát igazán nem ezzel lehet csajozni szerintem, hanem inkább az lehet, hogy az embereknek az egy jó tetsző dolog, hogy valaki esetleg egy ismert és keresett művész, inkább ezzel lehet.
4: De azért lenne egy komolyabb kérdésem is. Most már azt látjuk, hogy díjesőben részesülsz, és tényleg egy elismert művész vagy. Mindig aggaszt az, amikor beszélgetünk ilyen szituációban, mert hogy a legfontosabb része és talán a leginspirálóbb az lehet egy befogadó számára, aki minket hallgat vagy néz, hogy hogyan is alakult a nehézség, a nehéz időszak. Mi volt az, amit meg kellett küzdened magadban ahhoz, hogy valóban művészé válhass? Már említetted azt, hogy eléggé, hát nem is zárkózott, de nem vagy az a típus, aki extravertált, és akkor kifelé mutatja magát. De mik voltak a nehézségek? Például a kritikák, és mi volt a legnehezebb mélypontja, mondjuk így a művészi utadnak?
3: A mélypontja, illetve a nehézségek az voltak, hogy ugye gyerekkoromban is bennem volt ugyanúgy a zene meg a művészet, de nagyon szegények voltunk, és tehát nem volt pénzem semmilyen eszközre, és tehát ezek nehézségek szerintem egy művész, egy alkotó pályafutásában, hogy nem tud úgy kibontakozni, mert ugye nincsen anyagi lehetőség, illetve nyilván én nem jártam képzőre, és ugye mestereket kellett keresnem, ami nyilván ugyanúgy ennek anyagi háttere van, akár utazás, akár ugye fizetni annak a mesternek, hogy foglalkozzon veled. Tehát ezek ugye nagy nehézségek, mert tehát most már ugye nagyon anyagi világban élünk, és tehát mindenhez ez kell sajnos.
4: És hát az elég drága dolog azért, hogy a festészetnél indul. Akkor hogyan alakult ez benne? Hogy vetted a bátorságot, hogy mégis tovább álmodozz erről, és erősítsd magadban azt az elhatározást, hogy ez az én utam?
3: Hát én folyamatosan álmodozom. Tehát én egy nagy álmodozó ember vagyok a mai napig. Tehát most nem azért, mert nem szoktam meg elégedni dolgokkal, sőt, én egy nagyon egyszerű embernek tartom magam. Én egy sima ecsetnek is sokszor örülök, egy 2000 forintos ecsetnek, hogy megveszem, is van egy új ecsetem. Tehát vagy egy vászonnak, ami tudok alkotni. Végül is ugye nyilván én egyetlen egy dolognak örülök, hogy kitartó vagyok, tehát ezt nem lehet tőlem elvenni, meg mindig motivált vagyok. Illetve az, hogy megtaláltam a saját utamat. Szerintem ez egy fontos az ember életében, munkásságában, mert csak így tud őszinte lenni, és olyanokat alkotni, ami tényleg csak jön belőlünk, és nem nézni kell akár a médiát, különböző oldalakat, hogy jaj, most én kit másoljak meg, most én kinek feleljek meg. Szerintem ami belülről jön, az sokkal többet jelent meg, sokkal jobban tud hatással lenni az emberekre is, tehát a külvilágra, a szemlélőre, mert tehát az őszintesség az át fog jönni, hogyha valaki őszinte, és ez nekem sokat számít.
2: Zsolt, érzel felelősséget azzal kapcsolatban, hogy hogy megfestesz egy képet, azt hagyod élni a saját útján, onnantól, hogy az megszületett, de van-e felelősséged abban alkotóként, magyar alkotóként, roma alkotóként, hogy milyen képet közvetítesz magadról a mindennapokban, amikor megjelensz valahol, amikor megszólalsz, ez benned van, ez a válladon ül, ez a felelősség hordozás?
3: A vállamon ül, de például, hogy ha elmegyek egy rendezvényre, például ez ugyancsak gyerekkorom óta van, hogy ez egy velem született adottság, hogy figyelek magamra, szeretek öltözködni természetesen, tehát ez bennem van. Erre nagyon nem, azt mondom, hogy nem kell figyelni, de ugye nyilván ez bennem van, de amit kérdeztél, tehát hogy van egy teher. Én ezt nem teherként szoktam felfogni, hanem nyilván az embereknek, hogyha elmegyünk egy rendezvényre, akár egy viselkedési forma, tehát ezekre is ugye nyilván figyelek, de nem teherként ül a vállamon meg, hogy én esetleg művész vagyok, vagy ismert ember, és akkor nekem erre figyelnem kell külön. Mert szerintem ez belülről kell, hogy jöjjön ugyancsak.
4: És így a beszélgetés vége felé kérdeznem tőled, hogy a kritikát hogyan kell jól feldolgozni, mert az nagyon erős hatása lehet arra, hogy valaki valóban nagy művész lesen, vagy nagy alkotó bármilyen területen. Mi volt a te hozzáállásod a kritikához, a negatív kritikához?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy én a kritikákkal nem igazán szoktam nagyon foglalkozni, mert hogyha olyan embertől hallom, látom, érzékelem, hogy tényleg az az ember elért egy bizonyos munkásságot, célt, és tényleg x éve benne van a szakmában, akkor azt mondom, tehát én meg szoktam nézni, hogy ki mondja. Uh-huh. De én nem nagyon szoktam ezzel sem foglalkozni, mert nyilván a pozitívok azok ugye nyilván melengedték az embernek a lelkét, de nem nagyon szoktam ezekre figyelni, meg foglalkozni vele, mert tehát én úgy gondolom, hogy a festészet, vagy akár ugyanúgy a zene is, nyilván a zenében, hogyha hamis valaki, sokkal jobban észlelhető, érzékelhető, mint például a festészet, az egy nagyon összetett dolog. Hát, hogyha most én 3 pacsnit rakok egy vázon felületére, és mégis eladom több 10 millió dollárért,
2: van, aki térspirál, és pont úgy, ahogy te is teszed ezt velünk,
3: igen,
2: és órákig tehát tudnánk folytatni, Zsolt, ezt a beszélgetést, de sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy folyt köv. Nagyon rendben. Köszönjük, hogy megtiszteltél minket, és eljöttél hozzánk, a nézőknek, illetve a hallgatók, hogy nagyon köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk.
3: Köszönöm szépen én is lehetőséget. Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről.
4: Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
5: Nagyon szívesen, Bandika.
4: Most is jelenleg a 100 tagú cigány zenekarnak a szólamvezető klarnétosa.
5: Igen.
4: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
5: Igen, hát az egész család az.
4: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
5: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás, aha, a nagyapám is, az pedig brácsás volt. Aha. A apai nagyapám is prímás volt, de az nagyon korán meghalt, sajnos nem is ismertem, mert 52 éves korában hagyott itt minket, én meg még akkor meg se voltam, nem is születtem meg. Aztán volt még a családban, akit nagyon sokat hallottam apukámtól, meg a apám testvéreitől, hogy a ő nagyapjuk, az én dédnagyapám Olá Gábor nevű. Ő egy nagyon híres kladinétos volt, arról hallottam a családban.
4: Aha. Ő az, aki a Markó Miklós féle cigányzenészek albumában is esetleg megtaláltó?
5: Igen.
4: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
5: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a könyvet, mert ő neki megvolt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva, hogy Olá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családban. És úgy írták, hogy Olá Gábor minden idők egyik legjobb kladinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére. Ez meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
4: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
5: Úgy bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, de ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves otthon, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Aha. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű kladinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, mikor én ezt meghallottam, a kladinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg, olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a kladinétost olyan, mintha egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
4: Ja, tesz felépítés.
5: Igen, aztán hát...
4: Igen, nem. Azért kell hozzá egy fizikum.
5: Nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kélek szépen. Akkor elkezdtem tanulni kladinétozni.
4: Mennyi idős volt akkor?
5: Én 10 éves koromban kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. Oh. És akkor azt mondta az orvos, hogy hagyjuk abba, mert maradt egy folt a tüdőn nekem akkor gyerekkoromban, és mondta, hogy hagyjuk abba most ezt a hangszert, legalább egy évet kell ezt egy kicsit pihentetni. És akkor utána, mikor lejárt az egy év, akkor elkezdtem újra a zeneiskolába tanulni, és 13 éves koromban, 1973-ban meg már tudtam felvételizni a Rajkó zenekarban. Úgyhogy a gyerekkori vágyam sikerült, a Rajkó zenekar is, meg az is, hogy kladinétos lehettem. Hát az én generációm az még mindent elkövetett, hogy cigányzenész lehessen, mert ennek akkora elismerése volt ennek a műfajnak akkor. Még. Meg hát a Rajkó zenekar ugye nem beszélve Farkas Gyula vezetésével.
4: Ez akkor egy kitörési pont volt?
5: Hát az, mert most képzeld el, hogy vidékről ugye, hát mondjuk mehettem volna szakiskolába, akkor annak hívták még, mert az én kladinét tanárom az Pécsen végzett. És mondta anyáméknak, hogy ő nagyon szeretné, hogy oda mennék. Hát akkor is mindent el kellett követnem, hogy ne úgy legyen. Aztán akkor ugye én jöttem a Rajkó zenekarba, sikeres felvételim volt, és akkor sikerült bejutni oda.
4: De először klasszikus zenével kezdett gondolni.
5: Persze, hát
4: mint mindenki természetesen.
5: Mindenki.
4: És akkor miket kellett játszani?
5: A felvételire gondolsz?
4: Akár a felvételig, igen.
5: Hát ott azt hiszem, hogy akkor már első Kröpsöt játszottam, ami egy kicsit nehéz volt nekem még koromhoz képest, akkor a Balassa Berkes kladinét iskolák voltak még akkor, meg külön voltak egy, azt hiszem egy kotta volt olyan, ami ilyen előadási darabok, ilyen könnyebb menüettek, meg ilyenek. Addig jutottam Zalaegerszegen a klasszikus tanulásba. Aztán a folytatás az már itt volt, Pesten.
4: Ez a hagyományos zeneiskolai rendszer
5: tulajdonképpen. Igen.
4: És cigányzenét nem tanult esetleg? Például otthon?
5: Hát én úgy tanultam cigányzenét, hogy csak lemezeket hallgattam.
4: De jó.
5: Messze környéken nem volt kávéházi cigányklarnétos.
4: Aha.
5: Nem még talán a megyébe se. Aztán hát csak lemezeket. Meg tévében, akkoriban mindig minden vasárnap délben volt a Nóta szó, és akkor ott.
4: Hát volt. Ezek inspirációk voltak.
5: Ó, de még milyen?
4: Családi összejövetelek voltak gyermekkorában, hogy összejött a családi zenekar például, és akkor jól érezték magukat?
5: Hát volt ilyen, persze, meg az én gyerekkoromban, legalábbis a mi családunkban, meg a baráti körben nagyon nagy szokás volt a névnapok megtartása, a születésnapok megtartása, és akkor lehetett hallani, tudtunk így, mert abban részt vehettünk mi is, hát ugye elvittek egy ilyen névnapra anyámék, aztán akkor hallottam, hogy mulatnak nótákat. Hát akkoriban ugye a Kovács Apollónia, amiket énekelt, az már másnap más láger volt. Mert ugye a zenekarokban is mindig a legjobb zenekarokkal volt neki a fölvétele, Idős Járók, a Sándor, Boros Lajos, Lakatos, ezek. Szóval, amik akkor mentek, vagy arnóták, hogyha énekelt a Kovács Apollónia, akkor már két nap múlva az egész ország énekelte. Szó szerint.
4: Nyilván hallották a rádióban, hát tévé akkoriban.
5: Hát akkor még nem nagyon volt.
4: Ez egy egészen más világ volt, ezt nyilván már én is nehezen tudom elképzelni, pedig hát én 81-es vagyok.
5: Igen, hát még a telefont is, ugye, akinek mondja az ember, hogy...
4: Gyerekkoromban még nem volt nekünk se vezetékes telefonunk, csak a 90-es évek elején.
5: Nekünk is ugyanakkor.
4: Közepén. Hát persze, igen, ez egy más világ volt. És amikor felvételizett a Rajkóban, akkor az milyen érzés volt? Nyilván hát, nagy izgalom volt, hiszen azért hát mégiscsak ott ült a Gyula bácsi.
5: Hát képzeld el, Bandikám, hogy akkor Rajkó zenekarba bekerülni nagyon nagy dolog volt. Az csak azok tudják, akik ott voltak abban az időszakban.
4: Hányan felvételiztek?
5: Akkor ilyen 250-en képzeld, de 3 napig tartott, meg 4 napig akkoriban a felvételizés. Azt akkor fölvettek 3, 4, 5 gyereket.
4: Tehát mondjuk a Gyula bácsi.
5: Nem.
4: Egy összesen?
5: Összesen, abban minden hangszer benne.
4: Hát minden hangszer. Ez komoly túljelentkezés, igen.
5: Hát képzeld, hogy ilyen sokan... Ekkora respektje volt Bandikám a cigányzenének, a kávéházi cigányzene, akkor szerinte a magaslataiba járt. Uh-huh. És akkor hát ugye sikerült az a felvétel, és akkor ott már tovább tudott az ember fejlődni, tanulni. Hát ilyen ember tűnt a Farkas Gyula. Meg hát a nagyobb gyerekek között ugye ott volt apukád, akik tőlünk 5 évvel voltak már akkor idősebbek. Akkor kis zenekari órák is voltak. Sokat tanultunk apukától. Berki Béla ott volt. Uh-huh. A Csócsi Jenő is ott volt még akkor. Ilyenek. Hát. Akkor Molnár Laci, a nagybőgős. Sokat tudnák mondani, akik még akkor ott voltak. Aztán sokat lehetett tőlük is tanulni, nem csak a Gyula bácsit, hanem egymástól. Inkább úgy mondom, hogy a idősebb gyerekektől. Akkor nagyon sokat számított 5 év, én voltam 13, mondjuk apukád meg 19. Hát most
4: igen.
5: Nem, amit nem tudtunk a próbán megtanulni, vagy nem tudtuk olyan gyorsan elsajátítani, akkor nagyobb gyerekek megmutatták.
3: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi Nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigány zenekar élén.

0: A száztagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette. Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
2: Paddikám, neked nem kell mondani, hogy zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balogh Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket. Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni egy ilyen osztályba, most így gondolom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
1: Igen, az nem inspiráló.
2: Az nem.
1: Hogy telt egy nap akkoriban?
2: Akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálást, hogyha készültünk való, vagy hogy áll a műsor, vagy külföldre. Mert ugye akkor rengeteg volt ám előadás. Rengeteg.
1: Merre jártak akkoriban?
2: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar, a kis zenekart.
1: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem?
2: Csermák és a Bihari.
1: Bihari.
2: Aha. Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverünk, de a Csermák az biztos.
1: Aha. Aha.
2: Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, amikor voltunk, akkor mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már egy kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
1: Az egy nagy dolog volt nyilván,
2: hát,
1: hogyha magasabb fokozatba léphetett az ember.
2: Hát hogyne. Aha.
1: És hogy ment az iskola? Az mikor
2: azt zajlott? Is akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, ez tudod, amit ott kellett.
1: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
2: Persze.
1: Tehát a Rajkóban ez
2: minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
1: Meg is szerezték, igen.
2: Meg is szerezte.
1: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
2: Igen, hasonló szintű.
1: Oda jártak a gyerekek, ugye?
2: Igen.
1: Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
2: Igen,
1: akkor.
2: De amikor mi voltunk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki voltak írva, hogy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
1: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
2: Hát,
1: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
2: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Meg nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani minden. Most képzeld el,
1: mit hogy... csinált?
2: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy bitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy
1: hát nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott? Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagy bőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
2: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagy bőgőn. Szerinted ugye a hangokat 1000%-ot tudta cimbalmon, mert annak a hírébe is át, hogy hangolni nem tud úgy az országban senki, mint ő.

0: volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
1: Miket tanítottak?
0: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsöknek mutatott nagyon jó dolgokat.
1: Tehát hegedűt tanított?
0: Hát,
1: vagy inkább
0: tanította a zenekart is, tudod, aha. De az, hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen. Akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott bele tanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most tudod, amikor a korepetitor meg bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni, legtöbbször.
1: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta át ezeket a számokat cigányzenekarra, legtöbbét.
0: Igen.
1: Tehát mind a saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként, gondolom.
0: Igen.
1: Egy korepetitor meg nem feltétlenül hangszer.
0: Hát az most nem elő tud ebbe beleszólni, mert ő csak a partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brátszólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall, meg más dolgokat.
1: És klarinétot ki tanított?
0: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában. Onnét is ment nyugdíjba. A fia csellós.
1: Igen.
0: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
1: És egymástól mit tanultak?
0: Mindent.
1: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
0: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Aha. Azok ugye többet tudtak, mint mi.
1: Jaj. Primások, ismertek.
0: Meg hegedűsök, azok többet, meg csárdásokba, koncertvissákba, ugye hegedűre, amik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor, amik úgy volt, hogy feküdt larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták meg nekünk. Ők vittek ebbe bele. Így is lehet mondani.
1: Na de a klarinéton egészen másként díszítenek, vagy írják körül ezeket a bizonyos dallamokat, mint hegedűvel.
0: Tudom, de most én inkább ilyen koncert frissekre gondoltam, tudod? Uh-huh. Például a Desdur csárdás, vagy a Pócsi csárdás, ilyenek. Uh-huh. Most azokat ugye gyakorolták ott a hegedűsök, és akkor mi is megtanultuk.
1: Természetesen kotta nélkül?
0: Természetesen kotta nélkül.
1: De nem azért, mert nem tudtak kottát olvasni, hiszen tudtak kottát olvasni.
0: De nem tanultunk abból soha. Semmit. Ebben műfajban, mi a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
1: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prímástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
0: Az biztos.
1: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
0: Hát nem igazán.
1: Emlékeztetőnek esetleg.
0: Annak jó, igen. Hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk, 15 éve, vagy 10, vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kiváltnézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
1: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek, hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgédi a kottájából, kottagyűjteményből, vagy az ágypadjáról, vagy valahonnan. Igen. Akkor hogy is van ez? Hát megvan ennek az előnye.
0: Van, sok előnye van. Sok előnye van.
1: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
0: Igen.
1: Az hogy zajlott?
0: Hát...
1: Azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prímásokét valamennyire ismerem.
0: Hát most gondolom, azokat nekünk is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni.
1: Ja,
0: ami ugye prímásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások, és akkor jöttek a gyitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedű

0: Csöknek elment egész a szarazátéig, a vizsganyag, hullámzó Balaton, repülfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak kladinétról beszélek, de mind a kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor kellett a zenekarban, ami kladinétra van.
1: Akkor kellett fújni.
0: Tehát ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aha. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Tényleg kézzel, de 74-ben voltam apukáta, ilyen magyar bálon.
1: Ez igen.
0: És akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
1: Keringőket, gondolom, Strauss keringőket is.
0: Ilyen meg. Kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például ugye gitányokban, nagy valcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóba. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, Erkel palotás, stb., akkor Verbunkosok, Bihari, ezeket nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
1: Meg lehet tanulni hamar. Ja. Mikor tettél egyébként az OSK vizsgát?
0: 79-ben, azt hiszem.
1: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, igen, ugye?
0: Hát ez
1: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom,
0: pedig már
1: hogy
0: kiállt,
1: hogy úgy gondolom,
0: már minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve minden.
1: Tehát a népzenészek is kapnak a Zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
0: Igen. Aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez csak hallásból, hogy volt régen.
1: Pedig ez milyen fontos a minőségnek a megtartása
0: érdekében? Hát elsősorban az meg az, hogy rá kell készülni.
1: Hát ez nagyon...
0: Van ugye. Miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt az előadó művészi engedélyt.
1: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát például, mondjuk egy étterembe muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
0: De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es években is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A-kategóriás zenészek játszhattak csak.
1: Ugyanúgy, mint a primásoknál.
0: Primásoknál biztos, hogy az.
1: Igen.
0: Az, akinek nem A-kategóriája volt primásnak, az nem vehetett részt például egy szállodában, nem lehetett primás. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
2: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy Csárdás Csokrot Lendvai Csócsi József és zenekara előadásában. A zenekar tagjai: Ökrös Oszkár cimbalom, Kolompár Tibor terc, Olá Dezső klarnét, Szegfű Károly cselló, Horváth Zoltán brácsa és Horváth Károly nagybőgő. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Önök a Roma Szalon című kulturális műsort hallhatták, és tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10 000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az EJEB tájékoztatása szerint a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete azért fordult az Emberi Jogi Bírósághoz, mert 2020-ban a magyar hatóságok olyan hosszan vizsgálták a tervezett gördülő sztrájk körüli jogvitát, hogy a munkabeszüntetést már nem lehetett megtartani. Az ítélet szerint a késlekedésnek az lett a következménye, hogy a szakszervezetek nem tudtak sztrájkot tartani a tervezett időpontokban, azaz az eljárás elhúzódása megfosztotta a munkavállalókat a sztrájk joggyakorlásától. Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi elfogták és eljárást indítottak ellene, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. Azt érták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a készenléti rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg. A somogyi rendőrök a készenléti rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták. A lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában hátizsákba rejtve több kést találtak, tették hozzá. A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének büntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. A tárcavezető kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következett védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, hozzátette, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdai közleményében. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Az agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is.
4: Milyen élmény volt a Rajkó zenekarban egy turné? Nyilván egy turné mindig fárasztó, akár még kisgyereknek is. De azért megvan ennek a szépsége is.
5: Addigám csak a jóra emlékszik vissza az ember.
4: Ja, értem.
5: Akár melyik kollégámat megkérdezel, vagy akik ott tanultak, beszélünk egy órát, és rosszat nem tudunk mondani, mert csak a szép meg a jó jut eszünkbe. Aha. De szerintem nagyon jó. Hát most kézed a gyerekként egy ilyen zenekarban.
4: Hát ez az.
5: mondok neked egy olyan példát, lejöttünk a színpadról, és akkor sorba álltak, hogy aláírt a belépőjegyüket, meg ilyeneket.
4: Hát akkor igazi sztárok voltak, lehet az mondani, de tényleg?
5: Mi azok voltak?
4: Igazán, igazán.
5: Aki abban nem volt benne, az el se hiszi ezeket, amiről most beszélünk.
4: Mondjuk minden évben fellépett az Országházba a Rajkó zenekar. Hát ez is egy óriási dolog egyébként. Hát meg az a rengeteg turné, tehát hogy amit teljesített a Rajkó zenekar, egyszerűen hihetetlen. Tehát
5: annyi külföld, annyi koncert volt, annyi belföldi turné.
4: Melyik az a legemlékezetesebb turné, amire visszaemlékszik?
5: Hát a legelső külföldön, ami volt 1973-ban Belgiumban, Liège-ben volt a kis zenekar. Ott voltunk először külföldön. Most képzeld el, hogy 13 évesen kikerülni Liège-be Zalaegerszegről.
4: Hát az óriási dolog.
5: Grand Hotelben laktunk, soha nem felejtem el, az volt a szállodának a neve. És akkor előadásra, amikor mentünk be, és jöttek a hangmérnökök, állították a mikrofonokat neki, hát nekünk az egy csodálat volt. Volt olyan, aki eljött mellettünk, megsimogatta a fejünket, mert hát kisgyerekek voltunk.
4: Hát igen.
5: És akkor elkezdődött az előadás, vett belőle a tévé részletet, rádió. Hát ezek...
4: Azért ez csodaszámba ment szinte.
5: Felejthetetlen élmények. Uh-huh. Felejthetetlen élmények ezek. Ott voltam életemben először külföldön, Belgiumban, Liège-be voltunk. És akkor nagyon sok magyar volt az előadáson. Előadás után jöttek oda hozzánk. El akartak minket vinni vacsorázni, persze nem engedtek el az igazgató. Tudod, nem lehetett csak úgy mászkálni meg. Hát,
4: csodálatos. Szigeti volt akkor az igazgató, jól
5: emlékszem? Igen, és a német László volt a igazgató helyettes, de velünk többnyire ő foglalkozott, a német.
4: Ja, aha.
5: Szigeti az csak akkor már, amikor valami komoly, nagyon komoly dolog volt, akkor találkoztunk vele. Meg amikor hozott impresszáriókat a színházterembe, akkor képzeld, volt fogadózenekar is, mikor jött valami impresszárió, a színház terem bejáratától egy ilyen 10 méter ott a lépcsőné. Ott volt 6 tagú zenekar, azóta fogadó zenekar, és akkor már amikor jöttek külföldi impresszák, már ott megálltak 5 percre, hallgatták a zenekart, és akkor mondta Sziget, hogy még a színház teremben lesz az előadás. Nagyon nagy sztár zenekar volt ám a Rajkó. Nagyon nagy.
4: Amikor a Gerendás Istvánnal beszélek, mindig kiemeli a Szigeti bácsit, hiszen nem csak a Farkas Gyula kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az egész Rajkó zenekar.
5: Igen, hát a Szigetinek a nagy ismerettsége.
4: Hát ez
5: aztán a Gyula bácsi
4: sem ment volna semmi.
5: Biztos, hogy igen. És akkor megtalálták a Gyula bácsit, aki meg aztán erre olyan alkalmas volt, hogy ő neki már utódja nem lesz. Ha igény lenne, akkor se találnának, szerintem még hasonló utódot sem, mint ő.
4: És miután végzett a Rajkó zenekarban, elment a Rajkó zenekarból, akkor hol kezdett? Hol muzsikált?
5: Hát kérlek szépen, én akkor visszamentem Zalaegerszegre másfél évre, mert akkor ott voltam katona. Hát azért mentem vissza így igazából, mert a Horváth Karcsi, a nagybőgős, akkor indult, aki mit tudom. És abban a zenekarban, aki őt kísérte, én voltam a klarinétos, és ő akkor volt katona. Több társával együtt, és akkor nekem az a kultúrparancsnok, vagy nem tudom a igazi kifejezését ennek, ő olyan ígéretet tett, hogy Dezsőként bejössz ide, bevonulsz, itt leszel, állandóan az irodámba fog szűrni, nem kell semmit csinálni, tudod a katonaság milyen.
4: Hát azért ez kemény volt.
5: És akkor kérlek szépen, az volt a vége, hogy a tévé felvétel előtt mi kaptunk 5000 forintot akkor fejenként, nem tudtuk, hogy miért. És akkor jött ez a
4: kultúr. Hát azért az nagy összeg volt.
5: Nagyon nagy.
4: Óriási összeg.
5: Nagyon nagy.
4: Nem tudom, 2-3 havi fizetés akár?
5: Hát inkább 3.
4: Aha, aha.
5: És akkor képzeld el, hogy jött ez a kultúrparancsnok be a Rajkóba, összehivatott minket, és akkor mondta, hogy felső utasításra a Rajkó zenekar nem vesz részt ezen a Ki mit tudi tévéfelvételen, mert akkor már bejutott oda, mint szólista a nagybőgös Horváth Károly. És akkor ezt az összeget kaptuk, és ő megmondta nekem, hogy Dezsőkém, azt mondja, engem meg áthelyeztek. Azt mondja, nem tudom, azt mondja, nem tudok neked segíteni, hogy hova fogsz kerülni katonának. És akkor én meg elmentem Zalaegerszegre, akkor ott hagytam én a Rajkó zenekart 5 év után vagy 6 év után. És akkor Zalaegerszegen voltam katona. De nagyon jó körülmények között, mert ugye a szüleim ott laktak, és a zenekarban voltam. Azért ijedtem meg tőle, megmondom neked őszintén, mert akkor akik bevonultak katonának, nappal dolgoztak. Fizikai munkát végeztek. Este meg kellett menni a hoteli fűságba muzsikálni.
4: Aztán... Hát a fizikai munka az nem tesz jót a zenész kéznek. Hát
5: sajnos ezt intézték akkor. Ezt Budaörsön vagy hol volt ez a laktanya, már nem tudom. És hát ilyen fizikai munkát végeztek. De nem csak én, a Pukakarcsitól kezdve mindenki, aki katona volt. Meg ugye az elődeim, szegény Kovács Gyuri már nem él, itt hagyott minket.
3: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa. Most hallgassuk meg Brahms 5. magyar táncát, Nyári László prímás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játssza.

0: Brahms 5. magyar táncát hallhattuk Nyári László prímás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játszotta. Mai vendégem pedig még mindig a szólista, Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa.
1: És a hoteli fiúságban, ott is muzsikált akkor.
2: Igen, ott egy szálloda, igen, a Rózsadombon, még azt hiszem, hogy most is megvan.
1: Ez volt tulajdonképpen Rajkónak úgymond a kis kihelyezett tagozata, hiszen igen, oda mentek a rajkósok. Hát igen, az ott a gyakorlati terep.
2: Igen, ott ugye hát a kávéházi cigányzenét ott lehetett bőségesen gyakorolni, mert tele volt külföldiekkel a szálloda, muzsikát, műsort. Jó volt ez nagyon.
1: De ez is óriási dolog egyébként, hogy a szakmát, illetve a színpadi rutint azt nem csak a turnék alkalmával tudták megszerezni, hanem itt a hoteli fiúságban is. Tehát ennyi koncert mellett még a gyerekek is olyan profizmusra tettek.
2: Mert minden lehetőség meg volt adva ilyen bandit. Amit el tudsz képzelni, mindent. Ugye magában ez, hogy ha akartál, akkor 2 hétre is beosztottak oda. 14 napig mehettél oda szállodába. Akkor ugye a színpadizen, amit aztán tanultunk, minden nap 2 próba volt. Nagyon jó iskola volt. Bár most is ilyen lenne, meg lenne ennyi növendék.
1: Kaptak ezért valami fizetést is?
2: Hát az én szerződésem is olyan volt, hogy mert 10 évre szólt a szerződés, hogy 5 év tanviszony és 5 év munkaviszony. Én meg pont a közepénél jöttem el.
1: 8 év után?
2: Hát így, 6 év után. Már akkor én is kaptam volna fizetést. Csak én akkor eljöttem a katonaság miatt, mert képzeld el, hogy ilyenektől ijedtem meg, hát mondjuk jogosan, hogy minden nap mész a hoteli fűságba este, és hogyha a katonaságnál kapsz szabadságot, akkor nincs hol aludnod, mert mind a hoteli fűságba kötelező volt járni.
1: Igen.
2: Akit beosztottak. Hát most aki kollégiumból vonult be katonának, az mit csinál? Kollégiumban nem tudtál visszamenni.
1: Akkor ez a rész nem volt megoldott.
2: Hát, ez az egy. Aztán akkor mentem én haza a szülő városból az Zalaegerszegre, aztán eltelt az a másfél év, meg közben másfél év lett a katonaság is csak.
1: Ja, 2 évről levitték akkor. Katonaság után mit csinált? Hol muzsikált? Merre járt?
2: Hát vártam 3 napot, aztán visszajöttem Budapestre. Minden gyerekkori barátom.
1: Igen.
2: Itt volt.
1: Már csak itt nőtt fel.
2: Most képzeld el, hogy 60-ban születtem, 1960-ban, és akkor 66-ban költöztek a szüleim Zalaegerszegre. Most 66-tól meg csak 73-ig voltam én ott. Aztán alig vártam, hogy visszajöjjek.
1: És akkor itt volt lehetőség muzsikálni?
2: Hát volt.
1: Dolgozni?
2: Volt bandikán.
1: Hát akkor egész más idők voltak. Miért?
2: Volt. Sőt, annyi megkívás volt, hogy akkor mehettem volna apukáthoz is a Budapest együttesbe.
1: Ja, igen, akkor ő most akkoriban ott játszott a 80-as évek elején, ha jól emlékszem.
2: Volt nagyon sok lehetőség. Aztán hát nagyon gyorsan elment az idő.
1: Aztán jött a 100 tagú cigányzenekar is később.
2: Igen. A megalakulásánál akkor ott voltam, akkor megalakult a zenekar, és akkor én utána nem tudtam járni. Egyszerűen, mert akkor volt ez a 84-es vonópárbaj, amit a Karcsi nyert, és akkor abban a zenekarban is én voltam klarinétos, és akkor kezdtünk a New York kávéházba. És akkor a Karcsinak is annyi elfoglaltság volt a kávéházon kívül, hogy nagyon sok, és ez már nem fért bele. Ez ahogy, hogy 100 tagúzunk, meg próbál, bejárunk, meg mit tudom én, mondjuk az belefért volna, csak semmiben nem tudtunk részt venni. És akkor ugye ott én voltam 5 évet ott a New York kávéházban. Utána 1-2 év eltelt, nagyon sok haknik voltak ilyen nóta műsoros előadások, amiben részt vettem. Ugye az Orin keresztül.
1: Ja, az országos rendező.
2: Igen, akkor jártam a Sánta Ferivel, csináltam ezt jó hosszú ideig, hosszú hónapokig. Aztán, meg hát más prívá, más zenekorokban is.
1: Kikkel muzsikált még?
2: Hát, abban az időben, hogy mondjam neked, olyan nagyon sokkal nem. Mert például a Karcsival voltam a New York kávéházban 5 évet.
1: Hát akkor mellette nem kellett
2: máshova menni. Akkor persze. Utána, amikor volt ez az alkalmi muzsikálás, hogy nóta műsorokra, meg ilyenekre gondolok én, meg ilyen színpadi egy-két dolog összejött, akkor ugye jártam a Sárta Ferivel ilyenekre, rádióba, lemezre, stb. És avval egy időben én már jártam a Voros Lajossal is. És akkor 89-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, rá akkor én be is kezdtem ő vele, az ő zenekarába stabil. És akkor ott 15 évet töltöttem el. Az elég hosszú idő.
1: Ez hol volt?
2: Ez a Margit kert étterem.
1: Margit kertben, így van.
2: Ez egy nagyon nagy nevű étterem volt. Hát akkor még volt olyan is, képzeld el, hogy egy prívásnak voltak törzs vendégei. Hát ide jártak ilyenek is. Nagyon szép 15 év volt az. Meg ami talán a legkedvezőbb volt az én részemre, hogy képzeld, engem mindenhova elengedett. Jártam már zenekarokban, akkoriban jártam ugye apukáddal nagyon sokat, mindenféle fellépésekre, egynapos külföldekre, amit még a anyai nagyapád is járt velünk Grazba, meg ide-oda. A Bandi apukádnak nagyon sok volt, jártam ővel akkor, a Sánta Ferivel, a Pukával nagyon sokat, a Puka Karcsival. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak, nagyon szép évek.
0: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigány zenekar élén.

0: ha valami olyat mondanák, mert csak a szép jut az ember ezért. Bármelyik nagyon strapás külföldre.
1: És melyik volt az a legemlékezetesebb helyszín, ahol járt a 100 tagú cigányzenekarral?
0: Hát, nehéz, mert nagyon sok olyan helyen voltunk.
1: Tehát tényleg tudom, hogy a 100 tagból is bejárták.
0: Talán a legemlékezetesebb, az akkor nem is 100-an voltunk, hanem azt hiszem csak 20-an vagy 25-en, Monte Carlo-ba, és ott van egy ilyen jótékonysági nap, amin a világsztárok, a legnagyobb világsztárok vesznek részt. Az első ilyenen mi léptünk föl, amikor külföldről is hozattak zenekar, de rajtunk kívül volt még több fellépő. És képzeld el, hogy amikor mi voltunk ott, mi részt vettünk ezen, akkor azt találták ki, hogy ezek a világsztárok a 20-as évek kocsiaival jöttek oda.
1: Jó ide.
0: De most Bandikám, nem tudok neveket mondani, akit el tudsz képzelni, nagy világsztárok, azok mind ott voltak. Ez nagyon emlékezetes. Aha. Ez azért volt ennyire különleges, ezek miatt, a nagy világsztárok miatt. Uh-huh. De előtte mi már voltunk 15-20-szor ott, mert minden turnén ez a Monte Carlo benne volt.
1: Igen, így van.
0: Aztán hát ugye Franciaországot azt keresztül kasul jártuk 30 év alatt. Olyan kisváros se volt, ahol ne fordultunk volna elő. Meg hát ugye a legnevezetesebb színházakba, Párizsba, akkor a kaszinóba volt sorozatba előadásunk. Azt hiszem egymás után 7. Annyi jegy kelt el, képzeld el.
1: Nagyon szeretik Franciaországban a 100 tagú cigányzenekart.
0: Nagyon. Hát jobban ismertettek minket abban az időben, mint itt van.
1: Ez főleg a 2000-es évek.
0: Igen.
1: Ha jól emlékszem, akkor volt egy külföldi impresszáriója a cigányzenekarnak.
0: Igen.
1: És ő rengeteg koncertet
0: nagyon sok
1: szervezett. Igen, az egy szép időszak volt.
0: Most képzeld, a januárban megkezdődött. A januári turnék azok ilyen másfél hónapos. Uh-huh. Csak szoktak lenni átlagban. Uh-huh. Akkor onnét hazajöttünk, március 1-én már mentünk Törökországba, Görögország, ez egybe volt szinte, mind a két országban 5-5 előadás volt, és akkor utána megint Franciaország, egész évet végigutaztuk, 30 évig. Képzeld, de Izraelben nem voltam, jó Isten, nekem ezt nem adta meg, nem tudtam oda eljutni. Most az utolsó, ami volt a 100 tagúnak Izrael, abba se tudtam kimenni, mert akkor meg a Bajkával volt egy közös koncert a zenekarnak, és ő kérte, hogy maradjak otthon. Mert akkor is volt még azt hiszem egy vagy két előadás abból a turnéból. Oda nem jutott el, nem sikerült eljutni.
1: Hát azért még nyilván terve van Izrael a 100 tagú cigányzenekarnak, úgyhogy lehet, hogy...
0: Már nem, hogy... mert én már repülőre nem hiszem, hogy ülhetek, tudod, a betegségem ja, miért se. Hát nem baj, ez legyen az életben legnagyobb baj.
1: Beszéljünk egy kicsit a családról. Vannak gyerekei is. Az egyik igen. Az kedves jó barátom, aki már itt volt is
0: igen,
1: a műsorban. Igen. Dezsőt, híres jazz-zongora művész. Nyilván nagyon büszke rá.
0: Hát képzeld, hogy örülök a sikereinek.
1: Hogy nem klarnétos lett?
0: Ő az akart lenni. Kérlek szépen, egész kisgyerek volt, és akkor utánozott engem, mikor én készülöttem, este mentem dolgozni, mit tudom, vagy mentünk előadásra, és akkor ő is úgy állt meg az előszobába tükör előtt, nézegette, és akkor volt neki ilyen kicsi klarnétok. Valahogy sikerült rábeszélni, hogy először zongorát kell tanulni, akármilyen hangszeres lesz, mert akkor nagyon könnyű lesz minden a zeneelmélettől kezdve. Így próbáltam rávezetni, hogy ne klarinétos legyen. És akkor 9 vagy 10 éves volt, azt hiszem, 11, de most annyira nem is fontos ez. Volt egy országos zongora verseny, amit ő megnyert. És akkor jött haza, oklevelet mutatt, és az volt az első kérdés, hogy apu, akkor mikor térek át klarinétra? Mondom, soha. Oda már nem térsz át, fiam.
1: Miért nem akartad, Ezső bácsi?
0: Nem tudom. Nem tudom, mert akkoriban már ezelőtt 20-25 éve már elkezdődött a cigányzenészeknél az, hogy legtöbb külföldbe csak 3-an mentek a zenekarok, 4-en. A klarinét abban az időben bátran ki lehet mondani, hogy kicsit felesleges hangszer lett. Még szállodákban is, meg éttermekben legtöbb helyen már akkor kezdtek 4-en lenni. Meg külföldekre, meg klarinét nem is nagyon esett bele. Még ilyen

0: Érzed, de voltak ilyen vállalati külföldi utak, egyik szálloda a másikkal, például a Hyattból mentek, mit tudom én, Németországba, és akkor csak hárban ment a zenekar. Hiába volt a szállodában 5 tagú zenekar, sokat mentek már akkor, és én, hogy mondjam neked, ezt nem akartam, fiamnak. Hát meg ugye most nyert egy zongora verset, jó, hogy nagyon kicsik volt még, meg kisgyerek, de akkor már én már mindent elkövettem, hogy maradjon azon a hangszeren.
1: Hát lehetett látni a tehetségét. Igen,
0: meg hát ő, igen. Hála Istennek, akkor képzeld el, jazzzenész meg úgy lett, hogy a konzit végezt, és akkor már én előtte beszéltem neki róla, hogy jó lenne főiskolára, meg stb. És akkor bejelentette, hogy ő nem megy. Hát mondom, miért? Mert ő jazzzongorista lesz. Hát mondom, azt nem most kellett volna kezdeni, fia. Kézzel, de nem tudtam róla. Már ő előtte 2 évvel éjjel-nappal hallgatta a CD-ket, meg mit tudom én. És akkor ahhoz volt, igazán a jazzzenéhez volt ő neki tehetsége, és akkor ő, amikor ment a egyetemre, abban a pillanatban föl is vették. Ott végig kitűnő volt 4. a vizsgáig. Nagyon szorgalmas gyerek volt. Nagyon. Akkor abban az az időszaka az életében, az csak a tanulásról szólt, meg amit kitűzött magának célt az, hogy meg tudja valósítani, és sikerült neki, hála Istennek.
1: Unokái hogy vannak?
0: Ja, van egy 8 éves unokám, a Benike, ő tanul zongorázni.
1: A kisebb... Szerencsés, mert az apjától akkor tudja tanulni.
0: Nem tanul.
1: Nem tanul zongor.
0: Az anyja is zenetanár, igen. Nem tanul egyiktől sem.
1: Anyukája futbolista.
0: Igen, külön tanárhoz jár. A szüleitől nem tanul. A kisebbik unokám pedig, a Danika, az meg minden nap más hangszeres. Most a dob neki, a sláger, kapott tőlünk dobfelszerelést.
1: Cigányzenészek lesznek? Ha zenészek lesznek?
0: Szerintem nem tudom, de a Benike biztos, hogy zongorista lesz.
1: Hát a zongora az mondjuk a cigányzenekarban nem annyira nem, jellemző.
0: Az biztos, hogy az arra mondom, hogy talán cigányzenészek nem, mert a Benike biztos zongorista lesz. A Danit azt nem tudom elképzelni, mert ő neki még kicsi is, meg minden nap más tetszik.
1: Nyilván ők fogják eldönteni a dolgot, nem is mi. Tehát ez csak azért érdekes, hiszen van egy közös kultúránk, amit azért nyilván próbálunk továbbadni valahogy. Igen. Ezeket a hagyományokat.
0: De most ehhez, ha nem haragszol, hozzáfűzöm azt, hogy nem fogok lelkileg attól szenvedni, hogyha esetleg bármelyik unokám azt mondja, hogy nem tanul. Mert én nem akarom rájuk erőtetni ezt. Ha ők akarják, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni bármiben. Taníttatástól kezdve mindenbe, de ha azt mondja, hogy nem, akkor lesz jó érzés, de belenyugszok. Nem fogok erőszakoskodni, hogy...
1: Ez kicsit olyan, hogy az legyen zenész, aki ezt igazán akarja.
0: Igen.
1: Ugye? Mert hiszen ez
0: nem is tud egyébként az életbe, Bandikám, nem is tud létezni. Másképp nem tud létezni, mert ha most megnézed, hogy a szobafestő mennyit keres meg, te akkor abba hagyod. Ezt csak úgy tudod végigcsinálni, ha neked ez az életed. Ez nem szakma, ez hivatás, ez élet. Ez az élete egy muzsikusnak, az, hogy muzsikus. Ezt másképp nem lehet. Ha ebbe belekeversz másokat, hogy anyagi, meg így, meg úgy, meg ő mennyit van a családjával, te meg nem vagy annyit. Nehéz dolog ez. Ez csak vérbeli muzsikus tudja végigcsinálni. Akinek ez az élete.
1: A műsor befejezéseként pedig most hallgassuk meg ifjabb Olá Dezső jazz-zongora művész triójának előadásában Bartók 6. román népi táncára íródott reflexiójának egy tételét. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dr. Soki András. Tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gyere, Martin!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány közösségek számára a fesztiválok nem csupán szórakozási lehetőséget jelentenek, hanem a kultúra, a hagyományok és az identitás megőrzésének egyik legfontosabb eszközei is. A roma emberek évszázadokon keresztül sok nehézséggel, kirekesztéssel és előítélettel szembesültek, ezért különösen fontos számukra, hogy legyenek olyan események, ahol szabadon megélhetik saját kultúrát, és bemutathatják azt másoknak is. A cigány fesztiválok egyszerre szolgálják a közösség összetartását, a hagyományőrzést és a társadalmi elfogadás erősítését. A roma fesztiválokon kiemelt szerepet kap a zene, és a tánc is hatalmas szerepet játszik. Egy fesztivál lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb nemzedékek megismerjék őseik hagyományait, miközben a közönség is közelebb kerülhet a roma kultúrához. A tánc szintén fontos önkifejezési forma, melyben megjelenik az öröm, a szabadság és az összetartozás érzése. Ezek az események azért is lényegesek, mert erősítik a közösségi kapcsolatokat. A roma emberek számára a család és a közösség megőrzik az identitásukat és támogatják egymást. A roma emberek számára a család és a közösség kiemelten fontos érték. A fesztiválokon különböző településekről és országokból érkező cigány családok találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt ünnepelhetnek. Ez segít abban, hogy a közösség tagjai megőrizzék identitásukat és támogassák egymást. A cigány fesztiválok ugyanakkor a többségi társadalom számára is fontosak. Sok ember csak kevés ismerettel rendelkezik a cigány kultúráról, ezért ezek az események lehetőséget adnak az előítéletek csökkentésére. Amikor valaki részt vesz egy roma fesztiválon, megismerheti a cigány emberek hagyományait, ételeit, zenéjét és életmódját. Ez közelebb hozhatja egymáshoz az embereket és segíthet a kölcsönös tisztelet kialakításában. Összességében elmondható, hogy a cigányokkal kapcsolatos fesztiválok sokkal többet jelentenek egyszerű kulturális rendezvényeknél. Ezek az események a hagyományok megőrzésének, az identitás erősítésének és a közösségi összetartásnak fontos szinterei. Emellett hozzájárulnak ahhoz is, hogy a roma és nem roma emberek jobban megértsék egymást, ami hosszú távon egy elfogadóbb és nyitottabb társadalmat eredményez majd.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: De viszont ez a kultúránk része. Tehát tulajdonképpen valahol ez adja a cigány kultúrának, vagy hát a romungróknak mondjuk így.
5: Igen.
4: A kultúrájának egy jelentős, egy óriási szeletét.
5: Igen.
4: Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a családokkal, hogyan fogják megőrizni ezt a értéket.
5: Nem tudom, már egyébként ezekkel a dolgokkal már most is baj van, Bandika, mert például a száztaguba az elnök, hogyha megy egy tárgyalásra, már többször szóvá teszik, hogy fiatalítani kell, be kell fogadni a fiatalokat a zenekarba, meg támogassuk őket. De hát két generáció már ment, akik nem tanultak. Nagyon nehéz.